0: know he's really been good. And I found out that no matter what's happening, the Lord is my refuge. He is my strength, a very present help in trouble. How many of you know he's your refuge tonight? Look at your neighbor and tell him, he is my refuge. He is my strength. He's a very present help in trouble. Come on, let's praise him in here.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
1: Részletek a Szentírásból. A Rádió Sanz műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele, harmadik rész. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme elhívásáról és megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra. Amikor kijelentésével megismertette velem a titkot, ahogy már előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan is értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és profétáinak a szellem által. Tudnélik a pogányok örökös társaink, velünk együtt egy test, és velünk együtt részesek az ígéretekben is Krisztus Jézusért, az evangélium által. És ennek lettem szolgájává, az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített is engem. Nekem minden szentek között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak is hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi annak a titoknak megvalósulási rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében, és hogy ismerté legyen most az egyház által, a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt, az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk, bizalommal, a benne való hitáltal. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdeimet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden atyaság, család és nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjön bennetek a belső ember az ő szelleme által, hogy a Krisztus lakjon a szívetekben hitáltal, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek fölfogni minden szentekkel együtt, mi az ő jóságának szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet fölül haladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, és örökkön örökké. Amen.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének harmadik része hangzott el.
1: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból. Ez a

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggel kívánok mindenkinek. Ma reggel a római levél 5. fejezetének 3-as, 4-es és 5-ös versét fogom olvasni. Nem csak pedig, hanem dicsekszünk a háborúságokban is, tudva, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Azon gondolkodtam, amikor ezen a néhány versen gondolkodtam, hogy lehet, hogy sokan nehézségekben, próbatételekben, konfliktusokban, vagy aggódásokban vagyunk ezekben a napokban, és Isten beszéde azt mondja, hogy a próbatétel reménységet nemz. És a reménységgel kapcsolatban több Biblia verset is olvashatunk, elég sokat. Isten bátorít bennünket. Például a Zsoltár tele van olyanokkal, hogy tőle, mármint Istentől van a reménységem, vagy te vagy az én reménységem, Uram, Istenem. Sőt, a példabeszédek 10.28-ban az van, hogy az igazak reménysége öröm. Vagy a Róma 12.12-ben, hogy a reménységben örvendezők legyünk. És az jutott eszembe, hogy a próbatétel között is lehet örülni. Azért, mert amikor keresztül megyünk egy próbatételen, a reménységünk erősödik, és erősödik az örömünk is, a békességünk is, az Istenben való bizalmunk. Olyan fantasztikus, hogy Isten minden egyes nehéz helyzetből tud jót kihozni. Isten a reménységnek az Istene. Azt mondja a Róma 15.13, hogy a reménység Istene töltsön be titeket minden örömmel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Egyszerűen Isten belénk tölti a reménységet, belénk tölti a Szent Szellem ereje által, és felfakad az öröm. És egyszerűen csak bátorítalak ma a reggel, hogy akármilyen nehézségek vannak körülötted, ne veszítsd el a hitedet, hanem legyél türelemmel, mert Isten nem fog cserben hagyni. Egyszerűen beléd tölti a reménységet, és ezáltal örömöd lesz, békességed lesz. Azért, mert Isten a reménységnek az Istene. Úgyhogy, ha gondolod, akkor mondd el velem ezt az imát. Mennyi, Atyám, köszönöm, hogy Te a reménységnek az Istene vagy. Köszönöm, hogy nem adod fel a Te szeretetedet, kegyelmedet, a bennem való hitedet, reménységedet, akkor sem, amikor nehézségekben vagy háborúságokban, próbatételek között vagyok, hanem kész vagy arra, hogy betöltsd az én szívemet reménységgel, örömmel, békességgel. És köszönöm, hogy arra nézhetek, hogy Te minden egyes nehéz helyzetből ki tudsz és ki is fogsz hozni. És ez betölti örömmel a szívemet. Hálát adok neked ezért, hogy még a nehézségeket is jóra fordítod, és növekszik bennem a tőled való reménység, a benned való reménységem. És erre szánom magam oda a mai napon is, hogy benned reménykedjek, a Te kegyelmedben, szeretetedben, és ezáltal Te pedig betöltesz örömmel és békességgel.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele, 4. rész. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltón ahhoz az elhívásotokhoz, amellyel ellettetek hívva. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. Egy a test és egy a szellem. Ahogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit és egy a bemerítés. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek fölött, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek adatott a Krisztus ajándékának mértéke szerint. Ezért mondja az írás, fölment a magasságba, foglyokat vitt magával, és ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt a földre. És aki leszállt, ugyanaz, aki föl is ment, följebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, pásztorokul és tanítókul. Azért, hogy fölkészítse a szenteket szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Amíg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk föl szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő segítsége által egybeilleszkedve és összefogva a különböző kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának és elhívásának megfelelően, odaszámba működve gondoskodik az egész test növekedéséről, és közben maga is fölépül szeretetben. Azt mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és az meghomályosodott, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelygésükben, és a szívük megkeményedett. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az Krisztusban megvalósult. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg értelmetek szellemében. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben lett teremtve. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragudtok is, ne vétkezzetek, és a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Ne adjatok helyet az ördögnek. Aki szokott lopni, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzon, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek is. Semmiféle bomlasztó, romlott beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó és szükséges az épülésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. és ne szomorítsátok meg az Isten szent szellemét, aki által el is vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás vagy káromkodás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, érgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak mindent, ahogyan Isten is megbocsátott mindent nektek a Krisztusban.
4: Pál efezusbeliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggel kívánok mindenkinek. Ma reggel a római levél 5. fejezetének 3-as, 4-es és 5-ös versét fogom olvasni. Nem csak pedig, hanem dicsekszünk a háborúságokban is, tudva, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Azon gondolkodtam, amikor ezen a néhány versen gondolkodtam, hogy lehet, hogy sokan nehézségekben, próbatételekben, konfliktusokban, vagy aggódásokban vagyunk ezekben a napokban, és Isten beszéde azt mondja, hogy a próbatétel reménységet nemz. És a reménységgel kapcsolatban több Biblia verset is olvashatunk, elég sokat. Isten bátorít bennünket. Például a Zsoltár tele van olyanokkal, hogy tőle, már mint Istentől van a reménységem, vagy te vagy az én reménységem, Uram, Istenem. Sőt, a példabeszélek 10.28-ban az van, hogy az igazak reménysége öröm. Vagy a Róma 12.12-ben, hogy a reménységben örvendezők legyünk. És az jutott eszembe, hogy a próbatétel között is lehet örülni. Azért, mert amikor keresztül megyünk egy próbatételen, a reménységünk erősödik, és erősödik az örömünk is, a békességünk is, az Istenben való bizalmunk. Olyan fantasztikus, hogy Isten minden egyes nehéz helyzetből tud jót kihozni. Isten a reménységnek az Istene. Azt mondja a Róma 15.13, hogy a reménység Istene töltsön be titeket minden örömmel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Egyszerűen Isten belénk tölti a reménységet, belénk tölti a Szent Szellem ereje által, és felfakad az öröm. És egyszerűen csak bátorítalak ma a reggel, hogy akármilyen nehézségek vannak körülötted, ne veszítsd el a hitedet, hanem legyél türelemmel, mert Isten nem fog cserben hagyni. Egyszerűen beléd tölti a reménységet, és ezáltal örömöd lesz, békességed lesz. Azért, mert Isten a reménységnek az Istene. Úgyhogy, ha gondolod, akkor mondd el velem ezt az imát. Mennyi atyám, köszönöm, hogy te a reménységnek az Istene vagy. Köszönöm, hogy nem adod fel a te szeretetedet, kegyelmedet, a bennem való hitedet, reménységedet, akkor sem, amikor nehézségekben vagy háborúságokban, próbatételek között vagyok, hanem kész vagy arra, hogy betöltsd az én szívemet reménységgel, örömmel, békességgel. És köszönöm, hogy arra nézhetek, hogy te minden egyes nehéz helyzetből ki tudsz és ki is fogsz hozni. És ez betölti örömmel a szívemet. Hálát adok neked ezért, hogy még a nehézségeket is jóra fordítod, és növekszik bennem a tőled való reménység, a benned való reménységem. És erre szánom magam oda a mai napon is, hogy benned reménykedjek, a te kegyelmedben, szeretetedben, és ezáltal te pedig betöltesz örömmel és békességgel.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele. 5. rész. Mint szeretett gyermekei Istennek, legyetek tehát az ő követői és utánzói. És éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozatul, ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön köztetek, ahogyan ez a szentekhez illik. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, kabzsinak, vagyis bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Istennek királyságában. Senki meg ne tévesszen titeket üres szavakkal, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek részt, ne legyetek részes társak ilyenekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A szellemnek gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg, gondoljátok meg tehát, mi kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le, és fedjétek meg ezeket. Mert amiket ők titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság megfed, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánosságra kerül, ami láthatóvá válik, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj föl a halálból, és fölragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan, milyen módon éltek. Ne esztelenül, ne bolond módon, hanem bölcsen. Áron is megvásároljátok az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, s menthetetlen romlás van benne, hanem teljetek meg, teljesedjetek be Szent Szellemmel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és szellemi énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És ő a test üdvözítője, megmentője, megtartója is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Ti férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és odaadta önmagát érte. Azért, hogy a víz fürdőjével, az Isten szava által megtisztítva megszentelje, és így állítsa maga elé az egyházat dicsőségben, hogy azon ne legyen semmi folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen férfiak, szeressétek a feleségeteket, mint a saját testeteket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja, gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mivel hogy az ő testének vagyunk a tagjai. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, de én ezt most a Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként, úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tisztelje a férjét.
4: Pál Efezus beliekhez írt levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggel kívánok mindenkinek. Ma reggel a római levél 5. fejezetének 3-as, 4-es és 5-ös versét fogom olvasni. Nem csak pedig, hanem dicsekszünk a háborúságokban is, tudva, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Azon gondolkodtam, amikor ezen a néhány versen gondolkodtam, hogy lehet, hogy sokan nehézségekben, próbatételekben, konfliktusokban, vagy aggódásokban vagyunk ezekben a napokban, és Isten beszéde azt mondja, hogy a próbatétel reménységet nemz. És a reménységgel kapcsolatban több Biblia verset is olvashatunk, elég sokat. Isten bátorít bennünket. Például a Zsoltár tele van olyanokkal, hogy tőle, mármint Istentől van a reménységem, vagy te vagy az én reménységem, Uram, Istenem. Sőt, a példabeszélek 10.28-ban az van, hogy az igazak reménysége öröm. Vagy a Róma 12.12-ben, hogy a reménységben örvendezők legyünk. És azt jutott eszembe, hogy a próbatétel között is lehet örülni. Azért, mert amikor keresztül megyünk egy próbatételen, a reménységünk erősödik, és erősödik az örömünk is, a békességünk is, az Istenben való bizalmunk. Olyan fantasztikus, hogy Isten minden egyes nehéz helyzetből tud jót kihozni. Isten a reménységnek az Istene. Azt mondja a Róma 15.13, hogy a reménység Istene töltsön be titeket minden örömmel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Egyszerűen Isten belénk tölti a reménységet, belénk tölti a Szent Szellem ereje által, és felfakad az öröm. És egyszerűen csak bátorítalak ma a reggel, hogy akármilyen nehézségek vannak körülötted, ne veszítsd el a hitedet, hanem legyél türelemmel, mert Isten nem fog cserben hagyni. Egyszerűen beléd tölti a reménységet, és ezáltal örömöd lesz, békességed lesz. Azért, mert Isten a reménységnek az Istene. Úgyhogy, ha gondolod, akkor mondd el velem ezt az imát. Mennyi atyám, köszönöm, hogy te a reménységnek az Istene vagy. Köszönöm, hogy nem adod fel a te szeretetedet, kegyelmedet, a bennem való hitedet, reménységedet, akkor sem, amikor nehézségekben vagy háborúságokban, próbatételek között vagyok, hanem kész vagy arra, hogy betöltsd az én szívemet reménységgel, örömmel, békességgel. És köszönöm, hogy arra nézhetek, hogy te minden egyes nehéz helyzetből ki tudsz és ki is fogsz hozni. És ez betölti örömmel a szívemet. Hálát adok neked ezért, hogy még a nehézségeket is jóra fordítod, és növekszik bennem a tőled való reménység, a benned való reménységem. És erre szánom magam oda a mai napon is, hogy benned reménykedjek, a te kegyelmedben, szeretetedben, és ezáltal te pedig betöltesz örömmel és békességgel.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele. 6. rész. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez így igazságos, így helyes. Tiszteld apádat és anyádat. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig az, hogy jó legyen a dolgod, és hosszú életű legyél a földön. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne a szemnek, ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, az Úrtól visszakapja, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők, hatalmak és fejedelemségek ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemi lényei ellen, amelyek a mennyei magasságokban vannak. Éppen ezért vegyétek föl az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve meg tudjatok állni. Álljatok meg tehát, övezzétek körül derekatokat igazság szeretettel, igaz lelkűséggel, és öltsétek magatokra a megigazulás páncélját. Sarúzzátok föl a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, vegyétek föl mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek föl az üdvösség sisakját is, és a szellem kardját, amely az Istennek beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért és én értem is. Hogy adassék nekem a szó, amikor beszédre nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsekben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan beszélnem kell. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tichikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakonos, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik romlatlanságban szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.
0: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 6. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sans.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostolnak első levele. Első rész. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel is megérintettünk az életnek beszédéről, és az élet megjelentést láttuk, és tanúbizonyságot is teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit hallottunk, és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával, és az ő fiával, az Úr Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy az örömötök teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem az igazságot cselekedjük. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől, minden céltévesztéstől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk, akkor megcsaljuk magunkat, és az igazság nincs meg mi bennünk. De ha megvalljuk bűneinket, a céltévesztettségeinket, ő hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, akkor hazuggá tesszük őt, és az ő beszéde nincs mi bennünk.
4: János első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: János apostol első levele, második rész. Fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért. De nem csak a mieinkért, hanem az egész világért is. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazudik, és nincs abban meg semmi igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy is kell járnia, ahogy ő járt. Atyám fiai, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely előttetek volt, kezdettől fogva. A régi parancsolat az a szó, amelyet hallottatok kezdettől fogva. Viszont új parancsolatot írok nektek, ami igaz, ő benne és ti bennetek, mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli az ő atyafiát, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti az ő atyafiát, az a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Aki gyűlöli az ő atyafiát, az a sötétségben van. Az a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség az ő szemeit megvakította. Írok nektek, gyermekek, mert a ti bűneitek meglettek bocsátva az ő nevéért. Atyák, írok nektek, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Ifjak, írok nektek, mert legyőztétek a gonoszt. Fiaim, gyermekeim, írok nektek, mert megismertétek az atyát. Írtam nektek, atyák, hogy megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek is, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten szava megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azokat, amelyek a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a testnek kívánsága, a szemeknek kívánsága, és az élet kérkedése, kevéssége, az nem az atyától van, hanem a világból van. És a világ elmúlik, és annak kívánságai is. De aki az Isten akaratát cselekszi, az mindörökké megmarad. Fiacskáim, itt az utolsó óra. És amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, így most már sok Antikrisztus támadt. Ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájon közülünk valók. Nektek kenetetek van a Szenttől, és tudtok mindent. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincs az igazságból, ami hazugság lenne. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Senkiben nincs meg az atya, aki tagadja a fiút. Aki vallást tesz a fiúról, abban az atya is megvan. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az atyában és a fiúban maradtok. És az az ígéret, amelyet ő ígért nekünk, az örök élet. Ezeket írtam nektek azok felől, akik elhitetnek titeket. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad. És így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz és nem hazugság, amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. És most, gyermekeim, maradjatok ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.
4: János első levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sans.
2: I could continue with some more biblical content.
3: Folytatnám további bibliai tartalommal.
2: And I should say this before I go on, is if you have questions, I don't mind you raising your hand and interrupting me.
3: You may.
2: They may.
3: Hogyha valakinek bármi kérdése van azok alapok, amiket mondok, nyugodtan emeld fel a kezed és szakíts meg és kérdezz meg.
2: I would rather talk about things that are important to you or that
3: Szeretném inkább arra szánni az időt, hogy olyan dolgokról beszéljek, amik érdekelnek titeket.
2: But one of the sessions we'll also have more time, so you can also save questions.
3: De lesz egy olyan tanítási rész is, amikor konkrétan erre elválasztunk időt, hogy legyenek kérdések.
2: I'm going to let Cheryl come and share.
3: Hagyom, hogy Cheryl jöjjön és megossza az ő dolgait.
2: Because she's much better to look at than I am.
3: Mert ő rá nézni sokkal jobb, mint én rám.
2: Don't you agree? I do.
3: Ugye, egyértelműen így van.
2: And she's going to share just a little bit of the story of our church because I thought it may be helpful to you.
3: És meg fogja osztani a gyülekezetünk történetének egy részét, mert úgy gondoltam, hogy ez hasznos lesz számotokra.
2: I'm not doing this to boast about what happened.
3: És ezt nem azért teszem, hogy dicsekedjek azzal, ami történt.
2: But I believe the same thing that happened for us can happen for you here.
3: De hiszem azt, hogy az a dolog, ami nálunk megtörtént, az nálatok itt is megtörténhet.
2: You'll hear about how we started and then when things changed and
3: így hallatok majd arról, hogy mi történt, amikor elkezdtük a gyülekezetet, és hogyan változtak a dolgok.
2: So, sure, I'll come and share.
4: Okay, well, it's good to be here.
3: Nagyon jó itt lenni köztetek.
4: I always love coming to Hungary to this church.
3: Nagyon szeretek mindig idejönni Magyarországra ebbe a gyülekezetbe.
4: The people are very loving.
3: Nagyon szeretőek az emberek.
4: Okay, so let me just get started. I'd like to share a little bit about how our church got started in the beginning.
3: Szeretnék egy kicsit arról megosztani veletek, hogy hogyan indult el a gyülekezetünk, hogyan kezdődött.
4: Okay. Actually, we started as a Bible study.
3: Mi egy Biblia tanulmányozó körként indultunk.
4: Meeting in the home of my in-laws, Barry's parents.
3: És Barry szüleinek a lakásán jöttünk össze.
4: Many of us were in high school.
3: Sokan középiskolások voltunk.
4: And the ages ranged from like 15 to 20 or 25.
3: És ilyen nagyjából 15 és 25 között volt az életkorunk.
4: After we met for about 2 years.
3: Két évig így találkozgattunk, összejártunk Bibliát tanulmányozni.
4: We decided to start a church.
3: Ezután úgy döntöttünk, hogy gyülekezetet indítunk.
4: So at that time, not everyone wanted to do the church.
3: És ebben az időben nem akart mindenki gyülekezetet indítani.
4: So we started with 12 people.
3: Így 12 emberrel kezdtük el.
4: We at that time did many things together. We would play volleyball, have picnics, work together to remodel the church.
3: És ebben az időben nagyon sok mindent együtt csináltunk, röplabdáztunk, piknikeztünk, és együtt dolgoztunk azon, hogy megformáltasson ez a gyülekezet.
4: The church was actually a barn, so we remodeled it into a church building.
3: Ja, hogy és ez igazából egy csűr volt ez az épület, ahol ez a gyülekezet indult, tehát fel kellett újítani és meg kellett újítani ahhoz, hogy gyülekezet épület legyen belőle.
4: We started small and we wanted to emphasize community.
3: Kicsiben kezdtük és szerettünk volna hangsúlyt fordítani a közösségre.
4: We wanted to demonstrate to the people that what church should be like, loving each other, caring for each other.
3: Szerettük volna megmutatni az embereknek azt, hogy milyennek kell lennie egy gyülekezetnek, hogy szeretjük egymást és foglalkozunk egymással.
4: So we actually called ourselves Servants of Love Community.
3: De hát úgy is hívjuk magunkat, hogy a szeretet szolgáinak a közössége.
4: From that time we started, in 2 years we grew to 24 people.
3: két év alatt 24 emberre növekedtünk.
4: And the growth at that time then slowed down.
3: És ezután a növekedés lelassult.
4: It took us 15 years to reach 100 people.
3: És 15 év kellett ahhoz, hogy elérjük a 100 embert.
4: And 20 years to reach 150.
3: És 20 évre kellett ahhoz, hogy a 150-et elérjük.
4: In 1990, I think Barry shared, we adopted the Antioch Church model.
3: 1990-ben elfogadtuk és elkezdtük implementálni az antiochiai gyülekezet modellt, amiről Barry már valószínűleg beszélt.
4: This was the time we focused outward.
3: Ez volt az időszak, amikor elkezdtünk kifelé fókuszálni.
4: It was the biggest change that we made that made an impact.
3: Ez volt a legnagyobb ez volt az a változás, ami a legnagyobb hatást okozta, a legnagyobb átfordulást hozta.
4: Focusing on others rather than ourselves.
3: Az, hogy másokra fókuszálunk, ahelyett, hogy saját magunkra fókuszálnánk.
4: In 1994 we had an outpouring of the Holy Spirit.
3: 1994-ben volt a Szent Szellemnek egy kitöltetése.
4: We doubled in a year.
3: Megnövekedett, a létszámunk megduplázódott egy év alatt.
4: We grew another 100 the next year and began to plant churches.
3: Még 100-zal növekedtünk a következő évben, és elkezdtünk gyülekezeteket plantálni.
4: Every time we would send a group of people out, God would replace the number we sent.
3: Minden alkalom, amikor kiküldtünk néhány embert, Isten bepótolta azt a létszámot, amit kiküldtünk.
4: In the year 2000, we built a new building, and the church grew.
3: 2000-ben építettünk egy új épületet, és a gyülekezet tovább növekedett.
4: And doubled in a year.
3: És egy év alatt megduplázódott.
4: We realized the people did not know we existed because we did not have the building or the large sign.
3: És rájöttünk, hogy az emberek nem tudják, hogy létezünk, mert nem volt ott az épület, nem volt ott egy nagy tábla.
4: Now that we had our new building,
3: most volt egy új épület.
4: Many people came to the church.
3: Emiatt sokan jöttek a gyülekezetbe.
4: Today the church is almost 2,000.
3: Ma a gyülekezet több mint 2,000 fős.
4: With two church plants, each of approximately 400.
3: Két plantát gyülekezettel, ami körülbelül 400 fős.
4: We had grown very slowly until we shifted our focus outward.
3: Nagyon lassan növekedtünk addig, amíg a fókuszunkat kifelé nem irányítottuk.
4: After we shifted our focus, like Antioch, we grew about 10%.
3: Miután máshova irányítottuk a fókuszunkat, ugyanúgy, mint Antiochia, nagyjából 10%-ot növekedtünk.
4: And focusing on unchurched people, when we focused, so outward focus to the Antioch church raised the growth to 10%.
3: Az, hogy elkezdtünk fókuszálni az antiochiai gyülekezetnek a modelljére, az 10%-ra növelte a növekedést.
4: Focusing on unchurched people, we grew 15%.
3: És azáltal, hogy a gyülekezeten kívüli emberekre fektettük a hangsúlyt, az már 15%-ra növelte a növekedést.
4: This we did before Barry gave the church to Kevin, focusing on unchurched people.
3: Ez az előtt volt még, mielőtt Barry átadta volna Kevinnek a vezetést, hogy fókuszáljon a gyülekezeten kívüli emberekre.
4: In the outpouring in 94,
3: a 94-es kitöltető kiáradás kor
4: was a key part of our growth.
3: Ez a kiáradás, a Szent Szellemnek ez a kiáradása egy kulcsfontosságú lépés volt a növekedésünkben.
4: It was during this time that many people were experiencing inner healing, deliverance.
3: Ez egy olyan időszak volt, amikor nagyon sokan tapasztaltak belső gyógyulást és szabadulást.
4: And a new love for the presence of the Lord.
3: És az Isten jelenléte felé való egy új szeretetet.
4: There was also an increased hunger for the word.
3: Ez magával hozott az Isten beszéde felé egy megnövekedett éhséget.
4: Gifts of the Spirit were strong, prophetic words
3: az működtek a Szent Szellem ajándékai, profétai szavak.
4: We're increasing.
3: Ezek növekedtek.
4: We People just wanted to be together.
3: Az emberek együtt akartak lenni.
4: And receive.
3: És venni az Úrtól, kapni az Úrtól.
4: Because they experienced the love of the Lord.
3: Mert megtapasztalták az Úrnak a szeretetét.
4: And the healings and deliverances.
3: És az ő gyógyítását és szabadítását.
4: Worship at that time was also very great.
3: Abban az időben a dicsőítés nagyszerű volt.
4: A focus was on.
3: És kiáradáskor.
4: Was a key part of our growth.
3: Ez a kiáradás, Szent Szellemnek ez a kiáradása egy kulcsfontosságú lépés volt a növekedésünkben.
4: It was during this time that many people were experiencing inner healing, deliverance.
3: Ez egy olyan időszak volt, amikor nagyon sokan tapasztaltak belső gyógyulást és szabadulást.
4: And a new love for the presence of the Lord.
3: És az Isten jelenléte felé való egy új szeretetet.
4: There was also an increased hunger for the word.
3: Ez magával hozott az Isten beszéde felé egy megnövekedett éhséget.
4: Gifts of the Spirit were strong, prophetic words.
3: Az működtek a Szent Szellem ajándékai, profétai szavak.
4: Were increasing.
3: Ezek növekedtek.
4: People just wanted to be together.
3: Az emberek együtt akartak lenni.
4: And receive.
3: És venni az Úrtól, kapni az Úrtól.
4: Because they experienced the love of the Lord.
3: Mert megtapasztalták az Úrnak a szeretetét.
4: And the healings and deliverances.
3: És az ő gyógyítását és szabadítását.
4: Worship at that time was also very great.
3: Abban az időben a dicsőítés nagyszerű volt.

0: magával hozott az Isten beszéde felé egy megnövekedett éjséget.
1: Gifts of the Spirit were strong, prophetic words.
0: Az működtek a Szent Szellem ajándékai, profétai szavak.
1: Were increasing.
0: Ezek növekedtek.
1: People just wanted to be together.
0: Az emberek együtt akartak lenni.
1: And receive.
0: És venni az Úrtól, kapni az Úrtól.
1: Because they experienced the love of the Lord.
0: Mert megtapasztalták az Úrnak a szeretetét.
1: And the healings and deliverances.
0: És az ő gyógyítását és szabadítását.
1: Worship at that time was also very great.
0: Abban az időben a dicsőítés is nagyszerű volt.
1: A focus was on worshiping the Lord.
0: A fókusz azon volt, hogy tényleg az Urat imádjuk.
1: Many people couldn't wait to get together just to focus and worship.
0: Sokan nem tud, alig várták, hogy összegyűjjenek és dicsőítsék az Urat.
1: Even during worship, people were being healed and delivered.
0: Még dicsőítés közben is meggyógyultak és megszabadultak emberek.
1: It was after a time of the outpouring of the Spirit.
0: A Szent Szellem kiáradása után egy valamennyi idővel volt.
1: We experienced a painful time of some elders leaving the church.
0: Tapasztaltunk egy olyan fájdalmas időszakot, amikor néhány szolgáló elhagyta a gyülekezetet.
1: One left speaking hurtful, painful things about us.
0: Volt olyan, aki fájdalmas és sértő dolgokat mondott rólunk, és úgy ment el a gyülekezetből.
1: This caused many people to leave and be confused.
0: Ezáltal sokan elmentek és sokan össze voltak zavarodva.
1: They believed the lies.
0: Hittek a hazugságoknak.
1: This was at the time that we as pastor and wife were at our lowest point.
0: Ez volt az idő, amikor mi, mint pásztor és a felesége a legmélyebb pontunkon voltunk.
1: We were so hurt and wounded by the lies and betrayal, we were preparing to pack and leave.
0: Annyira meg voltunk sértve, vagy annyira fájt ez a sok sértés, amit kaptunk, hogy fel voltunk készülve arra, hogy összecsomagoljunk és elmenjünk.
1: We thought we could start a business and do a business.
0: Azt gondoltuk, hogy majd el tudunk indítani egy vállalkozást, és akkor vállalkozunk és üzletelünk.
1: The morning we were preparing to do this, an old prophetic man.
0: Azon a reggelen, amikor elhatároztuk, hogy akkor most megyünk és elkezdünk készülni erre, egy idős prófétai ember.
1: Who had visited us over a period of 20 years.
0: Aki folyamatosan látogatott minket már 20 éve.
1: Gave a call to Barry.
0: Felhívta Barryt.
1: He said, "How are things up there, Barry?"
0: Az kérdezte, na milyenek a dolgok ott fenn, Barry?
1: And Barry just poured his heart out to this prophetic man, letting him know what we were going through.
0: És Barry egyszerűen kiöntötte a szívét ennek a profétai embernek, és tudatta vele, hogy mi megyünk éppen keresztül.
1: I'm so grateful.
0: És nagyon hálás vagyok.
1: For this specific prophetic man the Lord sent us.
0: Ezért a prófétai emberért, akit elküldött az Úr számunkra.
1: On the phone, this man said to Barry, "If you leave the church now, you're like a daddy leaving his kids."
0: Azt mondta a telefonon az ember Barrynek, hogy ha most elhagyod a gyülekezetet, akkor olyan leszel, mint amikor egy apa elhagyja a gyerekeit.
1: It was after that we decided to stay.
0: Ezután döntöttük úgy, hogy akkor maradunk.
1: And we experienced the best years of ministry.
0: És ezután kezdtük el tapasztalni a szolgálatnak a legjobb éveit.
1: Refusing to quit is a powerful tool to win.
0: Mert az, hogy ha megtagadjuk azt, hogy feladjuk, akkor ez egy erőteljes eszközé válik arra, hogy győzhessünk.
1: We had some times along the way that we reached out to people in the church, in the community.
0: Voltak ezután olyan idők, amikor felvettük a kapcsolatot bizonyos emberekkel a gyülekezetben, a közösségben, úgy általában.
1: We reached out to the low-income community nearby.
0: És

0: Feltűkapcsolat és evangelizáltunk olyan alacsony bevételű szegényebb helyeknek a mi területünkön.
1: And they became part of the church.
0: És ezáltal ők is a gyülekezet részévé váltak.
1: We were also being taught to how to pray for people when we went out into the community, whether it was shopping for groceries or doing regular everyday life.
0: Azt is megtanították nekünk, hogy hogyan imádkozzunk emberekért, hogyha kimegyünk a városi közösségbe, a boltba, és a minden a hétköznapi életnek az ilyen részeire.
1: We were taught to be free to offer prayer for people.
0: Megtanították nekünk, hogy legyünk szabadak arra, hogy felajánljuk azt embereknek, hogy imádkozunk értük.
1: Even had people giving prophetic words to people in the community.
0: És az akár profétai szavakra is legyünk nyitottak, legyünk szabadok, hogy elmondjuk ezt az embereknek.
1: This time was also very fruitful for us.
0: Ez az idő is nagyon gyümölcsöző volt számunkra.
1: There was one thing that I want to mention about the older prophetic man who was ministering to us over the 20 years.
0: Szeretnék egy dolgot elmondani erről az idősebb profétai emberről, aki szolgált felénk 20 évig.
1: He said, "Never prophesy over anyone you don't love."
0: Azt mondta, hogy sose profétálj olyannak, akit nem szeretsz.
1: Always know that the word comes through a human vessel.
0: Mindig tudd, hogy a szó, az üzenet, az egy emberi edényen keresztül jön.
1: And each person receiving the word should always test the word.
0: És minden ember, aki megkapja ezt a szót, azt meg kell, hogy próbálja a szót.
1: That was a very safe way to use prophetic.
0: Ez egy nagyon biztonságos módja a profétai ajándék használatának.
1: There's another teaching that Alan Vincent has given us.
0: Volt egy másik tanítás is, amit Alan Vincenttől kaptunk.
1: Very key teaching for us as elders in the church.
0: Ő tanított minket, mint véneket, mint szolgálókat a gyülekezetben. Ez kulcsfontosságú kijelentés tanítás volt számunkra a vezetőknek a gyülekezetben.
1: It's a teaching he calls David's mighty men.
0: Ez egy olyan tanítás volt, ami Dávid hőseiről szól.
1: I think some of you know that teaching.
0: Szerintem néhányan ismeritek ezt.
1: He emphasized, of course, in that teaching to be of single mind, be of one heart.
0: Nagyon hangsúlyozta ebben a tanításban azt, hogy egy szívvel és egy lélekkel, egy elmével legyünk.
1: Working together for the greater cause of the kingdom.
0: És hogy együtt dolgozzunk a királyságnak a nagyobb céljaiért.
1: Recently the Lord gave me a picture of the body of Christ.
0: Nemrég kaptam az Úrtól egy képet Krisztus testéről.
1: I was attending a concert in Germany.
0: Németországban voltam egy koncerten.
1: And I was impressed by how each instrument is uniquely skilled and gifted.
0: És nagyon lenyűgözött az, hogy minden hangszer milyen egyedien szól, egyedi ajándéka van.
1: And each person playing that instrument is skilled.
0: És minden ember, aki ezeket a különféle hangszereket játsza, ők is nagyon hozzáértőek és nagyon tehetségesek.
1: Each part, each instrument was amazing by itself.
0: És minden hangszer önmagában is nagyszerű volt.
1: But even more amazing when they were together.
0: De sokkal jobb volt, tehát még ennél is jobb volt, amikor együtt szóltak.
1: Also, they were so in sync, so together.
0: Ezen kívül annyira szinkronban voltak, annyira együtt voltak.
1: When they would play as an orchestra.
0: Amikor ilyen nagy zenekarként játszottak.
1: God showed me that's how he wants us to be as a body.
0: Isten megmutatta nekem, hogy azt akarja, hogy ilyenek legyünk, mint a test, mint Krisztus teste.
1: Each of us to become highly skilled and do excellent.
0: hogy mindannyian kiválóak legyünk.
1: But be able to do skillfully together.
0: De képesek legyünk együtt is kiválóan dolgozni.
1: We need to learn to lay our lives down for each other.
0: Meg kell tanulnunk letenni az életünket egymásért.
1: The scripture that says greater love has no man than this that he laid down his life for his friend.
0: És azt mondja az írás, hogy nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki leteszi az életét az ő barátaiért.
1: I think I missed a few items on my notes.
0: Szerintem néhány dolgot kihagytam a jegyzetemből.
1: But I said most of what I wanted to tell you.
0: De elmondtam nagyjából mindent, amit szerettem volna nektek mondani.
1: I hope that was helpful for you. Bless you.
0: Reménykedem abban, és ez segített nektek, és legyetek áldottak.
2: So it was nice when your MacBook locks up on you just when you're ready to speak.
0: Nagyszerű, amikor a MacBookot lezáródik éppen akkor, amikor szeretnél beszélni.
2: Anybody good at getting computer demons out of computers?
0: Valakit ért ahhoz, hogy démonokat kiűz számítógépekből?
2: Yeah, Apple products aren't supposed to have demons, so that's
0: the problem. Az Apple termékekben nincsenek démonok.
3: Ez a legnagyobb
2: démon. Very funny. I'm going to ignore that. I think Paulie had this verse as a theme, maybe on the website, on the Facebook, but it says in 2 Corinthians 4.
0: Elvileg Palinak ez volt az egyik ilyen tematikus verse, ami ott volt a Facebook eseményen ennek az alkalomnak, a 2 Korintus 4-ben.
2: Verse 15.
0: A 15. vers.
2: For it is all for your sake, so that as grace extends to more and more people, it may increase thanksgiving to the glory of God.
0: Mert minden ti értetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére.
2: It's a great verse because it actually says that as more and more people receive the grace of God, it increases the thanks to God and it gives glory to God.
0: Ez egy nagyon jó vers, mert azt mondja, hogy ahogy egyre többen találkoznak Istennel és elfogadják őt, az növeli az ő dicsőségét és növeli az Isten felé való hálát is.
2: I'll talk about that a little bit more this afternoon.
0: Erről majd beszélek délután egy kicsit többet.
2: But let me give a couple comments about the story that Cheryl told.
0: Viszont előbb hagyj kommentáljak néhány dolgot a történettel kapcsolatban, amit Cheryl mesélt.
2: I believe that every nation exists in different times and seasons of that culture, and so results vary.
0: Én hiszem, hogy minden nemzet más időszakokban létezik, és mások a kultúrák, ezért az különböző eredmények nemzetről nemzetre különbözőek.
2: So what works for one culture or one church will not necessarily work for others.
0: Tehát azok, hogyha van egy dolog, ami működik az egyik kultúrában, vagy az egyik gyülekezetben, az nem fog feltétlenül működni a másik gyülekezetben.
2: I think we can learn from each other, but I also don't think it helps to just copy others.
0: Tehát hiszek benne, hogy tanulhatunk egymástól, de nem gondolom azt, hogy helyén való lenne csak úgy lemásolni a másikat.
2: One of the reasons I wanted her to tell the story is for you to understand that we existed a long time with very little growth.
0: Azért szerettem volna, hogy elmondja Cheryl ezt a történetet, hogy nagyon sokáig léteztünk úgy, hogy nagyon kevés volt a növekedés.
2: 15 or more years before we even passed 100.
0: 15 vagy több év volt az, amíg a 100 fős létszámot átléptük.
2: And then 20 years until we passed 150.
0: És 20 év volt az, amíg a 150-et átléptük.
2: But it was around that time when we made this shift, and that did help the growth.
0: De ebben az időben volt az, amikor irányt váltottunk a gondolkodásmódunkba, és ez elősegítette a növekedést.
2: It was probably different for you, but in the beginning we were not really focused on reaching the lost.
0: Valószínűleg nektek ez ti máshogy éltétek meg, de az elején mi, a gyülekezet elején mi nem fókuszáltunk arra, hogy elérjük az elveszetteket.
2: So, and we repented for that. I believe that was wrong.
0: És ebből mi megtértünk, mert hiszem, hogy ez nem volt helyén való.
2: I look back now and I believe that the time of slow growth was actually a time of God laying foundations in the church.
0: Ahogy visszanézek most erre, hiszek abban, hogy ez a csekély növekedésnek az ideje az egybehangzott azzal, hogy Isten alapokat helyezett el a gyülekezetben.
2: In fact, Cheryl mentioned the time when we lost one of the elders.
0: Cheryl említette azt az időt, amikor elvesztettük az egyik szolgálónkat.
2: And it happened during a time when the church was beginning to grow.
0: És ez abban az időben volt, amikor a gyülekezet elkezdett növekedni.
2: But Eileen and Vincent had actually prophesied to me that there was something in the foundation that God needed to change.
0: És Eileen Vincent profétálta nekem azt, hogy van a gyülekezetben valami az alapokban, amit meg kell változtatni.
2: So the years of slow growth actually was probably needed as foundations were laid before the building could go higher.
0: Tehát a csekély növekedésnek az időszaka szükséges volt, hogy olyan alapok, alapokat le tudjon fektetni Isten, hogy magasra lehessen építeni az épületet.
2: But I believe that I believe your nation is going to experience an awakening, and I believe that this church can experience a similar kind of growth.
0: És hiszek abban, hogy a ti nemzetetek egy ébredést fog tapasztalni, és hiszem azt, hogy ez a gyülekezet is meg tud tapasztalni egy hasonló módon mértékű növekedést.
2: So we shared it to give you some kind of a vision of what the future could be like.
0: És ezt azért osztottuk meg veletek, hogy megosztunk egy látást arról, hogy milyen lehet a jövő.
2: When we doubled in a year, that was great, but for me also headaches.
0: Amikor egy év alatt megduplázódott a létszámunk, akkor ez nagyszerű volt, viszont ez fejfájás is okozott nekem.
2: I visited a church in Argentina when I was there, and they were in full revival.
0: Meglátogattam egy gyülekezetet Argentínában, amikor ott voltam, és teljesen benne voltak az ébredésben.
2: They grew from a little over 100 people to 40,000 in 2 years.
0: Két év alatt egy kicsit többről, mint 100, megnövekedett a létszámunk több mint 40,000-re.
2: 2 years after that, the church didn't exist.
0: Két évvel ezután a gyülekezet már nem létezett.
2: And the pastor, who's a friend of Alan's, told me that they just were not prepared for the growth.
0: És a pásztor, aki Ellen Vincentnek egy barátja, mondta, hogy nem voltak felkészülve erre a növekedésre.
2: So, most of the people went to other churches. They weren't lost.
0: Tehát a legtöbb ember elment más gyülekezetekbe, tehát nem vesztek el.
2: But they weren't structured properly. They weren't prepared with a system to disciple people.
0: De nem volt megfelelő struktúrájuk, nem volt egy olyan rendszerük, ami által tudnák tanítványozni az embereket.
2: Anacondia, the evangelist, would go into a stadium, and he would preach the gospel.
0: Az evangélista bement egy stadionba, elmondta az evangéliumot.
2: Some nights 10,000 people would become Christians.
0: És volt olyan este, amikor 10,000 ember tért meg.
2: So I thought of this when I passed your new stadium right here.
0: És gondoltam erre, amikor itt láttam az új stadionokat.
2: Maybe God gave you a stadium for a coming harvest.
0: Lehet, hogy azért adott stadiont ide, hogy az ő aratással legyen, megtörténjen.
2: I believe that stadiums and airplanes were built for the gospel.
0: Hiszem azt, hogy a stadionok és a repülők azok az evangéliumnak lettek létrehozva.
2: Seriously, I believe that helps us go and it helps us reach people.
0: Komolyan hiszem ezt, mert ezáltal eljutunk helyekre, és ezáltal elérjük az embereket.
2: So it's good for you to take seriously the idea of church growth now before you're overwhelmed.
0: Tehát jó ötlet már most komolyan venni a gyülekezet növekedésnek az ötletét, mielőtt konkrétan eljönne az.
2: I spent one day interviewing the man who did deliverance in the deliverance tent.
0: Egy napig hallgattam egy embert, interjúztattam egy embert, aki keresztül ment egy szabaduláson.
2: We visited about 20 or more churches and looked at how they were discipling people. It was very encouraging to me.
0: 20 vagy 30 gyülekezetbe mentünk el, és megnéztük, hogy hogy tanítványozzák az embereket. Számomra ez nagyon izgatott lettem ezáltal.
2: But for us, I can't emphasize enough that the most important thing for us was a change of our focus.
0: De nem hangsúlyozhatom eléggé, hogy a legfontosabb dolog számunkra az volt, hogy megváltoztattuk a fókuszunkat.
2: And the focus shifted outward.
0: És a fókusz kifelé orientálódott.
2: But God did use the early years to build foundations.
0: Viszont Isten felhasználta az első éveket arra, hogy alapokat fektessen le.
2: One of the things that happened to us when we started to look outward is we began to serve other churches.
0: Az egyik dolog, ami történt velünk, amikor kifelé kezdtünk el nézni, hogy elkezdtünk más gyülekezetek felé szolgálni.
2: I decided that I would not see other churches as my competitors or our competitors.
0: Eldöntöttem, hogy nem tekintek úgy más gyülekezetekre, mint akikkel versenyhelyzetben lennénk.
2: But I wanted that change to take place not only in my brain, but I wanted them to know that we saw them as partners.
0: És azt szerettem volna, hogy ez a változás ne csak az agyamba menjen végbe, hanem hogy ők is tudják, hogy partnerként tekintünk rájuk.
2: So we started praying for a different local church every Sunday.
0: Ezért minden vasárnap elkezdtünk egy másik helyi gyülekezetért imádkozni.
2: And word got back to them that we were praying for them.
0: És előbb-utóbb megtudták, hogy imádkozunk értük.
2: And we found little ways to bless them or help them or serve them.
0: És találtunk kicsi módokat arra, hogy megáldjuk, vagy szolgáljunk őket, vagy szolgáljunk feléjük.
2: And when they would express surprise, we would just say, well, you're our partners.
0: És amikor ezen meglepődtek, akkor csak mondtuk nekik, hogy hát partnerek.
2: We're in the same field, and we're all working together to bring the lost to Christ.
0: Mind ugyanabban a mezőben dolgozunk, és azon dolgozunk, hogy az elveszetteket Krisztushoz vezessük.
2: I believe that God loved our city, and so we had to learn to love our city.
0: Hiszem azt, hogy Isten szerette a mi városunkat, és emiatt meg kellett tanulnunk nekünk is szeretni a városunkat.
2: So we even found ways to love the city.
0: Tehát találtunk rá módokat, hogy szeressük a várost.
2: And we had a police station that was near the church.
0: Volt egy rendőrkapitányság, ami közel volt a gyülekezethez.
2: Because we don't pay taxes, I went to the government and I said, is there anything that you need that we could help you with?
0: És mivel mi nem fizetünk adót, oda mentem az önkormányzathoz, és megkérdeztem, hogy tudunk-e valamiben segíteni, van-e valami, amire szükségetek van?
2: They looked at me like I was crazy.
0: Úgy néztek rá, mint aki őrült.
2: And they said, we'll think about it and we'll send you an email.
0: Azt mondták, hogy hát gondold ezt meg, és majd küldünk egy e-mailt.
2: So they sent me an email after a couple weeks telling me that they had one thing that they didn't have enough money to buy.
0: És néhány hét múlva kaptam egy e-mailt, hogy van egy dolog, amire nincs elég pénzük, hogy megvegyék.
2: They said the police department needed a radar gun to stop speeding cars.
0: Azt mondták, hogy a rendőrkapitányságnak szüksége volt egy ilyen radarra, hogy bemérhessék a gyorshajtókat.
2: This is what they wanted.
0: Ezt akarták.
2: So I said, fine, how much does it cost?
0: Azt mondom, hogy oké, mennyibe kerül.
2: And they told us, and I sent them the check, and told them to buy it.
0: És megmondták, és elküldtem nekik a csekket, és mondtam, hogy vegyék meg.
2: My fear then was that the pastor, me, would be the first one they'd catch with the radar gun.
0: És elkezdtem attól félni, hogy én leszek az első, akit elkapnak ezzel a radarral.
2: Because sometimes the pastor drives fast.
0: Mert néha a pastor gyorsan vezet.
2: You see, it's an anointing like Jehu in the Bible.
0: Ez egy olyan kenet, mint Jehunak volt a Bibliában.
2: They could tell it was Jehu by the way he drove his chariot.
0: Meg tudták mondani, hogy Jehu jön, mert úgy vezette a szekerét.
2: But we didn't do that often, but we did little things to try to let the community know that we loved them and we wanted to serve them without expecting anything in return.
0: Nem gyakran csináltuk ezt, de szerettünk volna így kifejezni ilyen kis módokban, hogy a közösségnek, hogy tudják azt, hogy mi szeretjük őket, és hogy szeretnénk szolgálni feléjük.
2: When we built our first building, it took me 6 years to get approval from the government to build.
0: Amikor az első gyülekezeti épületünket építettük, akkor 6 évig kellett várnom arra, hogy engedélyt kapjak az önkormányzattól.
2: This is in an area where there's a lot of churches and supposed to be, you know, Christian region.
0: És ez egy olyan helyen volt, ahol van nagyon sok gyülekezet, van és elvileg keresztény régió.
2: But they saw us as a sect and as a cult.
0: De úgy néztek ránk, mint egy szekta, mint egy ilyen belterjes közösség.
2: I decided I'm going to change their mind.
0: És úgy döntöttem, hogy megváltoztatom ebben a gondolkodásmódjukat.
2: So that's when we bought the police this thing, this radar, and eventually it started to change the view of the government of us.
0: Ekkor vettük meg például a rendőrségnek ezt a radart, és ekkor kezdett el megváltozni az önkormányzat hozzáállása felénk.
2: Even the other churches began to change how they treated us.
0: Még a többi gyülekezet is nek a viszonya is megváltozott felénk.
2: The other pastors thought that we were a cult also.
0: A többi pásztor is azt gondolta, hogy mi szekta vagyunk.
2: And just about the time we were beginning to win a little bit of their confidence that we were orthodox.
0: Pont akkor, amikor elkezdtünk bizalmat nyerni felőlük, hogy valóban ortodoxak vagyunk.
2: We had the outpouring of the Holy Spirit and the newspaper came with their cameras.
0: Eljött a Szent Szellemnek a kiáradása, és jöttek az újságírók a fényképezőgépeikkel.
2: And on the front page of the county newspaper was a color picture of people laying all over the floor.
0: És a megyei újság főcímlapján ott volt egy színes kép arról, hogy így fetrengenek az emberek a földön a Szent Szellemtől.
2: The headline read, floored by the Spirit.
0: És az volt a szalagcím, parkettán a Szent Szellem, hogy kidőltek az emberek a Szent Szellemtől.
2: At that point my reputation took a deep nosedive.
0: Ekkor a jó hírem így lezuhant.
2: They were sure we were a cult.
0: Biztosak voltak benne, hogy szekta vagyunk.
2: So we just continued to love the community, serve the community, love the other churches.
0: Tehát csak folytattuk ebbe való beleállást, hogy szerettük a közösséget, szerettük a többi gyülekezetet, szerettük a várost.
2: When they saw that we were beginning to win the lost and people were getting baptized.
0: Amikor látták azt, hogy elkezdtük megnyerni az elveszetteket, és hogy az emberek bemerítkeznek.
2: The other churches began to change their opinion.
0: A többi gyülekezetnek megváltozott a véleménye.
2: We went regularly to the pastors' meetings, and they soon saw that our beliefs were not much different than theirs.
0: Rendszeresen jártunk a pásztori találkozókra, és elkezdték látni, hogy a mi hitünk nem sokban különbözik az övéktől.
2: And this is over a period of decades, eventually, first myself and then Kevin led the pastors group and ministerium in the city.
0: És évtizedek múltán megtörtént az, hogy előbb én és aztán Kevin vezette ezt a pásztori találkozót a városban.
2: So I say all this to say, if you are treated like a cult, you can change that.
0: Ezt csak azért mondom, hogy tudjátok, hogy ha szektának tekintetik a gyülekezeteteket, akkor ez megváltoztatható.
2: They probably don't know what you believe.
0: Valószínűleg nem tudják, hogy miben hisztek.
2: They just know you clap a lot when you sing.
0: Csak azt tudják, hogy nagyon sokat tapsoltok, amikor énekeltek.
2: So put your doctrinal statement out for everybody to see and let them know what you believe.
0: Tehát rakjátok ki a ti hitvallásotokat, legyen nyilvános, és lássa mindenki, hogy miben hisztek.
2: So you can change both the way the church thinks and also the way everybody else around you thinks.
0: Tehát meg lehet változtatni a gyülekezeten belüli gondolkodást és a gyülekezeten kívüli gondolkodást is.
2: We went to the local schools and we offered them our auditorium to use free.
0: Elmentünk a helyi iskolákba, és mondtuk, felajánlottuk nekik, hogy használhatják a mi termeinket ingyen.
2: We offered it to businesses to have business seminars there free.
0: És az ilyen előadó termeinket kiadtuk üzletembereknek, hogy ilyen üzleti szemináriumokat tartsanak ingyen.
2: We still clap a lot and we still fall down, but now they don't see us as being weird.
0: Még mindig tapsolunk és még mindig kidőlünk a Szent Szellemtől, de már nem tekintenek olyan furáként ránk.
2: So there's a couple things that you need.
0: Van néhány dolog, amire szükség van.
2: The pastors and elders of a church need the support of the whole church to be able to make these kinds of shifts.
0: A pásztoroknak és a szolgálóknak egy gyülekezetben a teljes gyülekezetnek a támogatására szükség van ahhoz, hogy az ilyen jellegű változások, átváltások megtörténjenek.
2: And you need unity not only of the leaders but of the whole church, that growth is good.
0: És kell ebben egy egység, ebben a gondolkodásban, nem csak a vezetők között, hanem az egész gyülekezetben, hogy a növekedés jó.
2: When we started our church, there was the belief that small is beautiful.
0: Amikor elkezdtük a gyülekezetünket, akkor megvolt bennünk ez a hit, hogy a kicsi az szép.
2: And that larger churches could never possibly be as good as the smaller churches.
0: És hogy a nagyobb gyülekezetek semmiképpen nem lehetnek olyan jók, mint a kisebb gyülekezetek.
2: Actually, I thought that, and I actually spoke that way from the pulpit.
0: Én is ezt gondoltam, és így beszéltem a pulpitusról.
2: And I criticized larger churches.
0: És kritizáltam a nagyobb gyülekezeteket.
2: I felt that we must certainly be better than they are on a number of things.
0: És úgy gondoltam, hogy bizonyosan sokkal jobbak vagyunk náluk sok mindenben.
2: I only changed my mind after I visited some of them and realized I was wrong.
0: Csak akkor változtattam meg a véleményemet, miután meglátogattam néhányat közülük, és észrevettem, hogy tévedtem.
2: One of the mega church pastors, I was convinced, watered down the gospel.
0: Meg voltam győződve, hogy az egyik ilyen mega gyülekezetnek a pásztora így felhígította az evangéliumot.
2: I was convinced that he just gave a simple, easy message just to get people to come.
0: Meg voltam arról győződve, hogy egy ilyen kis egyszerű, könnyen befogadható üzenetet adott csak azért, hogy jöjjenek az emberek.
2: Until I was at a meeting where he gave the gospel, and I thought he gave a harder gospel than what we did.
0: Addig, amíg nem voltam egy olyan összejövetelen, ahol ő elmondta az evangéliumot, és ekkor gondoltam azt, hogy ő még keményebb evangéliumot mond el, mint mi.
2: This man has a church of probably 30,000.
0: És ez az ember valószínűleg egy 30,000-es gyülekezetet vezet.
2: It wasn't, they didn't clap as much and fall down like we do, but they were reaching people for Christ.
0: Nem tapsoltak és nem dőltek ki annyira, mint mi, de elérték az embereket Krisztusnak.
2: So while they were different, I decided to shut my mouth and stop criticizing them.
0: És annak, tehát ekkor, annak ellenére, hogy különböztek tőlünk, úgy döntöttem, hogy befogom a számat, és nem kritizálom őket tovább.
2: They use this term seeker sensitive.
0: Használják ezt a kifejezést, hogy a keresésre érzékeny.
2: And this is what I would criticize.
0: És ezt kritizáltam.
2: Because I thought they were more concerned about what people thought of them than what they were concerned about God and His standards.
0: Mert azt gondoltam, hogy jobban foglalkoznak azzal, hogy az emberek mit gondolnak róluk, mint azzal, hogy Isten mit tervez. A városban vagy akárhol.
2: Until one time I was reading Paul in 1 Corinthians.
0: És egy idő után viszont olvastam Pálnak az egy Korintus levelet.
2: And he said if you all speak in tongues and a visitor comes in among you, they'll think you're crazy.
0: Aki azt mondta, hogy ha mindannyian nyelveken szóltuk és bejön egy új ember, akkor őrültnek fog titeket tekinteni.
2: He didn't forbid them to speak in tongues.
0: Nem tiltotta meg, hogy nyelveken szóljanak.
2: But if you look at that chapter, he's just trying to convince them to be, I think, sensitive to a visitor or an unbeliever who's among them.
0: De azt látjuk, hogy ebben a fejezetben arról szeretné meggyőzni őket Pál, hogy legyenek érzékenyek arra, hogyha egy új ember bejön a gyülekezetbe.
2: So I realized we could continue to be who we were, believe what we believed, but also give consideration to someone who didn't understand us.
0: És ekkor jöttem rá arra, hogy folytathatjuk azt, hogy ugyanazt hisszük, mint eddig, lehetünk ugyanazok, akik vagyunk, de adhatunk különös figyelmet azoknak az embereknek, akik bejönnek közénk, és nem tudják, hogy mit csinálunk, és nem ismernek minket.
2: So one day when nobody was around the building, I pretended I was going to be a visitor, and I walked my way through the building in the service.
0: És egyszer, amikor nem volt senki az épület körül, akkor úgy tettem, mintha látogató lennék, és végigmentem az épületen és a gyülekezeten.
2: I tried to feel and see what a visitor would see and feel when they came to our services.
0: Próbáltam azt érezni, azt látni, amit egy látogató érezhet és láthat, amikor eljön egy gyülekezeti alkalmunkra.
2: So I found a few things in our building that I just needed to address.
0: És találtam néhány dolgot az épületünkbe, amit nem hagyhattam szó nélkül.
2: And I'm going to give you a very short version of what I talked to the leaders about last night.
0: És fogok nektek adni egy nagyon rövid verzióját annak, amiről tegnap a vezetőkkel beszéltem.
2: We ended up having some clear signs to let people know where the bathrooms were, where the children's rooms were, those kinds of things.
0: És például voltak nagyon egyértelmű jelek arra, hogy merre van a WC, merre van a gyerekszolgálat.
2: We began to train our greeters and the people that were volunteers that they needed to smile and be friendly.
0: Edzettük abban a mi önkénteseinket és az a kapunálókat, hogy hogy mosolyognak és barátságosak legyenek az emberek felé.
2: Your greeters always do a fantastic job when I come
0: here. És igen, a ti üdvözlőitek mindig nagyszerű munkát végeznek.
2: But you'd think that Christians with the joy of the Lord would automatically be happy and smile.
0: Mert azt gondolnánk, hogy a keresztények az Úr örömével automatikusan örömteliek és mosolygósak lennének.
2: Not always.
0: De nem mindig van.
2: I had a few that I had to say you need to smile.
0: És volt néhány ember, akinek azt kellett mondanom, hogy mosolyognod kell.
2: It's like when you go into a store and the people that are there to help you are friendly and happy.
0: Ez olyan, mint amikor bemész egy boltba, és az ott az emberek, akik ott segítenek neked, azok barátságosak és örömteliek.
2: It has to do with the culture in the business.
0: Ennek van valami köze ahhoz a kultúrához, ami ebben az üzletben van.
2: So we look through worship and music, which in our day and age is very important.
0: És ránéztünk a dicsőítésre, a zenére, ami ebben az időben, most, amiben vagyunk, ez nagyon fontos.
2: Again, this is an area you do very well.
0: Ismét csak ez egy olyan terület, amikben nagyon jók vagytok.
2: You have some nice technology in the board, and I was looking at your equipment.
0: Nagyszerű a technológiátok a keverőpulton, és minden néztem az eszközeiteket, hogy nagyon jók.
2: When a church is new, you don't always have the money to buy everything that the worship team wants.
0: Egy új gyülekezetben általában nincs meg még az a pénz, ami hogy mindent megvegyetek, amire szüksége van a dicsőítő csapatnak.
2: That's an important area.
0: De ez is egy fontos terület.
2: The other area that's really important is children's ministry.
0: A másik terület, ami nagyon fontos, az a gyerekszolgálat.
2: We've had visitors tell us we came back a second time because the children wanted to come back.
0: Voltak olyan látogatók, akik azt mondták, hogy ezért jöttünk el még egyszer, mert a gyerekek vissza akartak jönni.
2: Or they'll say we visited other churches, but the children didn't want to go the next Sunday, so we came to yours to try it.
0: Vagy azt mondták, hogy voltak más gyülekezetekben, meglátogattak más gyülekezeteket, de a gyerekek nem akartak menni azokba a gyülekezetekbe, ezért visszajöttek hozzánk.
2: We started looking at our website and our printed material.
0: Elkezdtük nézni a weboldalunkat és a nyomtatott dolgainkat.
2: I wanted them to be up to date and I wanted them to be simple and clear.
0: Azt akartam, hogy frissek legyenek és hogy egyszerűek és érthetőek.
2: Complexity never really impresses anybody.
0: A bonyolultság, a komplexitás általában nem nyűgözi le az embereket.
2: Except the person that creates the complexity. Except the person that created the complexity.
0: Kivéve azt az embert, aki létrehozza a komplexitást.
2: There's actually a book called Simple Church, and I believe that church should be simple and easy to understand.
0: Van egy olyan könyv, ami az a cím, hogy az egyszerű gyülekezet, és hiszem azt, hogy a gyülekezeti dolgnak egyszerűnek kell lenni és érthetőnek.
2: We found out that most of the people were visiting our website before they ever showed up at a meeting.
0: Azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb ember meglátogatta a weboldalunkat, mielőtt eljött volna hozzánk az alkalomra.
2: Even if a friend had invited them come to church with me, they would go to the website and they would check us out there before they would agree to come.
0: Még akkor is, hogyha egy barát hívta őket gyülekezetbe, előbb felmentek a weboldalra és megnéztek minket ott, és csak utána jöttek el.
2: One family told me that they listened to 6 of my sermons online before they came.
0: Volt egy család, aki azt mondta, hogy meghallgattak tőlem 6 tanítást, mielőtt bejöttek volna a gyülekezetbe.
2: So to them the preaching was important.
0: Tehát az ő szempontjukból a tanítás volt nagyon fontos.
2: They will look for evidence of a value of children, evidence of good music, the different things like that, they look there for it.
0: Tehát az emberek keresik az a gyerekek értékelését egy gyülekezeten belül, és keresik a zenét is.
2: I think the building needs to look public.
0: Úgy gondolom, hogy az épületnek ilyen publikusnak, ilyen nyilvánosnak kell kinéznie.
2: Rather than private.
0: Mint hogy ilyen privátnak, zárkózottnak.
2: It should seem like they could walk in there just like you would walk in the Spar grocery market.
0: Úgy kell tűnnie, hogy be lehet oda menni, mint hogyha a Spárba mennél.
2: The doors are in, open, come on in, you can find what you need.
0: Hogy nyitva van az ajtó, gyere be, megtaláld az, azt, ami kell.
2: Even plenty of chairs.
0: Hogy van sok szék.
2: Or parking.
0: Vagy hogyha van sok parkolóhely.
2: Generally when a room is 80% full, it begins to feel full by visitors.
0: És általában, hogyha 80%-ra egy teremnek megtelik, akkor a látogatók úgy érzik, hogy tele van.
2: That statistic made me very angry for a long time until I had to admit it was right, because I saw it happen to us.
0: Ez a statisztika nagyon sokáig dühített engem, míg meg nem láttam, hogy ez valóban igaz, mert láttam az hozzánk jövő látogatókban.
2: So, things like the name of the church, the description of the church activities, these things all need to make sense to an unbeliever.
0: A gyülekezet neve és a gyülekezetnek a tevékenységeinek a leírása érthető kell, hogy legyen egy látogató számára.
2: And we began to explain terms that we use that people may not understand.
0: Így elkezdtünk elmagyarázni olyan szavakat, amiket mi használunk, és lehet, hogy nem érti egy látogató.
2: I don't know if you ever joined an organization or went somewhere where they have their own unique terminology that only they understand.
0: Nem tudom, hogy mentetek-e már olyan szervezetbe, ahol van nekik egy saját terminológiájuk, saját szavaik, amiket csak ők értenek.
2: So you always feel like an outsider until you understand the language, then you feel like you're part of it.
0: És az ilyen helyeken mindig kívülállónak érzi magát az ember, amíg meg nem érti a nyelvet, amit használnak.
2: See, when we started the church, we thought that if we worshipped and prayed and had good fellowship, the world would just come knocking on our door.
0: Az eleinte azt hittük, hogy ha jól dicsőítünk, imádkozunk és nagyon jó a közösség, akkor így özönlik a világ és kopogtat az ajtónkon.
2: That never happened.
0: És ez soha nem történt meg.
2: And Jesus never says that would happen.
0: És Jézus soha nem mondta, hogy ez meg fog történni.
2: He tells us to go make disciples.
0: Hanem azt mondta, hogy menjünk és tegyünk tanítványokká.
2: We couldn't sit and expect God to draw them here to us. We had to make friends.
0: Tehát nem ülhettünk egy helybe és várhattuk Istent, hogy majd ő idevezeti őket, hanem ki kellett mennünk és barátkoznunk.
2: I think when God wrote the Bible, he wrote it very plain and clear.
0: Úgy gondolom, amikor Isten a Bibliát írta, akkor nagyon egyszerűen és érthetően írta.
2: Do you know why?
0: Tudjátok miért?
2: Because he wanted us to understand it.
0: Mert azt akarta, hogy értsük.
2: And if we think the Bible's full of all these hidden things that hardly anybody can ever find.
0: És ha azt gondoljuk, hogy a Biblia tele van ezekkel a rejtett dolgokkal, amiket alig tud akárki megtalálni.
2: I do believe God hides things sometimes for us to discover them, but generally I think the message in the scriptures is clear.
0: Hiszek abban, hogy Isten elrejt dolgot azért, hogy mi felfedezzük azokat, de úgy gondolom, hogy általában az a Bibliában az üzenet az egyértelmű.
2: And so we work at making sure that everything we print is clear to someone who doesn't attend our church.
0: Tehát, hogyha valami szöveget kinyomtatunk, akkor ügyelünk arra, hogy egyértelmű, érthető legyen, hogyha valaki elolvassa, aki nem jár a gyülekezetünkbe, ő is értse.
2: We operate a 24/7 prayer center.
0: Működtetünk egy 24 órás imaszolgálatot.
2: It's about 10 years old.
0: Ez nagyjából 10 éves.
2: But for 8 years we've had people praying there day and night.
3: 8 years?
2: Yes.
0: De 8 évig éjjel-nappal imádkoztak ebben az emberek.
2: Again, some of the young people had this idea that if we just worship the Lord and pray, revival will break out and the lost will just come streaming in.
0: És a fiatalokban is megvolt ez a meggyőződés, hogy ha imádkozunk és dicsőítjük az Urat, akkor az elveszett vagy az ébredés az egyszerűen csak így beárad.
2: And I loved what they were doing in the house of prayer.
0: És nagyon szerettem azt, amit az imaházban csináltak.
2: But I warned them that if they spend a lot of time in the presence of Jesus praying.
0: De figyelmeztettem őket, hogyha nagyon sok időt töltenek a Jézusnak a jelenlétébe imában.
2: Eventually God's going to call them to be part of the answer to their prayers.
0: Akkor előbb-utóbb Isten el fogja hívni őket, hogy része legyenek az imára való válasznak.
2: And some of those who were among that original group are now planting churches.
0: És néhányan, akik ott voltak eredetileg ebben a csoportban, azok most már gyülekezeteket plantálnak.
2: The one guy that's a church planter, I knew that years before he would never even consider planting a church.
0: Az egyik ember, aki ilyen gyülekezet plantáló, őróla tudtam, hogy évekkel ezelőtt soha nem gondolt volna arra, hogy ő valaha gyülekezeteket fog plantálni.
2: One girl's moved to Syria.
0: Az egyik lány elköltözött Szíriába.
2: She's a young single girl and she's right there in the midst of danger.
0: Ő egy fiatal egyedülálló lány, és ott van a veszélynek a kellős közepén.
2: Where she was at, they already lost over 200 nurses to bombing and fighting.
0: Olyan helyen van, ahol 200 ápoló már meghalt a bombázások miatt.
2: And she's there every day helping to deliver babies and helping those that are sick as a nurse.
0: És ennek ellenére ott van, segít szüléseknél, és segít azoknak, akik betegek.
2: This same girl was the one that was in charge of the night watch for about 8 years.
0: Ez a lány volt az éjjeli őrállásnak is a vezetője 6 évig.
2: So she would spend all night, every night, with an audience of one, being God, worshiping and praying.
0: Tehát minden éjszaka azt csinálta, hogy Isten előtt dicsőített és imádkozott, Isten volt az egyetlen közössége.
2: Until at one point God's heart for the lost just seized her and she was changed.
0: Addig, amíg egyszer Isten szíve az elveszettek felé meg nem ragadta őt, és egyszerűen nem megváltozott.
2: So all the things we do, like I mentioned, worship, prayer, Bible reading, all these things are important, but eventually God will seize your heart for his love for the lost.
0: Tehát az, amiket csinálunk, az ima, a bibliaolvasás, a dicsőítés, ezek mindig mind fontosak, viszont egyszer Isten meg fogja ragadni a szívünket, hogy kimenjünk az elveszettek közé.
2: There's a story about Jesus in the New Testament where it was early in the morning and he was returning to the city and he was hungry.
0: Van egy történet Jézusról az Új Szövetségben, amikor ment vissza egy városban, és éhes volt.
2: And he went to saw a fig tree, and he went to the tree, but all he found was leaves.
0: És talált egy fügefát, és odament a fügefához, de csak leveleket talált.
2: And then he cursed it.
0: És ekkor megátkozta.
2: He said, may there be no more fruit from you forever.
0: És azt mondta, hogy ne legyen, ne tudom, többé soha gyümölcsöt.
2: And the tree withered.
0: És ez elszáradt.
2: I don't think he was just angry because he was hungry.
0: Nem gondolom, hogy csak azért volt mérges, mert éhes volt.
2: The interesting thing about fig trees is that the blooms come before the leaves.
0: Az érdekes dolog a fügefáról, hogy előbb jönnek a virágok, mint a levelek.
2: So if you see leaves, the blooming is over and the figs should be forming.
0: Tehát ha leveleket látunk, akkor már a virágzás véget ért, és elvileg fügét kéne látni a fán.
2: It was reasonable for him to expect to find some fruit there, but he didn't.
0: Logikus lett volna az, hogy talál ezen a fügefán gyümölcsöt, de nem talált.
2: And you know, in Israel, figs are a very important crop.
0: És tudjuk, hogy Izraelben nagyon fontos növény a fügefa.
2: It's one of their best crops and foods.
0: Ez a legjobb ilyen terményük, termésük és az ételük.
2: You have a shop in Székesfehérvár that makes amazing figs covered in chocolate.
0: Van egy bolt itt Székesfehérváron, ami nagyszerű ilyen csokis fügét csinál.
2: Sorry, my brain just went there because we're talking about figs.
0: Bocsi, csak úgy elment oda az agyam, mert erről beszélünk.
2: But Jesus is making a statement here.
0: De Jézus itt állít valamit.
2: He says, if I plant a tree for fruit, and I have a reasonable expectation that it should bear fruit.
0: Azt mondja itt Jézus, hogy ha én elültetek egy fát, akkor az egy logikus elvárás tőlem, hogy gyümölcsöt teremjen.
2: In Israel, when the fig trees fail, it's a national calamity.
0: És Izraelben, amikor nem teremnek a fügék, az egy nemzeti tragédia.
2: In fact, if you look at even the prophets, they talk about the fig tree, and it's a sign of God's peace and favor when it gives fruit.
0: És hogyha prófétákat olvassuk, akkor látjuk azt, hogy beszélnek a fügefáról, és az Isten békességének és virágzásának a jelképe.
2: But the fact that the tree had bloomed but had was not forming figs, Jesus wasn't happy with.
0: De Jézus nem örült ennek, hogy a fügefel már ott voltak a levelek, de nem volt rajta gyümölcs.
2: So I think it's just a story of how he does expect us to bear fruit.
0: És úgy gondolom, hogy ez a történet csak arról szól, hogy elvárja tőlünk, hogy gyümölcsöt teremjünk.
2: And I think he looks for us to bear fruit as well.
0: És hiszem azt, hogy várja, hogy meglássa azt, hogy gyümölcsöt termünk.
2: And he doesn't want us just to have leaves that are fluttering in the wind with busy, but he also wants to see some evidence of the fruit.
0: És szeretné azt, hogy ne csak levelek legyenek rajtunk, ami így az elfoglaltságban, a szélben susok, hanem hogy legyen bizonyítéka ezeknek a dolgoknak, amiket csinálunk.
2: Jesus also told a parable about the fig tree in Luke 13.
0: A Lukács 13-ban mondott példázatot is a fügefáról Jézus.
2: He said a certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came looking for fruit on it and did not find any. So he said to the gardener, behold, for 3 years I've come looking for fruit on this tree and did not find any. Cut it down. Why should it even exhaust the soil? But the gardener answered and said to him, sir, leave it alone this year also until I dig around it and put manure on it. And if indeed it produces fruit in the coming year, so much the better. But if not, then you can cut it down.
0: És ezt a példázatot mondta ez a Lukács 13:6, hogy volt egy embernek egy fügefája a szőlőjébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, de nem talált. És mondta a vincelliemnek, íme 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába. Azt pedig felelte, mondta neki, uram, hagyj békét neki még ebben az évben, míg körös-körül megkapálom és megtrágyázom, és ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt.
2: So I'm glad Jesus told this story.
0: Szóval én örülök, hogy Jézus elmondta ezt a történetet.
2: It tells us that God is merciful.
0: Tehát, mert ez azt mondja, hogy Isten irgalmas.
2: And if he realizes that we should be bearing fruit, he gives us another chance.
0: És hogyha rájön, hogy gyümölcsöt kellene teremnünk, akkor ad még egy lehetőséget.
2: And what the gardener promised is that he would dig it around it and fertilize it.
0: És azt ígérte a vincellér, hogy körülkapálja és hogy megtrágyázza.
2: He would give the tree what it needed so that it would bear fruit.
0: Hogy megad mindent a fának ahhoz, hogy gyümölcsöt tudjon teremni.
2: I believe this church is on a path towards this kind of increase in growth.
0: Hiszek abban, hogy ez a gyülekezet egy ilyenféle úton van, az efféle növekedés felé.
2: I believe it's your destiny.
0: Hiszem, hogy ez a ti elhívásotok.
2: I believe it's written in your DNA.
0: Hiszem, hogy bele van írva a DNS-etekbe.
2: I believe that it's good that you're looking at this topic right now.
0: Hiszem, hogy jó az, hogy erre a témára néztek ebben az időben.
2: Rather than being passive and waiting for a revival.
0: Ahelyett, hogy csak passzívak lennétek és várnátok az ébredést.
2: And I believe that you have each been chosen to be fruitful.
0: És hiszem, hogy mindannyian egyénileg is kilettetek arra választva, hogy gyümölcsözzetek.
2: I believe that's one of the reasons he called you as a Christian.
0: Hiszem azt, hogy ez az egyik oka arra, hogy Isten elhívott titeket keresztényként.
2: It's your destiny.
0: Ez az elhívásatok.
2: So, and I think I'll stop there.
0: Úgy gondolom, hogy most itt megállunk.
2: Pick up the topic a little bit later.
0: És egy kicsit később folytatjuk.
4: Ez volt a Neked Szól.
5: Ez volt a Neked Szól.
4: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán. A
2: következő percekben Ellen Vincent, Dávid Sátorát című tanítássorozatának 5. részét hallhatja.
3: Prayer at the end of Ephesians chapter 1.
4: És ez az az ima, ami az Efézus 1 végén van.
3: And then in Ephesians chapter 2, we're then told that we are raised to be with him in heavenly places.
4: Aztán az Efézus 2-ben azt olvassuk, hogy mi is feltámadtunk Jézussal együtt, hogy a mennyei helyeken üljünk vele.
3: Now, the power that raised Jesus Christ from the dead accomplishes all that.
4: Az az erő, ami Jézus feltámasztotta a halálból, végzi el ezt az összes többi dolgot.
3: And that power of the resurrection did many mighty things.
4: És a feltámadás ereje nagyon sok hatalmas dolgot végzett el.
3: But we're going to look at that, I believe, tomorrow, or maybe the day after, I think it's tomorrow, we will look at that in terms of the power of the cross to open the kingdom.
4: Szerintem holnap vagy holnap után fogjuk ezt megfigyelni, hogy milyen ereje van a keresztnek arra, hogy megnyissa a királyságot.
3: Now, but we're going to just move on.
4: Tehát most nem foglalkozok ezzel, de tovább lépünk.
3: But I want us just to very briefly touch on the first three chapters of the book of Hebrews.
4: De szeretném, hogyha a zsidó levél első három részével nagyon röviden foglalkoznánk.
3: And you need to read those three chapters and soak yourselves in them.
4: El kell olvasnotok ezeket a fejezeteket, és bele kell áztatnotok magatokat.
3: Once again, chapter 1 declares the exceeding greatness of our Lord Jesus.
4: Mert az első fejezet itt is újra leszögezi, ami Urunk Jézus Krisztusunk túláradó nagyságát.
3: He's far above the angels.
4: Az, hogy ő messze az angyalok fölött van.
3: And he has opened a way for us.
4: És ő nyitott utat nekünk.
3: So Hebrews chapter 1 sets out the superiority of the new covenant.
4: Tehát a zsidók egy kielemzi, hogy mennyivel magasabb rendű az új szövetség az ószövetségnél.
3: Got better promises.
4: Jobbak az ígéretei.
3: Better blood.
4: Jobb vérre van.
3: Is a better covenant.
4: Ez egy jobb szövetség.
3: Got a better priesthood.
4: Jobb papsága van.
3: And it is so exalts the Lord Jesus, you just need to soak yourself in it.
4: És annyira felmagasztalja az Úr Jézus ez a fejezet, hogy bele kell áztatnod magad.
3: And one very important thing it says is this.
4: És mond egy nagyon fontos dolgot, ez a következő.
3: That in previous generations God has spoken to us through the prophets.
4: Hogy a korábbi nemzetékekben Isten a prófétákon keresztül szólt hozzánk.
3: And then it says two more things.
4: Aztán mond még két dolgot.
3: But in these last days he's spoken to us through the Son.
4: De aztán az utolsó napokban az ő fián keresztül szólt hozzánk.
3: And it was confirmed in those that heard him.
4: És ez megerősítetett ez az üzenet azokban, akik hallgatták.
3: What's been given to Jesus in that great book is something which Jesus also claimed for himself.
4: Ez a hat nagyszerű könyv valami olyasmit mond el Jézusról, amit Jézus önmagáról is állított.
3: As the very word of God,
4: mint Isten igéje,
3: he claimed the right to reinterpret and give new understanding to what the scriptures already said.
4: Jézus jogot formált magának arra, hogy újra értelmezze, új jelentést adjon annak, amit az írások már mondtak.
3: That's a very important principle to learn.
4: Ezt az alapelvet nagyon fontos megtanulnunk.
3: It made the scribes and the Pharisees hopping mad, but he said, look, I've got the authority to do this.
4: Dühükben lefelé ugráltak a farizeusok és az írástudók, de Jézus azt mondta, hogy neki joga van ezt megtenni.
3: Moses said this, but I'm saying this now to you.
4: Mózes ezt mondta, de én most ezt mondom nektek.
3: Amen. And he totally abandoned and abolished the Sabbath as a means of righteousness.
4: Teljesen elvetette a sabbatot abban az értelemben, hogy azáltal igazzá válhatnánk Isten előtt, ha megtartjuk.
3: But he established the Sabbath as a means of spiritual restitution for man.
4: De megerősítette a szabbatot, mint az ember szellemi felfrissülésének, megújulásának az eszközeként.
3: When you grasp that, you begin to understand what God is saying.
4: Amikor ezt megértitek, akkor elkezditek felfogni, hogy Isten itt tulajdonképpen mit mond.
3: You need to take time off from your labor just to be intimate with me, otherwise you're going to blow up.
4: Azt mondta, hogy egyszerűen kell, hogy a munkátoktól elszakadjatok és csak velem töltsetek együtt időt, mert különben fel fogtok robbanni.
3: We're not bound by the legality of the Sabbath.
4: Minket nem kötöznek meg a szabbatnak a törvényei.
3: We're not bound by the legal requirements of the Sabbath.
4: És annak a jogi törvényi követelményei.
3: But we are wise if we receive the principle of the Sabbath in our life.
4: De bölcsek vagyunk, hogyha az életünkbe beépítjük a sabbatnak az alapelvét.
3: Which you need to take time off with God.
4: Hogy Istennel külön kell vonulnunk néha.
3: And it's for you.
4: Ez a mi érdekünkben van, nem Isten érdekében.
3: Intimacy is for you, it's not primarily for God.
4: A bensőséges kapcsolatra elsősorban nem Istennek van szüksége, hanem nektek.
3: Now that sounds shocking to certain people.
4: Bizonyos embereknek ez sokként hat.
3: They say, "Oh, the purpose of worship is to give God what's due to His name."
4: Mert azt mondjuk, hogy az imádásnak az a célja, hogy megadjuk Istennek azt, ami méltó az ő nevéhez.
3: It sounds very spiritual, but it's not biblical.
4: Ez nagyon szellemien hangzik, de nem igei.
3: God doesn't need worship; you do.
4: Nem Istennek van szüksége arra, hogy imád Istent, hanem neked.
3: God can get on perfectly well without your worship.
4: Isten egész jól el van a te imádásod nélkül.
3: But if you don't worship Him, something is not developed in you.
4: De hogyha nem imádod őt, akkor valami benned nem fejlődik ki.
3: Hello, and I could develop that and really go to town on that one, but here are my principle here.
4: Elmondom az alapelvet, erről nagyon sokat tudnék tovább
3: beszélni.
4: So if
3: beszélni. I give myself to worshiping God in adoration and love, then all the benefits accumulate in my life.
4: Hogyha imádom Istent és csodálom őt és bensőséges kapcsolatban vagyok vele, akkor ennek minden javadalma felhalmozódik az életemben.
3: I enjoy him in a way that was not possible before.
4: Olyan módon élvezem a vele való kapcsolatot, ahogyan korábban nem volt lehetséges.
3: Life and power can flow through me in a way that was not possible before.
4: Az ő élete és ereje úgy áradhat át rajtam, ahogy azelőtt nem volt lehetséges.
3: And I know him and work with him in a way that was not possible before.
4: És olyan módon ismerem őt és működök vele együtt, ahogy korábban nem volt lehetséges.
3: So it's the power through us that we're going to be looking at.
4: Tehát rajtunk keresztül munkálkodó erő az, amit meg fogunk figyelni.
3: Message,
4: és miután elolvastuk a zsidók egyet, és magunkba itattuk az ő üzenetét, most ezzel nem fogunk időt tölteni, akkor jön a második rész.
3: And chapter 2 begins with a warning.
4: És a második fejezet egy figyelmeztetéssel kezdődik.
3: It says, "Don't neglect so great a salvation."
4: Azt mondja, ne mellőzzetek egy ilyen nagy üdvösséget.
3: The biggest insult we can give to God is to make our salvation cheap.
4: A legnagyobb sértés, amit Isten ellen gyakorolhatunk, az az, hogyha az üdvösségünket túl kevésre értékeljük.
3: Jesus said in the book of Revelation, "I wish you were either hot or cold. I don't mind either condition, but I cannot stand lukewarmness."
4: Jézus azt mondta a jelenések könyvében, hogy legyél vagy forró, vagy hideg. Nem tudom kiállni a langyosságot. Vagy egyik végletben legyél, vagy a másikban.
3: If you've really seen this salvation, it must consume you.
4: Hogyha igazán megértetted, miről szól ez az üdvösség, akkor ez felemész téged.
3: Now the word that's used in the Greek is like tying a boat and not tying it properly, so it just drifts away in the current of the river. It just drifts away.
4: Itt a mellőzésre használt görög szó azt jelenti, amikor egy csónakot kikötnek egy póznához a parthoz, de nem jól kötik ki, és ezért elsodorja az áradat, a folyónak a sodrása a hajót a parttól.
3: Is to drift away from so great a salvation.
4: És van egy ilyen veszély a keresztény életünkben, hogy valahogy elsodródunk egy ilyen nagy üdvösségtől.
3: We don't intentionally turn away, we just stop being passionate about it.
4: Nem szándékosan fordulunk el, csak megszűnik bennünk a szenvedély ezzel kapcsolatban.
3: Other things get in the way, it could be the ministry.
4: Más dolgok jönnek ott az útjába, például a szolgálat.
3: It could be the children that God's blessed us with.
4: Lehetnek a gyerekek, akikkel Isten megáldott minket. Figyeljetek rám.
3: It could be the wonderful husband or wife that God's given us.
4: Lehet a csodálatos házastárs, akit Isten adott nekünk.
3: Now, if these things take precedent over Jesus and His salvation, we've got things in wrong priority.
4: Hogyha ezek a dolgok fontosabbá válnak, mint Jézus és az őtől kapott üdvösség, akkor a fontossági sorrend rossz az életünkben.
3: But then he then spells out why Jesus accomplished certain things.
4: És utána kifejti ez a levél, hogy Jézus miért végzett el különböző dolgokat.
3: He's called the pioneer, the trailblazer of our faith.
4: Ő, ami hitünknek az úttörője, az, aki csapást vág az őserdőben.
3: Virgin jungle where nobody's ever been.
4: Hogyha el tudtok képzelni egy teljesen érintetlen dzsungelt, ahol ember még soha nem jár.
3: Hacks away through the jungle to make a path for other people to walk in.
4: És ott van egy ilyen úttörő, aki egy ilyen késsel utat vág a dzsungelben, hogy a többiek utána mehessenek. Jézusra ezt a szót használja a Biblia.
3: He's the author and the finisher.
4: Ő a kezdője és bevégzője
3: of our faith.
4: A mi hitünknek.
3: We're to look to him as that author and finisher.
4: Úgy kell ránéznünk, mint aki a kezdő és a bevégző.
3: But the word is like this, he's a trailblazer and he's the completer.
4: És tehát ő egy ilyen útvágó és befejező.
3: So everything that Jesus went through as a man, he did it to bring us to where he himself went.
4: Tehát minden, amit Jézus emberként tett, azt azért tette, hogy oda juttasson el minket, ahova ő ment és ahol ő már volt.
3: Now this is a vast subject and I'm not going to develop it fully, but just I want to make you think about it.
4: Ez egy hatalmas téma, és most nem fogom teljesen kifejteni, de szeretném, hogyha elgondolkodnátok
3: rajta.
4: Tehát minden, amiben Jézus belépett,
3: he entered into it to bring us to where he is or was.
4: Mindenbe azért lépett be, hogy minket is ugyanoda elvigyen, ahol ő már van.
3: Now he cut his way through the jungle to prepare a way for us.
4: Tehát Jézus átvágta magát a dzsungelen, hogy utat készítsen nekünk.
3: He labored to make it happen.
4: Ő dolgozott azért, hogy ez megtörténjen.
3: We step into it by faith. That's the glory of what he's done for us.
4: Mi hit által lépünk bele. Ez a dicsősége annak, amit ő tett értünk.
3: Go to verse 9 of Hebrews chapter 2.
4: És hogyha a Zsidó 2:9-hez mentek.
3: Or you just stay in your notes on page 20. It's
4: vagy a jegyzet 20. oldalán van ott.
3: The first thing he did in verse 9.
4: A 9. vers szerint az első dolog, amit Jézus tett, az volt, hogy
3: death. On behalf of everybody.
4: Megízlelte a halált mindenkiért.
3: Hebrews chapter 2 verse 9.
4: Ez a Zsidó 2:9-ben van.
3: Verse 9. Just won't read the whole thing. Just take the phrase. He tasted death on behalf of everybody.
4: Tehát Jézus megízlelte a halált mindenkiért.
3: Just the end of the verse. In other words, what we're being told is no one has ever died the way Jesus died, and no one ever will.
4: Másrészt azt olvassuk itt más szóval, hogy soha senki nem halt úgy meg, ahogy Jézus, és soha senki nem fog meghalni úgy, mint Jézus.
3: I could literally preach a 4-day conference simply on the kind of death that Jesus died.
4: 4 napos konferenciát tudnék végig prédikálni arról, hogy Jézus milyen halállal halt meg.
3: It is covered somewhat in the teaching on the power of the cross. You've got to get hold of this.
4: Az a kereszt ereje című tanításban valamennyit kifejtek ebből, meg kell ragadnotok ezt az igazságot. Nem szabad tudatlannak lenni ezekkel a dolgokkal kapcsolatban.
3: You must get it deep into your spirit.
4: Mélyen be kell, hogy szívjátok a szellemetekbe ezeket.
3: The way that Jesus died was absolutely unique.
4: Egészen egyedülálló módon halt meg Jézus.
3: And he took into his body the totality of every sin of Adam's race from the beginning to the end of time.
4: És a testére felvette Ádám fajának minden bűnét az idők legkezdetétől fogva annak a végéig.
3: He was made so filthy with sin, it's unbearable almost to think about.
4: Annyira megterhelődött a bűnnel, annyira szennyes lett a bűntől, hogy szinte nem tudjuk elgondolni, se annyira megterhelő. De ez nem az ő bűne volt, hanem mindenki másnak a bűne, szinte elviselhetetlen. És nem csak
3: he
4: ennyi.
3: Allowed the very nature of sin somehow to come into his soul. That's the best way I could describe it.
4: Hanem valahogy Jézus megengedte azt, hogy a bűnnek a természete behatoljon a lelkébe. Ez a legjobb mód, ahogy le tudom ezt írni.
3: He took our sins in his body on the tree.
4: Tehát a testében felvitte a fára a mi bűneinket.
3: And not only that, he became sin.
4: De nem csak ennyi, hanem bűnné vált ő maga.
3: Not just the fruit, but also the root.
4: Tehát nem csak a gyümölcsel bánt el, hanem a gyökérrel is.
3: And that happened on the cross.
4: És ez a kereszten történt meg.
3: And in the travail of the cross, where the Father poured out his full wrath against sin, every particle of that was paid for.
4: És az a kereszten való vajudásban, amikor az Atya kiöntötte a bűn elleni minden haragját, mélyen be kell, hogy szívjátok a szellemetekbe ezeket.
3: The way that Jesus died was absolutely unique.
4: Egészen egyedülálló módon halt meg Jézus.
3: And he took into his body the totality of every sin of Adam's race from the beginning to the end of time.
4: És a testére felvette Ádám fajának minden bűnét az idők legkezdetétől fogva annak a végéig.
3: He was made so filthy with sin, it's unbearable almost to think about.
4: Annyira megterhelődött a bűnnel, annyira szennyes lett a bűntől, hogy szinte nem tudjuk elgondolni, se annyira megterhelő. De ez nem az ő bűne volt, hanem mindenki másnak a bűne, szinte elviselhetetlen. És nem csak
3: he
4: ennyi.
3: Allowed the very nature of sin somehow to come into his soul. That's the best way I could describe it.
4: Hanem valahogy Jézus megengedte azt, hogy a bűnnek a természete behatoljon a lelkébe. Ez a legjobb mód, ahogy le tudom ezt írni.
3: He took our sins in his body on the tree.
4: Tehát a testében felvitte a fára a mi bűneinket.
3: And not only that, he became sin.
4: De nem csak ennyi, hanem bűnné vált ő maga.
3: Not just the fruit, but also the root.
4: Tehát nem csak a gyümölcsel bánt el, hanem a gyökérrel
3: is. That happened on the cross.
4: És ez a kereszten történt meg.
3: And in the travail of the cross, where the Father poured out his full wrath against sin, every particle of that was paid for.
4: És az a kereszten való vajudásban, amikor az Atya kiöntötte a bűn ellen

0: És nem csak ennyi.
1: Allowed the very nature of sin somehow to come into his soul. That's the best way I could describe it.
0: Hanem valahogy Jézus megengedte azt, hogy a bűnnek a természete behatoljon a lelkébe. Ez a legjobb mód, ahogy le tudom ezt írni.
1: He took our sins in his body on the tree.
0: Tehát a testében felvitte a fára a mi bűneinket.
1: And not only that, he became sin.
0: De nem csak ennyi, hanem bűnné vált ő maga.
1: Not just the fruit, but also the root.
0: Tehát nem csak a gyümölcsel bánt el, hanem a gyökérrel is.
1: Happened on the cross.
0: És ez a kereszten történt meg.
1: And in the travail of the cross, where the Father poured out his full wrath against sin, every particle of that was paid for.
0: És az a kereszten való vajudásban, amikor az Atya kiöntötte a bűn elleni minden haragját az ő fiára, akkor a bűnnek minden egyes kicsi részecskéjére megfizetett Jézus.
1: Of paying for sin was finished on the cross.
0: A Biblia világosan tanítja, hogy a bűn büntetésének minden apró részletét kifizette Jézus a kereszten.
1: Cried out, it's finished.
0: És amikor Jézus felkiáltott, hogy elvégeztetett, akkor ez pontosan ezt jelentette.
1: He used a term in accountancy.
0: Egy ilyen könyvelési kifejezést használt,
1: which means the debt's fully paid.
0: Ami azt jelenti, hogy az adósság teljesen ki van fizetve.
1: Nothing to pay would be a good translation.
0: Jó fordítás lenne arra, hogy már nincs semmi fizetni való.
1: And the cry was the cry of a gladiator in a battle, making the killing thrust in the battle.
0: És amikor Jézus felkiáltott, ez az a kiáltás volt, amivel felkiált egy gladiátor a harc végén, amikor a kegyelem döfést megadja az ellenfelének. Jézus birkozott, és utána így felkiáltott. Ez volt ez a kiáltás, hogy elvégeztetett.
1: The battle's over, it's all done, it's all finished.
0: Vége a csatának, az egész el van végezve, be van fejezve.
1: And then he dismissed his spirit.
0: És utána kiadta a szellemét.
1: And the old Adamic, last Adam that he was, went down into the depths of the grave and hell and stayed there.
0: És az utolsó Ádám, aki az ő fajának az utolsó típusa volt, példánya volt, lement a sírba, a pokolba, és soha nem jött onnan vissza, és valami dicsőségesen új az, ami feltámadt a halálból.
1: Now all this is, I mean, I shouldn't have started this, because
0: mert egy hétig tudnám ezt rendesen megtanítani nektek, egy hét alatt.
1: The power of the resurrection until you understand what happened at the resurrection.
0: De soha nem fogjátok megérteni a feltámadás erejét, hogyha nem tudjátok, hogy mi történt a feltámadáskor.
1: It wasn't just the physical raising, it was much, much more glorious and much more powerful than that.
0: Nem csak a fizikai feltámadásról volt szó, hanem valami sokkal-sokkal erőteljesebb és dicsőségesebb dolog történt.
1: That we were with him, in him, identified with him in that death.
0: A Biblia azt tanítja, hogy mi azonosultunk Krisztussal, vele voltunk, benne voltunk az ő halálában.
1: There's something else that you must learn to understand.
0: Ez valami olyasmi, amit meg kell tanulnunk megérteni.
1: That's what I have come to call the law of heredity.
0: Ezt én úgy neveztem el, hogy az öröklődés törvénye.
1: Now it's all in tape in English and German and other languages now.
0: Most már többféle nyelven megkapható kazettán.
1: A lot of it's on the web for downloading in exousia.at.
0: Ezek közül sokat le lehet tölteni az internetről, exousia.at. Úgyhogy nem maradjatok tudatlanok ezekkel kapcsolatban. Hanem olyan legyen ez bennetek, mint a tűz.
1: Because this is all part of the process of becoming those people that can occupy the tabernacle of David.
0: Mert mindez része annak a folyamatnak, hogy olyan emberekké váljunk, akik elfoglalhatják Dávid sátorában a helyüket.
1: He tasted death for us.
0: Tehát ő megízlelte értünk a halált.
1: And then it tells us in verse 10.
0: És utána azt olvassuk a 10. versben.
1: He brings many sons to glory. Just that phrase.
0: Hogy ő sok fiakat vezérel dicsőségre.
1: See, Jesus was the beginning of a whole new race of men who became human sons of the living God.
0: Tudjátok, Jézus egy új emberi fajnak a legelső példánya volt, akik Isten fiaiként éltek.
1: You got to understand what it means to be God's son.
0: És akkor meg kell értenünk, mit jelent Isten fiának lenni.
1: And it's not a male thing, it's male or female.
0: Ez nem egy hímnemű dolog, férfiak és nők is részesedhetnek benne.
1: You have received the spirit of adoption as sons.
0: Tehát megkaptátok az örökbe fogadásnak a szellemét, mint fiak.
1: You cry out, my daddy father, with the competence of that relationship.
0: És olyan módon kiáltatok, hogy abba, atyám, papa, hogy bizakodtok ebben a kapcsolatban.
1: Hebrews 2 verse 11.
0: A Zsidó 2:11.
1: It tells us that he who sanctifies and those who are sanctified have literally

0: come from the same womb.
1: Azt mondja ez az ige, hogy a megszentelő és a megszenteltek ugyanabból a méhből jöttek ki.
0: That's what it literally says.
1: Ez a szó szerinti jelentés ennek.
0: So you become a child of God.
1: Tehát ha Isten gyermekévé váltok,
0: you've been born again.
1: Újjászületetek.
0: From His word, from His bleeding side, which is the womb of God, giving birth to a total new humanity.
1: Az ő vérző oldalából, ami Istennek a méhe volt, ami tulajdonképpen életet adott egy egészen új emberi fajnak.
0: To call you His brother, because you really are.
1: És ezt mondja a Biblia Jézusról, hogy nem szégyel téged az ő testvérének nevezni, mert az vagy.
0: So masculine, but it's not really masculine in the original manuscript.
1: Angolul ez nagyon hímneműnek hat, de igazán az eredeti kéziratban ez nem hímnemű.
0: It's emphasizing the relationship, not the gender in the Greek.
1: A görög a kapcsolatot hangsúlyozza, nem pedig a nemet.
0: Amen. So he's not ashamed to call us kinspeople. We are blood relatives of Jesus.
1: Tehát Jézus nem szégyel minket a vérrokonainak nevezni és hívni.
0: I remember trying to lead a Brahmin in India to Jesus Christ.
1: Emlékszem, hogy megpróbáltam Indiában egy Brahmint Jézushoz vezetni.
0: This guy had become a Christian, but only a nominal Christian.
1: Ez az ember névlegesen keresztényé vált már.
0: And I could sense this guy had never been born again.
1: És érzékeltem, hogy soha nem született újjá még.
0: He was a bishop in the Church of North India.
1: Az észak-indiai egyházban püspök volt.
0: So I said, sir, have you ever had experience of receiving Jesus Christ as your Lord and your Savior? Have you ever surrendered your life to Him?
1: Megkérdeztem őt, hogy Uram, átélte már valaha azt, hogy elfogadta volna Jézus Krisztus a megváltójának, alávetette el már az életét Jézusnak?
0: Surrender my life to Jesus.
1: Mire azt mondta, hogy alávessem az életem Jézusnak.
0: Brahmin blood in my veins.
1: Az én ereimben Brahmin vér folyik.
0: I said, you need better blood than that, sir.
1: Azt mondtam, Uram, ennél jobb vérre van szüksége.
0: I said, you need royal blood in your veins.
1: Királyi vérre van szüksége az ereiben.
0: You need the blood of the very eternal Son of God to transform you. And he was mad at me.
1: Szüksége van arra, hogy Isten örökkévaló fia átváltoztassa őt, és ettől nagyon bedühödött rám.
0: I've got royal blood in my...
1: Az én ereimben királyi vér, szellemi ereimben királyi vér folyik. Új örökségem van.
0: Jesus is not ashamed to call me His brother.
1: Új családfám van, Jézus nem szégyell engem a testvérének hívni.
0: Because we're from the same womb.
1: Mert ugyanabból a méhből származunk.
0: Amen. Now these have got to come revelation to you.
1: Ezeknek kinyilatkoztatásra kell válni a számotokra. Jöjjünk a 12.
0: verset. I will declare your name to my brethren. In the midst of the assembly, I will go crazy in extravagant praise and worship to you.
1: Hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak, az Szentegyháznak közepette, és túláradó, akadálytalan, ünneplő dicséretben imádlak téged. Hogyha azt gondoljátok, hogy szabadok vagytok Isten dicséretében, akkor látnotok kéne Jézus.
0: Watch those angels and Jesus having a ball in, I tell you, they know how to get excited.
1: És látnotok kéne, hogy Jézus és az angyalok egy bulit tartanak, majd akkor megtudjátok, mit jelent fel lelkesedni.
0: To the angelic beings in party dress, almost they're having a ball, having a party.
1: A zsidó 12-ben az van, hogy az angyalok seregeihez járulunk, akik báli ruhában, ünneplő ruhában vannak.
0: Jesus is absolutely excited as he looks and sees this glorious church, and he's dancing like crazy in the middle of it.
1: És Jézus nagyon lelkes, amikor látja az ő dicsőséges egyházát, és ott ugrál és táncol annak a közepén. Mindebbe azért lépett ő bele, hogy eljutasson minket ugyanoda.
0: Now you can read all this in Psalm 22, the battle that he fought to obtain these things.
1: A Zsoltárok 22-ben olvashatjuk azt a hatalmas csatát, amit ő megvívott azért, hogy mindezt megszerezze nekünk. De meg fogjátok látni. A 13. részben. Illetve a 13. vers a második részben. Az első az, hogy én ő benne bízom.
0: Jesus is the perfect example of a faith-filled man.
1: Jézus a tökéletes példa a hittel teli emberre.
0: Every step of Jesus' earthly life was a fight of faith, a glorious fight of faith.
1: Jézus földi életének minden napja a hittet egy dicsőséges csatája volt.
0: I've got a series on faith which teaches these things.
1: Van egy sorozatom a hitről, ami ezeket a dolgokat tanítja.
0: Jesus had his resurrection by faith before he even went to the cross.
1: Jézus hitáltal feltámadt, mielőtt még a keresztre ment volna.
0: On the cross he didn't just feel sorry for himself, he was fighting the most incredible fight of faith.
1: A kereszten nem csak sajnálta önmagát, hanem a legfantasztikusabb hitharcot vívta.
0: While he was paying the price for sin,
1: miközben fizette az árát a bűnnek.
0: He was robbing the devil of everything, stripping the devil of everything.
1: Mindentől megfosztotta az ördögöt, mindent ellopott tőle.
0: He took the nations.
1: Eldette tőle a nemzeteket, az egyházat.
0: He took the world.
1: A világot.
0: All physical creation.
1: Az egész fizikai teremtett világot.
0: Thank you very much. Thank you very much. I'll have all these things.
1: Mindent elvett, azt mondta, köszönöm, köszönöm, most már ez is az enyém, most már minden az enyém.
0: When he left the devil with nothing.
1: És ott hagyta az ördögöt nincstelenül.
0: Time to go now.
1: Azt mondta, most már mennem kell.
0: And he gave up his spirit and ascended to the Father. Magnificent.
1: És kilehelte a szellemét és felment az atyához. Fantasztikus.
0: And the children have given me. That's what we're for. We're for warring faith.
1: Azt mondta, a gyermekek és én és a gyerekek, akiket nekem adtál.
0: Which takes you into Hebrews 2:13b.
1: Tehát a 13. vers második fele, ahol az Ézsaiás 8:18-at idézi.
0: I and the children whom the Lord has given me, we are for signs and wonders in the earth.
1: That's én és a gyermekek, akiket az Isten nekem adott, minket csodává tett Isten a földön.
0: This is what sons of God on earth are like. They just do miracles all the time. And you guys get into this and do it too.
1: Ilyenek Isten fiai a földön. Állandóan csodákat tesznek. Tehát Isten valóságának a megnyilvánulásai vagyunk. És ti is ebbe fogtok belépni.
0: The enemy starts getting active in occult witchcraft. That's the time to outpower him with mighty signs and wonders and miracles.
1: Különösen amikor az ellenség okkult varázslásokkal működik a földön, ez az az idő, amikor túl kell tenni rajta a jelekkel és csodákkal isteni erővel.
0: That's the way to destroy the spirit of witchcraft.
1: Így lehet a varázslás szellemét tönkretenni.
0: And to destroy the spirit of Islam.
1: És az iszlám szellemét is.
0: Destroy all the spirits of Hinduism.
1: A hinduizmus összes szellemét is így lehet legyőzni. Isten szeret harcolni.
0: And I love to be with him. I've seen him do incredible things.
1: És én szeretek vele lenni ilyenkor, mert láttam, hogy fantasztikus dolgokat tesz.
0: I've seen demonic powers dare to challenge the name of Jesus. I know they're asking for trouble.
1: Láttam, hogy amikor démoni erők kihívást intéznek Jézus nevéhez, akkor önmagukra zúdítják a bajt. Ilyenkor hallom a fülemben az oroszlán ordítását. És érzem a szellememben az oroszlán ordítását.
0: Just let me get at them. I'll show them a thing or two.
1: Hagy menjek ki belőled valahogy, vagy mutatok meg egy-két dolgot. Hagy fejeződjek ki rajtad keresztül. A saját szememmel láttam fantasztikus dolgokat. Ezzel a céllal létezünk, hogy jeleket és csodákat tegyünk.
0: You come to verse 14.
1: 14. vers.
0: Jesus partook of flesh and blood.
1: Jézus részesült testből és vérből.
0: That through death he might destroy him that has the power of death, that is the devil.
1: Hogy a halál által legyőzze azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt.
0: And to deliver those who all their lifetime were in bondage through fear of death.
1: És megszabadítsa azokat, akik egész életükben a halálfélelem rabjai voltak.
0: So he didn't just take flesh and blood to pay for sin, he took flesh and blood to destroy the devil.
1: Tehát a testet és vért nem csak azért vette magára, hogy fizessen a bűnél, hanem azért is, hogy elpusztítsa az ördögöt.
0: The Son of God was manifested.
1: Tehát mert ez a célja annak, hogy Isten fia megnyilvánult. Milyen célból jelent meg Isten fia?
0: All the works of the evil one.
1: Hogy a gonosz minden munkáját lerontsa.
0: And when this church gets hold of its inheritance and comes into it, then it's going to be fearsome and terrible in battle.
1: És amikor az egyház megragadja az örökségét és belép abba, akkor félelmetes lesz a csatában.
0: Now that's your inheritance.
1: Ez a ti örökségetek.
0: Every one of those things I've said, it's for you and you need to get into it practically.
1: Minden, amit itt elmondtam, ez a tiétek és gyakorlati módon bele kell lépnetek.
0: The book of Hebrews was written to prepare a church to go to war to transform a continent, and that's exactly what they did.
1: A zsidó levelet azért írták, hogy felkészítse az egyházat arra, hogy elmenjen háborúba és elfoglaljon egy földrészt, és ez az egyház pontosan ezt tette meg.
0: Subject was the Melchizedek priesthood.
1: És a fő témája ennek a levélnek a Melchizedeki papság.
0: We better not get into that right now.
1: De jobban tesszük, ha ebbe most nem megyünk bele.
0: Let's go to Hebrews chapter 3.
1: Akkor a zsidók 3.
0: And then it says.
1: Itt arról van szó.
0: Therefore.
1: Ezért.
0: Holy brethren.
1: Szent atya fiak.
0: Hebrews chapter 3. We're in page 23.
1: 23. oldala
0: jegyzet. Page 22, I'm sorry.
1: 22. oldala jegyzetben. Zsidó 3.
0: Fine spancy, yeah. Hebrews chapter 3. Look at the top of the page.
1: Lap tetején van.
0: Therefore, holy brethren,
1: annak okáért szent atya fiak,
0: partakers of the heavenly calling,
1: mennyei elhívásnak részesei,
0: consider, that's the word in English.
1: Figyelmezzetek.
0: And this word consider,
1: ez a szó, hogy figyelmezzetek.
0: It has the idea, imagine going out onto the mountains and sitting down on a cloudless night and seeing all the stars.
1: Ez olyan fogalmat fedez, hogy képzeljétek el, hogy kimentek a hegyre egy felhőtlen éjszakán, és leültök, és figyelitek az összes csillagot, ami látható, és ott leültök, és elemélkedtek a csillagoknak ezen a
0: dicsőségén.
1: Ezt jelenti, ez a görög szó, ami itt van a figyelmezetekre, azt jelenti, hogy csillagnéző. Tehát ilyen elmélkedve szemlélődni valamin. Ezt jelenti. Szálljatok időt arra, hogy ezeket a dolgokat bejuttassátok a
0: szellemetekbe.
1: Áztassátok bele magatokat, amíg égő valóságá nem válnak a szellemetekben ezek a dolgok. Tehát figyelmezzetek kell Jézusra,
0: the apostle, and the high priest of our confession.
1: Ami megvallásunknak apostolára és főpapjára, Jézus Krisztusra. Itt most valamit figyeljetek meg.
0: This applies only to holy brethren.
1: Ez csak szent atyafiakra vonatkozik.
0: It's a heavenly calling to which we are already partakers.
1: Egy mennyei elhívás az, aminek a részesei vagyunk már.
0: It's not when you go to heaven, it's gazing in a heavenly way now.
1: Nem amikor majd a mennybe jutunk, hanem már most egy mennyei módon figyeljük a dolgokat.
0: We're told to do this several times in scripture.
1: Az ige ezt többször mondja nekünk, hogy így tegyünk.
0: We're to set our hearts and spirits on the things which are above.
1: Ahol a szívünket és a szellemünket a fentlevő dolgokra kell koncentrálnunk.
0: We're told to bless us with every spiritual blessing, but where are these blessings?
1: Azt olvassuk, hogy minden szellemi áldással megáldott már Isten minket, de hol vannak ezek az áldások?
0: In heavenly places.
1: A mennyei helyeken.
0: In Christ Jesus.
1: Krisztus Jézusban.
0: I saw this bumper sticker in England. I think my son had it on his car for a while.
1: Láttam Angliában egy ilyen ütközőre ragasztott matricát, a fiamnak volt egyszer egy ilyen. Az van írva rá, hogy mi a csodát csinálsz a Földön, a menny érdekében. Magyarul ez nem működik, annyira angolul, hogy mit csinálsz a Földön, a menny érdekében, szó szerint így van. Tehát mit csinálsz a Földön, a menny érdekében? Ez egy jó kérdés.
0: Amen. Well, how much of your life is heavenly minded?
1: Az életednek hány százalékában van a mennyek középpontban?
0: How much of your earthly life is motivated from a heavenly perspective?
1: A földi életednek mennyi részét motiválja egy mennyei távlatból való látás?
0: When you get your eyesight right, you see the temporary earthly things from that heavenly vantage point, and it changes the dynamics of everything.
1: Mert hogyha megfelelő szempontból nézed a dolgokat, akkor a földi életednek a részleteit mennyei távlatból fogod látni, és ez mindent meg fog változtatni, mindennek a működését. Hol ülünk Krisztussal?
0: In heavenly places.
1: A mennyei helyeken.
0: From that vantage point, big demons suddenly shrink to insignificance.
1: Ebből a nézőpontból a hatalmas démonok hirtelen jelentéktelenné zsugorodnak össze. Az óriásokból pigmeusok lesznek.
0: They're not on your neck, they're under your feet.
1: És nem a nyakadon vannak, hanem a lábad alatt.
0: Amen. Now consider this.
1: Most figyeljétek ezt meg, figyelmezzetek erre, pontoljátok meg. Azt mondja az apostol. Ő a mi elhívásunk apostola és főpapja. A főpap Melchizedek.
0: And Jesus is the great apostle from which apostolic ministry flows.
1: És Jézus a nagy apostol, akitől árad az apostoli szolgálat többi része.
0: And he's foreshadowing that apostolic ministry that he's going to release in the church.
1: És ő bemutatta azt, hogy milyen lesz ez az apostoli szolgálat, amit ő az egyházban működtetni fog.
0: Come to verse 20, page 23.
1: 23. oldala jegyzetben.
0: Built a tabernacle with God-given physical materials.
1: Mózes Istentől kapott fizikai anyagokból épített sátrat. Isten terve szerint.
0: Shadow or allegory, it was not the reality of what was to come through the cross.
1: De ő csak amit megépített, az egy példa volt, egy jelkép, egy minta volt, nem a valósága a kereszt eredményeinek.
0: Shadow became obsolete and passed away.
1: Mert miután megjött a valóság, akkor már az előképek és a jelképek idejét múltá váltak.
0: The reality by clinging to the shadow, you've been robbed of your inheritance.
1: Meg vagy rabolva az örökségettől, hogy ragaszkodsz az előképhez, és ilyen módon a valóságban nem lépsz.
0: Jesus builds with people.
1: Jézus emberekkel építkezik.
0: He builds the true tabernacle in the heavenlies.
1: Ő építi az igazi szent sátrat a mennyben.
0: This is the reality.
1: És ez a valóság.
0: Of which the shadow speaks.
1: A valósága annak, amiről beszél az árnyék.
0: He builds the true house of God made of living stones of the same character and nature as Jesus himself.
1: Ő élőkövekből épít Istennek házat, ami olyan élőkövekből áll, akik az ő jellemét természetét viselik. És ő a fő
0: sarokkő.
1: Azt olvassuk a Zsidó 3-ban.
0: If we hold fast our confession.
1: Hogy mi vagyunk ez a ház, hogyha szilárdan ragaszkodunk a megvallásunkhoz.
0: David, like Jesus, built as a son.
1: Dávid Jézushoz hasonlóan úgy épített, mint fiú.
0: According to Isaiah 9:6-7.
1: Ézsaiás 6:7 szerint.
0: David's kingdom has his tabernacle as the powerhouse and center.
1: Dávid királyságának a Dávid sátora volt az erőműve és a központja.
0: It was declared to be everlasting.
1: Miután felépítette, örökkévalónak lett nyilvánítva.
0: And it was promised that it would come to fullness when David's greater son ascends to that throne in order to establish it forever.
1: És azt az ígéretet kapta Dávid, hogy örökkévalóan meg lesz szilárdítva ez a sátor akkor, amikor majd Dávid nagyobb fia, Krisztus valóban fölül a trónra, és örökkévaló módon megszilárdítja ezt. Tehát a zsidó három arra bátorít minket, hogy mennyi elhívásnak legyünk részesei Jézussal együtt.
0: A noun apostle means a sent one.
1: Az apostol főnév azt jelenti, hogy küldött.
0: At the time of Jesus, the verb apostello had come to a particular meaning.
1: Jézus korában az apostello, mint ige, egy külön jelentést kapott.
0: To send on a particular mission with the authority and power from the king to accomplish that mission.
1: Ez azt jelenti, hogy elküldeni valakit egy különleges megbízatással, a királytól származó hatalommal és erővel, hogy ezt elvégezze.
0: As the sent one of the Father.
1: Jézus gyakran utal önmagára úgy, hogy az Atya küldötte.
0: At the end of his ministry,
1: a szolgálata végén,
0: on the 12 and said, as the Father has sent me, even so I send you.
1: Jézus rálehelt a 12 tanítványra, és azt mondta, hogy ahogy az Atya küldött engem, én is úgy küldelek titeket.
0: Receive the Holy Spirit.
1: Vegyetek szent lelket.
0: Now come to page 24.
1: Akkor 24. oldal.
0: We must consider Melchizedek, the high priest of our confession.
1: Figyelembe kell vennünk Melchizedeket, ami megvallásunk főpapját.
0: Now, this is such a vast subject that I've done a whole school of the word on the Melchizedek priesthood.
1: Ez egy olyan nagy téma, hogy a Melchizedeki papságról egy egész ige iskoláját tartottam már.
0: It's not in German, but it's in English.
1: Csak angolul van meg.
0: And it's something you really got to get hold of.
1: Ez olyasmi, amit igazán meg kell ragadnunk.
0: We're told the whole point and purpose of the book of Hebrews is to understand that we have such a high priest.
1: Mert azt mondja ez az ige, hogy ez a lényeg az egész zsidó levélnek, hogy megértsük, hogy ilyen főpapunk van. De most ebben a tanulmányban csak érintem ezt a kérdést.
0: The main attributes of the Melchizedek priesthood.
1: És felsorolom a Melchizedeki papságnak a főbb vonásait.
0: And I just listed them for you.
1: Felsoroltam a számotokra ezeket.
0: Number one.
1: Az első.
0: He is the priest of the new covenant.
1: Ő egy új szövetség papja.
0: And of the true tabernacle above the heavens.
1: És ő a mennyei igazi sátornak a papja.
0: And as we've already pointed out, it was Melchizedek that appeared to Abraham, and it was Melchizedek that functioned in the first original tabernacle of David.
1: És ahogy már említettük, Ábrahámnak Melchizedek jelent meg, és Melchizedek volt az, aki Dávid első sátorában szolgált.
0: And Psalm 110, written in the tabernacle of Moses, declares some qualities of that Melchizedek priesthood.
1: És a 110. Zsoltár, ami a Dávid sátorában íródott, kiemeli ennek a melchizedeki papságnak néhány vonását.
0: And he's declared to be a warring priest that's come to put all his enemies under his feet.
1: Melchizedekről kijelenti, hogy egy harcos pap, aki azért jött, hogy minden ellenségét a lába alá vesse.
0: Psalm 110 is the most quoted scripture in the New Testament, far more than any other scripture.
1: A 110. Zsoltárt az Újszövetség sokkal többször idézi, mint bármely más ószövetségi igét.
0: Because it captures the heart and passion of the new covenant.
1: Mert megragadja az új szövetségnek a szívét, lelkét, lényegét.
0: Is to make Jesus gloriously king over all things.
1: Ami az, hogy Jézus Krisztus dicsőségesebb minden dolgok királyává kell tenni.
0: To worship and bow at his footstool.
1: Hogy mindent arra késztessünk, hogy leboruljon az ő lábai zsámolyánál, és őt imádja.
0: Number two.
1: A kettes pont.
0: Something else you need to learn. There is just one corporate many-membered high priest.
1: Ez is olyasmi, amit meg kell tanulnotok, hogy csak egyetlen, soktagból álló főpap van.
0: It's totally unlike the Levitical priesthood.
1: Ez egyáltalán nem hasonlít a lévita papsághoz.
0: You don't have a high priest and lots of priests running around doing things.
1: Nem úgy van, hogy van egy főpap, és aztán van alatt sok egyéb pap, aki rohangál és csinálja a dolgokat, hanem van egy főpap,
0: who's a multi-membered corporate high priest,
1: aki egy soktagból álló testületi főpap, amelynek most Jézus a feje.
0: And we're told several times that the high priest is the Christ and the Christ is the high priest.
1: És sokszor olvassuk azt, hogy a főpap Krisztus és Krisztus a főpap.
0: And we're also told that the Christ is no longer Jesus on his own, but it's Jesus as the head of this new, risen, ascended, glorified corporate man, which he now heads up.
1: És azt is olvassuk, hogy nem Jézus egyedül a főpap, hanem Jézus a feje annak a testületi, feltámadott, dicsőséges testnek, amely testületként ezt a főpapot alkotja. És nagyon sok igét mutathatnék erről.
0: Here's a good example, 1 Corinthians 12:12.
1: De az 1 Korintus 12:12 egy jó példa erre.
0: The body has many members and yet is one.
1: Mert amiképpen a test egy és sok tagja van.
0: So also is the Christ.
1: Az egy testnek tagjai pedig szintén sokan vannak.
0: One glorious corporate person which we make up together with Jesus as the head.
1: Ugyanígy van a Krisztus is, aki egy sok tagú feltámadó dicsőséges mennybe ment testületi személyiség, aminek Jézus a feje.
0: One seed of Abraham.
1: A Galata levél azt mondja, hogy Ábrahámnak csak egy magva van.
0: It's not plural, it's singular.
1: Ez nem többes számú, hanem egyes számú.
0: And that one seed is the Christ.
1: És az egy mag a Krisztus.
0: Which Christ we are if we believe. That's
1: amely Krisztus mi vagyunk, hogyha hiszünk, ezt mondja az ige eredetiben.
0: So who's the Christ?
1: Tehát ki a Krisztus?
0: The body of Christ, which Jesus is the head of. It's the church.
1: Krisztus teste, amelynek Jézus a feje, tehát az egyház.
0: And that Christ is a many-membered high priest that lives in unveiled glory in the presence of the Father continually.
1: És ez a főpap, ez a Krisztus egy soktagú test, amely dicsőségesen Isten jelenlétében él, minden kárpít nélkül, bensőséges kapcsolatban, és nem áldoz fel semmilyen áldozatot, mert a tökéletes áldozat már belett mutatva.
0: To be an intermediary between God and man. He's there to bring us to God. That's what it says.
1: Jézus nem azért van a mennyben, hogy közbenjáró legyen Isten és mi közöttünk, hanem azért, hogy minket az Atyához vezessen. Ezt mondja az ige.
0: Your relationship with God is not of the Melchizedek priesthood. Can you hear me?
1: Tehát bármi, ami az Istennel való kapcsolatod útjába kerül, az nem része a melchizedeki papságnak. Halljátok el, amit mondok.
0: Jesus says, look, I'm going to mediate a salvation in my name, where I'm going to bring you to the Father, so you live before the Father the way that I do, in perfect holiness and perfect security.
1: Jézus azt mondta, hogy én a megváltás által közvetítelek titeket az Atyához, hogy ti is az Atya jelenlétében éljetek, tökéletes biztonságban és kendőzés nélkül, mert ezért jöttem is. Egy testületi, egy darab főpap van.
0: Melchizedek.
1: Ez Melchizedek.
0: A taste of what I could go on and say for hours and hours and hours.
1: Ez az előíze volt annak, amiről tudnék beszélni órákon keresztül.
0: Amen, but you've got to grasp this.
1: De meg kell ezt ragadnotok, értenetek? Mert ezt tanítja az ige.
0: Let's look at some of its qualities.
1: Nézzük meg néhány tulajdonságát ennek.
0: It's a holy priesthood.
1: Ez egy szent papság.
0: You see, in Zechariah chapter 3, we have a picture of this Melchizedek priesthood.
1: A Zakariás 3-ban ennek a melchizedeki papságnak látjuk egy képét.
0: But the tragedy is it's become dirty and filthy. This is the risk that Jesus takes by making himself part of the church.
1: De az a tragédia történt vele, hogy piszkos lett és szennyes. Tehát ez a kockázat, amit Jézus vállal azáltal, hogy a melchizedeki papságba befogad minket, mert Jézus azonosul velünk, mert ő a fej és mi vagyunk az ő teste.
0: So if we mess up, we bring dishonor to his name and his glorious headship.
1: Tehát, hogyha mi rosszul csináljuk a dolgokat, akkor gyalázatot hozunk az ő nevére és az ő rá, mint fejre.
0: So in Zechariah 3, where there's a prophetic revelation of the Melchizedek priesthood.
1: Tehát a Zakariás 3-ban a melchizedeki papságról van egy profétikus kinyilatkoztatás.
0: Filthy, unclean, sin-laden clothing.
1: Ott a Melchizedek bűnökkel terhelt piszkos ruhában.
0: And its head is Joshua or Jesus.
1: Józsua, azaz Jézus a feje ennek a papságnak.
0: And the devil standing there to accuse him, because he's not scared of a dirty Melchizedek priesthood. It can do nothing to him.
1: És az ördög ott áll és vádolja őt, mert az ördög egyáltalán nem fél egy piszkos melchizedeki papságtól. Ott állhat és vádolhatja őt, nem tud ellenetenni semmit ez a papság.
0: The strongholds of Satan. Not because the power's not there, but it's their filthiness which disqualifies them.
1: És azért van az, hogy az egyház nagyon sokszor nagyon erőtlen az ilyen démoni fejdelemségekkel szemben. Nem azért, mert nincsen ereje arra, hogy elbánjon velük, hanem azért, mert szennyes, és azért nem tudja az erejét használni, és azért Isten parancsol egy nagy takarítást. És utána egy hatalmas ígéretet tesz, majd nézzétek meg, mindez benne van az igében. Azt mondja, hogy ha az én utaimban jártok, és az én parancsaimat megtartjátok,
0: to rule and to exercise authority. The words are absolutely incredible.
1: akkor hatalmat adok neked arra, hogy uralkodj és hatalmat használj. Ezek a kifejezések teljesen fantasztikusak.
0: You go to Zechariah 6 and you see the combination of the kingship, the priesthood and the apostleship. They're all welded into this one glorious person.
1: És az Zakariás 6-ban látjuk, hogy ebben az egy csodálatos személyben egyesül a papságnak, a királyságnak és az apostolságnak a funkciója. Ennek a képét látjuk.
0: As a priest, he's intimate with God.
1: Papként bensőséges kapcsolatban van Istennel.
0: As a prophet, he sees all that he needs to see concerning God's plan.
1: Prófétaként lát mindent, amit látnia kell Isten terveivel kapcsolatban.
0: And as a king,
1: és királyként,
0: he has power and authority to rule and to exercise government.
1: Ereje és hatalma van arra, hogy uralkodjon és a kormányzást végezze.
0: Now we see all these things allegorically in David, and we see them gloriously fulfilled in our Lord Jesus Christ.
1: Jelképesen látjuk mindezeket a dolgokat Dávidban, és dicsőséges megvalósulásukban látjuk mindezeket a Jézusban. És amikor megragadjuk ezeket a dolgokat, és megengeditek, hogy a Zakariás 6-ban leírt takarítás, tisztítás megtörténjen, és a Zakariás 4-ben, 5-ben és 6-ban leírt megerősítés végbe menjen,
0: then we've got a mighty priesthood that can make mincemeat of the devil, whatever he's trying to do in any nation.
1: Akkor egy hatalmas, nagyon erős papságot látunk, amely bármely nemzetben fel tudja darálni az ördögöt.
0: Oh, come on. I know it's near. I know you're tired, but come on.
1: Tudom, hogy fáradtak vagyok, de hát azért lelkesedjetek egy kicsit. Azért még lelkesedhetek egy kicsit ezekért a dolgokért. Ezek csak a legjobbak.
0: Number four.
1: Negyedik pont.
0: It's an intimate priesthood.
1: Ez egy bensőséges kapcsolatban levő papság.
0: That dwells permanently in the holy place.
1: Amely állandóan a szent helyen lakozik.
0: Number five. It's a praying priesthood.
1: Ötödik pont.
0: Ever lives to make intercession.
1: Imádkozó papság, amely örökké él, hogy közbenjárjon.
0: Number six, it's a warring priesthood.
1: Egy harcoló papság.
0: And I give you lots of references for that.
1: És nagyon sok igehelyet adok meg itt mellette.
0: Number seven,
1: hetedik pont.
0: It's a ruling priesthood.
1: Ez egy uralkodó papság.
0: Amen.
1: Így van.
0: It exercises rule, government, authority.
1: Amely kormányzást, uralmat, hatalmat gyakorol.
0: I've quoted Psalm 110, Zechariah 6 there.
1: Már idéztük a 110. Zsoltát és a Zakariás 6-ot. Csak kapjatok egy ízelítőt ebből az egészből, és remélem, hogy most már az egész témát szeretnétek mélységeiben tanulmányozni, mert ez a Dávid sátorának a papsága, és ez az a papság, aminek részévé kell válnunk, erre van elhívásunk testületileg. Hogyha betöltjük a feltételeket, különösen a Zakariás 3-ból és
0: 4-ből,
1: akkor meg fogjuk tapasztalni a Zakariás 6-nak az erejét és hatalmát. Ezek a dolgok a mi oktatásunkra irattak meg.
0: Particularly those on whom the end of the ages come.
1: Különösen azok számára, akikre eljött a korszak vége.
0: No idea where I am on the.
1: Most már fogalmam nincs, hogy a szalag hol tart, a kazetta.
0: All right, let's continue. Thank you.
1: Akkor tovább folytatjuk.
0: Right,
1: köszönöm.
0: Let's just go on to the next bit, which I'm just going to mention briefly.
1: Következő oldal, röviden említem csak.
0: When you realize that the Psalms were written in David's tabernacle.
1: Amikor rájöttek, hogy a zsoltárokat Dávid sátrában írták.
0: And our new covenant in their theology.
1: És új szövetségi teológia van a zsoltárokban.
0: Then they become our manual and our hymnal for use in the tabernacle of David.
1: Akkor a zsoltárok a mi kézikönyvünké és énekeskönyvünké válik, amit a Dávid sátrában használunk, olvasni fogjuk, énekelni fogjuk őket, és sütkérezni fogunk ezeknek az igazságaiban. Inkább a zsoltárokat éneklem, mint ezek a kis énekecskéket arról, hogy Jézus meg én milyen jól el vagyunk.
0: Some of the things some of the choruses we sing, they're like nursery rhymes, they're like kindergarten stuff.
1: Néhány keresztény énekünk olyan, mint ilyen óvodás dalocska.
0: And many of them are theologically inaccurate. I want to keep rewriting them.
1: És sokuk teológiailag is hamis, tehát állandóan szeretném átírni ezeket az énekeket.
0: The great hymns of Charles Wesley was the solidness of the theology.
1: Charles Wesley énekeiben az volt az egyik legjobb dolog, hogy a teológiájuk nagyon jó volt ezeknek az énekeknek.
0: And some of the great hymns from the German origins. Some of those are great hymns.
1: És vannak nagyszerű német eredetű dicséretek is.
0: But if you sing the Psalms, you can't go wrong.
1: De hogyha a zsoltárokat énekled, akkor nem szúrhatod el.
0: They're scripture.
1: Mert ezek ige.
0: They're the word of God.
1: Isten igéje.
0: And they're powerful to use in this context.
1: És erőteljesen lehet őket használni ebben az összefüggésben.
0: And I could do another week on the Psalms.
1: És egy másik hétig tudnék tanítani a zsoltárokról.
0: But I better not start on that.
1: De jobban teszem, ha most bele se fogok.
0: I'm not sure what more to say about them.
1: Nem tudom még, hogy mit mondhatnék róluk.
0: They cover every dimension that we can possibly look for.
1: Minden lehetséges témáról beszélnek, ami nekünk fontos lehet. Imádóak, bensőségesek Istennel. Bűnbánóak a zsoltárok.
0: They esteem the value of the individual.
1: Értékelik az egyének az értékét, becsülik.
0: They proclaim our corporate power. There's not a thing that the Psalms don't cover.
1: Hirdetik, hogy testületileg milyen erőnk van. Nincs olyan téma, amiről nem beszélnek a zsoltárok.
0: They teach us how to deal with doubt and defeat and discouragement and to come back in warring faith.
1: Megtanítanak minket, hogy hogyan kell elbánni a kétséggel, a hitetlenséggel, a bátortalansággal, a csüggedéssel, és hogyan kell visszatérni a győztes hitbe. Van itt néhány oldal erről a témáról, mert a szabad időben elolvashatjátok.
0: And I want us to just come on to page 27.
1: Most a 27. oldalra szeretnék lapozni.
0: And just say this, that many of the great were written to teach us intimacy and worship.
1: Hogy a nagyszerű zsoltárok közül több is azért íratott, hogy megtanítsanak minket az imádásra és az Istennel való bensőséges kapcsolatra. És nagyon érdekes, hogy hány zsoltár kezdődik azzal, hogy keresi Isten arcát.
0: And they end up with God speaking prophetically back to us.
1: És azzal fejeződik be, hogy profétikus módon Isten szól az imádkozóhoz.
0: Let me just say this at this point.
1: Hadd mondjam ezt el ezen a ponton.
0: Times of intimacy with God, it's a two-way street.
1: Amikor Istennel bensőséges kapcsolatban töltünk el időt, akkor ez egy kétirányú utca.
0: We'll talk to him, he'll talk to us.
1: Mi szólunk Istenhez, és ő szól hozzánk.
0: And he will speak powerful things to us about his passion and his purpose.
1: Erőteljes dolgokat mond nekünk az ő szenvedélyéről és az ő céljairól. Mi van a szívében, mint vágy?
0: Is inevitably part of this intimacy. God will speak back to you prophetically.
1: A profétai átélés elkerülhetetlenül része a bensőséges kapcsolatnak, mert Isten szólni fog abban hozzánk.
0: Again and again in the Psalms, David starts speaking, but before long, he's telling us what God said back to him.
1: És újra azt találjuk a zsoltárokban, hogy Dávid elkezd beszélni Istenhez, és utána azzal fejezi be, hogy Isten hamarosan elkezd ő hozzá szólni.
0: David is called a prophet, because he was very prophetic in the tabernacle.
1: Ezért nevezi Dávidot profétának a Biblia, mert a Dávid sátorában nagyon profétikus módon élte át a dolgokat.
0: Which Jesus picked up and said, now this is the prophet David speaking to you. Peter did the same thing on the day of Pentecost.
1: És néhány nagyon erőteljes profétikus dolgot kimondott Dávid, és Jézus is visszautalt többször, hogy ezt mondja a proféta nektek, és Péter is a pünkös napján visszautalt Dávidra.
0: We're going to have periods. I mean, I've been in these sort of settings.
1: Tehát én voltam már ilyen helyzetben, amikor Dávid sátorában vagyunk, akkor vannak olyan időszakok.
0: He speaks prophetically through the scriptures, maybe for 2 hours he will educate us about his word.
1: Amikor Isten az igén keresztül profétikus módon szól hozzánk, lehet, hogy 2 órán keresztül tanít minket az ő igéjéből.
0: It's just God speaking prophetically through his people.
1: Amikor senki sem prédikálta az igét tulajdonképpen nem prédikáló módon, hanem Isten az ő népén keresztül szól hozzánk. És mindenki úgy megy haza, hogy nagyon megépült.
0: Some years ago in our churches in Watford, England, we had every Sunday night we had a warring praise night, which was really David's tabernacle, though we didn't call it that.
1: Néhány évvel ezelőtt az angliai londoni gyülekezetünkben volt egy sorozat, amikor vasárnap estéken ilyen harcos dicsőítő és ima estéket tartottunk, amit tulajdonképpen Dávid sátora volt, csak nem hívtuk úgy. És úgy döntöttem, hogy ezeket a vasárnap estéket arra fogom használni, hogy az Új Szövetségnek néhány nagyszerű könyvét módszeresen letanítom ezeken az alkalmakon. Végig akartam tanítani a római levelet, és mindenkit el akartam juttatni az ebben a levélben levő igazságokhoz.
0: Praise and God would just start speaking to us. I never get the chance to preach.
1: De az volt a probléma, hogy elkezdtük dicsőíteni és imádni az Urat, és aztán Isten elkezdett hozzánk szólni, és soha nem jutottam el a prédikálásig.
0: We went on for 18 months and I still couldn't finish the book of Romans because God had so much to say.
1: 18 hónapig csináltuk ezt, és még mindig nem jutottam el a római levél végéig. Istennek annyi mondani valója volt.
0: Now these are the days we're moving into.
1: Ilyen napok közelednek hozzánk.
0: David's tabernacle is a two-way street.
1: Dávid sátora kétirányú utca.
0: Where God is speaking as powerfully to us as we are speaking back to him.
1: Ahol Isten ugyanolyan erőteljesen szól hozzánk, ahogyan mi szólunk neki.
0: And he'll give us specific prayers to pray.
1: És Isten ad nekünk imákat, hogy mit imádkozzunk.
0: Prophetic statements to utter, and those words bring about an immediate power. powerful effect in the heavens.
1: És profitai kijelentéseket ad nekünk, amiket ki kell mondanunk, amelyek utána azonnali hatással lesznek a levegő égben.
0: Wait to get our tabernacle fully running in San Antonio.
1: Már alig várom, hogy San Antonióban ez a Dávid sátra teljesen működjön nálunk.
0: Get me out of the place once it starts.
1: Ha egyszer igazán beindul, akkor nem lehet engem majd onnan kirángatni. Nem akarok majd sehova elmenni onnan.
0: Okay. So let's move on.
1: Menjünk tovább.
0: The tabernacle is a place of revelation and direction.
1: A sátor a kinyilatkoztatás és iránymutatás helye. Ezt már említettük.
0: Sought God's strategy at Jericho.
1: Józsué kereste Isten stratégiáját Jerikónál.
0: Moses was constantly on his face before God.
1: Mózes is folyton az arcán volt Isten előtt.
0: David was always seeking God's strategy.
1: Dávid is mindig Isten stratégiáját kereste.
0: Then as you come to the bottom of page 28.
1: Aztán, ahogy a 28. oldal aljához közeledtek.
0: For a leadership team to be together in David's tabernacle is the best way to solve any problems between them.
1: Egy vezetői csoportot Dávid sátrába el kell együtt vinni, és ez a legjobb mód arra, hogy az ott levő személyek közötti problémák megoldódjanak.
0: Jesus was having a problem with certain of his leaders recognizing his headship.
1: Jézusnak nehézsége támadt néhány vetett vezetővel, hogy elismerjék azt, hogy ő a feje az egész dolognak.
0: The trouble centered in Peter, who was having genuine revelation about Jesus and who he was.
1: A probléma központja Péter volt, akinek valódi kinyilatkoztatása volt arról, hogy Jézus kicsoda.
0: Jesus said, I'm going to go to the cross and that's going to be the power to bring the kingdom in. Peter did not agree with that strategy.
1: De amikor Jézus elmondta, hogy ő a keresztre fog menni, mert ez lesz az erő, ami behozza Isten királyságát a földre, Péter nem értett egyet ezzel a stratégiával.
0: That's a crazy idea.
1: És volt annyi bőr az arcán, hogy Jézus megdorgálta és elmondta neki, hogy ez nem egy jó ötlet.
0: He didn't argue with Peter. He just said, "Come on, we're going to go to the mountaintop together."
1: Nem vitatkozott Jézus Péterrel, hanem azt mondta, hogy gyere, menjünk fel együtt a hegytetőre.
0: I used to think for years that Peter, James and John were taken onto the Mount of Transfiguration as a special blessing because they were the good boys in the
1: group. Évekig azt gondoltam, hogy azért Pétert, János és Jakobot vitte fel Jézus a megdicsőítés hegyére, mert ők voltak a jó fiúk, és ez egy jutalom volt a számukra. De ők voltak a csapatban a legerősebb lovak.
0: And you find as a leader that the strongest horses are always the hardest to break in.
1: És ha vezető vagy, akkor rá fogsz jönni, hogy mindig a legerősebb lovakat a legnehezebb betörni.
0: And it takes a David's tabernacle to bring them into line. Listen to me.
1: És egy Dávid sátra kell ahhoz, hogy az összhang létrejöjjön ezek között az emberek között.
0: Because all Jesus is, let's come up and have a time in the presence of God.
1: Jézus azt mondta, na gyertek fel a hegyre és töltsünk időt Isten jelenlétében.
0: And on the mount there Jesus was transfigured before them.
1: És a hegyen, amikor Jézus megdicsőült előttük.
0: Then a voice spoke from heaven and said, "This is my beloved son. Hear him."
1: Aztán egy szólt a mennyből, ami azt mondta, hogy ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok.
0: They all got flat on their faces.
1: És mindenki hasra esett.
0: And they never challenged his headship again.
1: És soha többé nem kérdőjelezték meg, hogy Jézus a vezető.
0: When Moses had problems, he just got on his face and prayed, and God came and dealt with the opposition.
1: Amikor Jézusnak, Mózesnek problémája volt, leborult arca Isten előtt, imádkozott, és Isten jött, és elbánt az ellenlábasokkal. Amikor én pásztoroltam éveken keresztül gyülekezeteket, és problémáim voltak.
0: Every 2-3 months we go and have 2 or 3 days away together in God's presence.
1: Mindig kötelező volt, hogy vezetői csoportommal 2-3 havonta, 2-3 napra elvonuljunk Istennel lenni, amikor nem volt napirend, és nem az üzleti dolgokat beszéltük meg, a hivatalos dolgokat a gyülekezetből. Egyszerűen Isten jelenlétében mentünk mi vezetők. És mindig ezek alatt a napok alatt kaptuk meg Istentől a szolgálatunk számára a tervet és a stratégiát.
0: Shadow, any hindrance to our relationship, it came out into the open and was dealt with.
1: És hogyha volt valami árnyék vagy valami probléma a kapcsolatainkban, valami akadály, ez mindig ilyenkor napfényre került és mindig rendbe is jött. És ezenben nem jutna, hogy bármi más módon csináljak vezetői feladatokat.
0: Let's just move on.
1: Menjünk tovább.
0: Come to page. Well, I think we're going to stop here. I can't do this major one.
1: Azt gondolom, itt majd abba fogjuk hagyni, mert nem tudok egy következő nagy témába belefogni.
0: The first apostolic leadership spent time together in God's presence. That's 6:4.
1: Az első apostoli vezetői csapat időt töltött el Isten jelenlétébe. Apcsal 6:4.
0: Administration was overwhelming the church.
1: Amikor már az ügyvezetési feladatok nagyon elborították az egyházat.
0: Peter made a priority decision.
1: Akkor Péter eldöntötte, hogy mi lesz a fontossági sorrend.
0: It's in corporate, it's not singular.
1: És ez testületi dolog volt, nem egyes számban döntötte el.
0: We corporately together.
1: Mi együtt testületileg.
0: We must not be distracted by waiting at tables.
1: Nem szabad, hogy elvonja a figyelmünket az, hogy az asztaloknál szolgáljunk.
0: We must give ourselves corporately.
1: Hanem testületileg arra kell szánnunk magunkat, hogy elsősorban imádkozzunk.
0: And to ministry of the word.
1: És szolgáljunk az igével.
0: Now, I'm not going to do this now. I'm going to do this first thing in the morning.
1: Most ezzel nem fogok foglalkozni. Holnap reggel ez lesz az első téma, amivel foglalkozni fogok.
0: Once we've established the power of individually having intimacy with God.
1: Miután az életünkben ott van az ereje annak, hogy egyedileg bensőséges kapcsolatban vagyunk is fennel.
0: The power of putting that individual power together to make the power of corporate.
1: Akkor felfedezhetjük, hogy mit hozhatunk ki abból, hogyha ezeket az egyéni erőket összesítjük egy testületi erővé, akkor milyen erő lesz ebből? Hatalmas erő rejlik ebben, most csak a lényegével fogok foglalkozni ebben a pár percben ezzel ennek a dolognak. A hatékony ima élet azzal kezdődik, hogy értékes, bensőséges kapcsolatunk van Istennel egyénileg. Isten megtanít minket, hogyan lehetünk a fiai. Hogyan ismerjük és szeressük őt úgy, mint atyát. Aztán megtanít minket, hogyan kaphatunk meg dolgokat az imáink segítségével. Meg fogunk tanulni úgy imádkozni pontosan, hogy megkapjuk a válaszokat.
0: And you'll leave behind simply getting things for yourself, and you'll start to get things for other people.
1: És abba hagyjuk azt, hogy már csak magunknak szerezzünk meg dolgokat, hanem elkezdünk másoknak a dolgaiért is imádkozni.
0: And then as you learn that,
1: aztán ahogy ezt megtanuljuk, rá fogtok jönni, hogy sok ember problémáit a démoni beavatkozások okozzák.
0: And you learn to deal with the demons and cast them out.
1: És akkor megtanultok a démonokkal foglalkozni és őket kiűzni.
0: Jesus will take you on to train you how to deal with demonic principalities and powers.
1: Aztán Jézus a továbbiakban kiképez titeket arra, hogy hogyan kell elbánni so démoni fejedelemségekkel és hatalmasságokkal. És akkor ilyen módon az ördögnek rémületet fogtok hozni ti, mint egyének. Rajta lesztek az ördögnek a fekete listáján, ismerni fog titeket.
0: Jewish exorcists try to cast out these demons. They use the right formula.
1: Amikor a zsidó ördögűzők megpróbáltak démonokat kiűzni, akkor a megfelelő szavakat használták erre.
0: They command you in the name of Jesus, whom Paul preaches, to come out of him. They use the right formula.
1: Parancsolunk nektek Jézus nevében, akit Pál prédikál, hogy gyertek ki. Tehát a megfelelő szavakat mondták.
0: Listen to what the demons said.
1: De figyeljetek, hogy válaszoltak a démonok
0: Jesus,
1: erre.
0: We know.
1: Jézus ismerjük.
0: Paul we know.
1: Párról is tudunk.
0: But who are you?
1: De kik vagytok?
0: Well, that's a good question.
1: Ez egy jó kérdés.
0: Who are you?
1: Kik vagytok?
0: Are you on the devil's list?
1: Rajta vagytok az ördög listáján?
0: I don't mean his hit list, I mean his list of terror.
1: Nem úgy értem, hogy a sláger listáján, hanem a rémületet jelentő emberek listáján a számára.
0: I keep clear of that woman, she's dangerous.
1: Maradjunk távol ettől az embertől, mert veszélyes.
0: Now I'm on that list.
1: Én rajta vagyok ezen a listán.
0: I'm not boasting, I'm stating a fact.
1: Nem dicsekszem, csak leszok ezek egy tényt.
0: My wife Eileen's on that list.
1: Feleségem Eileen is rajta van.
0: My daughter Rachel's on that list.
1: A lányom Rachel is rajta van.
0: Great demonic principalities in India, they know me and they don't like me and I don't like them.
1: Indiában nagy démoni fejedelemségek ismernek engem és nem szeretnek és én sem szeretem őket.
0: He had open fights, the great he makes himself out to be great, the Hindu goddess of destruction, Kali, we know each other very well.
1: Voltak nagyon jelentős nyílt csatáink az indiai pusztulás istennőjével, Kali, valaki nagyon nagynak találja magát, gondolja magát, ő gyűlöl engem, és én gyűlölöm őt. Csatáztam vele Nepálban, és a bengáli területen, és Bangabadban is.
0: Now I'm not boasting, I'm simply saying that any bit of humanity is good enough for God, as long as it's obedient.
1: Nem dicsekszem ezzel, csak leszögezem nektek, hogy Isten bármilyen emberi lény fel tud használni, hogyha az engedelmes.
0: So through my humanity, the Spirit and Father have taken on this demonic principality and thrashed them every time.
1: Tehát az én emberi lényemen keresztül az Atya és a Szentlélek megragadta ezt a démoni fejedelemséget, és minden egyes esetben csúnyán legyőzte.
0: Three times this demon that's ruled over millions for for centuries had to run away from this little nobody because he was indwelt by the Father.
1: Háromszor volt nyílt csatánk, összeütközésünk ezzel a démonnal, aki több ezer ember fölött uralkodik évszázadok óta, és meg kellett, hogy szaladjon előlem, aki egy kis senki vagyok, mert az atya lakik bennem.
0: Fourth time he wouldn't even show up for the fight.
1: Negyedszerre meg se jelent a párbajnál.
0: Now, I'm not, please understand, this is not boasting, it's just declaring what God can do through humanity that's willing.
1: Kérlek, értsétek meg, hogy én nem dicsekszem ezzel, hanem csak elmagyarázom, hogy Isten mit tud tenni hajlandó embereken keresztül.
0: So he'll train you to be a warrior that chases your thousand.
1: Tehát Isten kiképez titeket, hogy olyan harcosok legyetek, akik megszalasztotok ezret.
0: Just get you chase them.
1: És le fogjátok vadászni őket.
0: You can cast them out, you can deal with them.
1: Megrémülnek tőletek ezek a fejedelmességek vagy démonok. Legyőzhetitek, kiűzhetitek őket, és nem tudnak működni a jelenlétetekben, mert hatalmatok van fölöttük.
0: Now the next levels of power come in our corporeality.
1: És hogyha Jézus már ilyen szintig kiképzett benneteket, akkor az jön, az a szint jön, amikor a testületi erő megnyilvánul rajtunk keresztül.
0: There, then you've got nothing to give into the corporate prayer.
1: De hogyha az előző fokozatokon nem mentünk át, akkor nincsen semmi, amivel hozzájárulhatunk a testületi ima összejövetelhez.
0: You know, one will chase a thousand, two will chase.
1: Mindannyian ismerik az igéket, hogy egy megszalaszt ezeret, ketten hanyat, minden különböző nyelven különböző mennyiségeket szalasztanak meg ezek az emberek. Különböző igehelyeken változnak ezek a számok, de az alapelv ugyanaz.
0: But here's some simple mathematics.
1: Ez egy egyszerű számtan.
0: If a Christian on their own is chasing zero,
1: hogyha egy egyedülálló keresztény önmagában nullát szalaszt meg,
0: and they come together to pray with another Christian that's chasing zero,
1: és összejön imádkozni egy másik keresztényel, aki szintén nullát szalaszt meg egyedül,
0: their unity multiplies by 10 their effectiveness. Well, what is 10 times zero?
1: Akkor az egységük ugye tízszeres megsokszorozását jelenti az erejüknek, tehát tízszer nulla az mennyi?
0: Still null.
1: Még mindig semmi.
0: You see? So until you're chasing something, coming together doesn't do you or the meeting any good.
1: Tehát amíg te magad nem tudsz megszalasztani valahányat, addig az, hogy te ott vagy az összejövetelen, sem neked, sem az összejövetelnek nem tesz semmi jót. Ez az alapelv.
0: One more thing before we close.
1: Még egy dolog mielőtt befejezzük.
0: Matthew 18,
1: a Máté 18-ban
0: it talks about the prayer of agreement.
1: Szó van az egyetértésben való imádkozásról.
0: If two of you shall agree on earth concerning anything, it shall be done for them.
1: Ha ketten egyetértetek a földön bármi felől, akkor az meg lesz nektek. Ez a Máté 18:20-ban van.
0: Agree is the az egyet word symphonia. We get our English word symphony comes from it.
1: Itt görögül az egyetértésre a szimfónia szó szerepel, ami a szimfónió, amiből a magyar szimfónia szó származik.
0: Exactly.
1: Ez azt jelenti, hogy ketten együtt ugyanazt a hangot kiadni, vagy együtt akárhanyan.
0: Same sound together, like two violins perfectly tuned to play like one instrument.
1: Ugyanazt a hangot kiadni, mint amikor két hegedű tökéletesen össze van hangolva, és ugyanazt a hangot adják ki.
0: Together in such harmony of spirit, they make the one sound together.
1: Ez nem csak azt jelenti, hogy két ember összejön imádkozni, hanem olyan egybehangzó hangot adnak ki együtt, ketten, amikor együtt imádkoznak, hogy egy gyönyörű összhang lesz belőle. Amikor hatékonyá válsz egyedül,
0: then ask God to give you a symphony prayer partner.
1: Akkor kérd meg Istent, hogy adjon neked egy ilyen veled szimfóniába levő ima partnert.
0: With whom you pray and you make the same sound together.
1: Valakit, akivel ha együtt imádkoztok, ugyanazt a hangot adjátok ki együtt.
0: Individually you chase a thousand.
1: Egyedül megszalasztotok ezeret.
0: Together you chase 10,000.
1: Együtt pedig 10,000-et.
0: And you just make arrangements to meet with them two or three times a week, apart from your private personal time, and you shake the very gates of hell with these sort of prayer meetings.
1: Aztán az ima partnereddel beszéljétek meg, hogy hetente kétszer-háromszor találkoztok az egyéni csendességeteken kívül, és akkor tényleg a poklot ki fogjátok rázni a kapuján keresztül.
0: My prayer partner, which is not my wife, we just don't quite make it together to that degree.
1: Nekem van egy ima partnerem, aki nem a feleségem, mert valahogy ő vele nem tudok ilyen szinten együtt imádkozni.
0: That seems to be a very common experience.
1: Úgy tűnik, hogy ez egy általános tapasztalat.
0: I'm not making it a law, I'm not teaching it as a principle.
1: Nem csinálok ebből törvényt vagy alapelvet.
0: I'm just making a practical observation.
1: Ez csak egy gyakorlati megfigyelés a részemről.
0: It seems like men can really let their hair down with men. They really go for it with another man.
1: Úgy tűnik, hogy férfiak igazán férfiakkal tudnak olyan igazán együtt imádkozni összhangban.
0: And the same is true with women.
1: És ugyanez igaz a nőkre is.
0: My wife Eileen prays with Natalie, who is our ministry manager. She's an incredible mighty woman, and when she and Eileen get together,
1: Tehát a feleségem Eileen, a Natalie valaki, a szolgálatunk igazgatója vele imádkozik együtt, és ő is egy hatalmas személyiség, és amikor ők ketten összeérnek imádkozni, akkor durranás van.
0: It says, if you learn to pray like that,
1: azt olvassuk az igében, hogyha megtanulunk így imádkozni, akkor megkapunk bármit, amit kérünk.
0: Now when you've learned that, the next stage is then to come into proper corporeity.
1: És amikor megtanultuk ezt, akkor kell eljutnunk a megfelelő testületséghez. Ez nem csak azt jelenti, hogy összejövünk ugyanabban a teremben, a Biblia nem ezt tanítja egyáltalán,
0: it's the way we come together.
1: Hanem hogy hogyan jövünk össze.
0: And I'm going to teach about that tomorrow morning.
1: És holnap reggel fogok erről tanítani. Tehát Isten áldja meg titeket, legyen jó szünetetek, és készüljetek fel a ma estére.
0: Tonight we will major on intimacy,
1: ma este az Istennel való bensőséges kapcsolatról fogunk főleg foglalkozni, azzal, hogy találkozunk az Atyával és ismerjük őt, de teljesen nyitottak vagyunk arra, bármit akar a Szentlélek mondani vagy tenni, majd ma este bővebben elmagyarázom.
2: Elhangzott Ellen Vincent Dávid Sátora című tanítássorozatának 5. része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán. A
2: következő percekben Ellen Vincent Dávid Csátora című tanítássorozatának 12. részét
3: hallják.
4: Tehát lapozzunk a Lukács 11-hez.
3: I'm going to try and do my best to tie everything together. You can hear my voice is going, so I'm going to need some help.
4: Meg fogok próbálni, ha lehető legjobban összefoglalni mindent. Hallhatjátok, hogy a hangom elmenőben van.
3: I was shouting too loud last night.
4: Tegnap este túl hangosan kiabáltam.
3: There are some bruised demons, but there's a bruised throat also.
4: Van néhány sérült démon most a közelemben, de hát a torkom is eléggé megsérült.
3: But their injuries are far worse than mine.
4: De az ő sérüléseik sokkal rosszabbak, mint az enyém.
3: Their injuries are far worse than mine. So, please turn to page 18.
4: Lapozzatok a 18. oldalra.
3: Now I want to just go through these things so we learn properly these principles.
4: Szeretnék csak végig szaladni ezeken a dolgokon, hogy az alapelveket a megfelelő módon megtanuljuk.
3: I want to go back to the prayer which obtains things for your friend.
4: Vissza akarok térni ahhoz az imádkozáshoz, amivel a barátainknak szerzünk meg dolgokat.
3: It's very important that you are successful in this area before you can move on to true spiritual warfare.
4: Fontos, hogy sikeresek legyünk ezen a területen, mielőtt tovább mozdulhatunk az igazi szellemi harcra.
3: See, if you cannot pay your own gas bill or your own house mortgage, you will not take a city.
4: Tehát, hogyha nem tudjátok a saját gázszámlátokat vagy házadótokat kifizetni, akkor hogy fogtok egy várost elfoglalni?
3: If you cannot get a job for a friend by your spiritual prayer, then you cannot get demons out of your city.
4: Hogyha nem tudtok a barátotoknak egy állást szerezni a szellemi imátokkal, akkor hogyan tudtok egy várost elfoglalni?
3: Because it's the same technique, but at a much higher level.
4: Mert ugyanazzal a módszerrel működik a kettő, csak sokkal magasabb szintű a második.
3: You certainly cannot function at the high level.
4: Tehát, hogyha az alacsony szinten nem tudtok működni, akkor biztos, hogy nem fog sikerülni a magasabb szinten sem.
3: So much spiritual warfare is unsuccessful because we've not prepared ourselves properly.
4: Nagyon sok szellemi harc azért sikertelen, mert nem készültünk fel rá a megfelelő módon.
3: Now, in both these two passages of scripture, Luke chapter 11 and Luke 18.
4: Mindkét igerészben, Lukács 11-ben és 18-ban is.
3: Jesus in each case portrays God like some uncaring, indifferent person.
4: Jézus mind a két esetben Istent egy gondatlan, nem törődöm, közömbös személynek festi le.
3: Because in Luke 11, the friend is God.
4: A Lukács 11-ben a barát Isten.
3: And in Luke 18, the judge is God.
4: A Lukács 18-ban pedig a bíró Isten.
3: And in each case, he appears to be uncaring and indifferent.
4: Én mindkét esetben nem törődömnek és közömbösnek tűnik fel.
3: Now that's not what he's really like.
4: Ő igazából nem ilyen.
3: But that's what he seems to be like.
4: De ilyennek tűnik néha.
3: And one of the things you have to learn is the perplexity of delayed answers to prayer.
4: Az egyik dolog, amit meg kell tanulnunk, az, hogy amikor késik az ima válasz,
3: the
4: akkor meghökkenünk.
3: Problem.
4: Ez egy probléma.
3: Why does God not answer immediately?
4: Miért nem válaszol Isten azonnal?
3: And you have also to balance this with Matthew 6, where Jesus says that we are to avoid vain repetition. He's not saying things again and again.
4: És ezt ki kell békíteni valahogy a Máté 6-ban található tanítással is, ahol Jézus azt mondja, hogy ne gondoljuk, hogy azért kapunk választ az imáinkra, mert állandóan ismételjük, amit mondunk.
3: Because if you're not trained in these things, in spiritual warfare, you will give up and you will not see the victory.
4: Istennek ki kell képeznie minket, mert ha nem vagyunk a szellemi harcba kiképezve, akkor idő előtt feladjuk és nem kapunk semmit.
3: So the picture we have in Luke 11 is of a, if you lived in India as I've lived, you would understand these parables perfectly.
4: A Lukács 11-ben látunk egy példát, és hogyha valaki Indiában élt hozzám hasonlóan, akkor tökéletesen megérti ezeket a példázatokat.
3: It's almost identical.
4: mert majdnem azonos volt az indiai kultúra, a zsidó kultúrával. Indiában még ma is faekékkel szántják fel ökrök segítségével a földeket. A threshing floor actually functioning today the way it did in the time of Jesus. Ma is lehet olyan szérüket látni, amik Jézus idejében voltak Palesztinában, amik ugyanúgy működnek.
3: The parables of Jesus lived out and it becomes powerful allegory to learn.
4: Jézus minden példázatát ott megélik, és nagyon erőteljes példák válnak ezek egy ilyen környezetben.
3: Because the point is this, that the whole family would live in one room.
4: Mert a lényeg itt az, hogy az egész család egy szobában, egy helyiségben lakik.
3: They would have their evening meal.
4: Megvacsoráznak.
3: And when evening meal is finished, that's the end of social behavior.
4: És amikor befejezik a vacsorát, akkor ez az aznapi társadalmi tevékenység vége.
3: The pots and pans are taken outside.
4: Kiviszik az edényeket a helyiségből.
3: All the bedding rolls are laid out.
4: Leterítik ezeket a felteket, ágybetéteket. És az egész család lefekszik aludni.
3: And it is very rude behavior to come knocking at the door once the family has spent itself out for the night.
4: Nagyon udvariatlan dolog ilyenkor jönni és kopogni az ajtón, amikor a család már elhelyezkedett éjszakára.
3: It must be something desperate to knock in such an inconvenient way.
4: Nagyon kétségbe esett oka kell, hogy legyen annak, hogyha valaki ilyen kellemetlen időszakban kopog. Mert föl kell kelni és föl kell öltözni, mielőtt valaki az ajtót kinyithatja.
3: So the response is, go away, come back tomorrow. It's
4: too late. Tehát az a válasz ilyenkor, hogy menj el és gyere vissza holnap, mert most túl késő van. Hogyha ilyen kultúrában élt az ember, akkor pontosan megérti, hogy mit mond Jézus itt.
3: There are many situations which seem to be too late.
4: Sok helyzet van, amikor úgy tűnik, hogy túl késő van.
3: Now in the atmosphere of getting things for our friends, God will deliberately delay the answer.
4: Ilyen helyzetekben, amikor a barátaink számára próbálunk valamit megszerezni, olyankor Isten néha szándékosan késlelteti a választ.
3: And he's got three purposes for this.
4: És ennek három oka van.
3: Which I've mentioned in the notes.
4: Amelyeket a jegyzetekben említettem.
3: Sometimes it's to purify our motives.
4: Néha az indítékainknak a megtisztításáról van szó.
3: You may have an unconverted husband.
4: Mint például, hogyha valakinek van egy még nem hívő férje.
3: And you're praying for him to be converted.
4: És a feleség imádkozik, hogy térjen meg.
3: Because you can't live with him the way he is.
4: Ez azért teszi, mert nem tud így élni együtt vele, amilyen most ez az ember.
3: Your concern is the impossibility of living with that man the way he is.
4: A feleséget nem igazán az izgatja, hogy milyen állapotban van az illető lelke, és milyen lesz a végső sorsa, hanem hogy nem tud együtt élni egy ilyen emberrel.
3: So it can be a selfish prayer.
4: Tehát ez lehet egy önző ima.
3: And God will purify our motives.
4: És Isten ki fogja tisztítani az indítékainkat.
3: We can pray for our local school that it might have a visitation of God.
4: Imádkozhatunk azért, hogy a helyi iskolát Isten látogassa meg.
3: Because we want it to be a nicer place for our children to
4: go. Mert azt akarjuk, hogy a gyerekeinknek jobb iskolájuk legyen.
3: It's amazing how many of our social concern prayers are really selfishness.
4: Nagyon megdöbbentő, hogy néhány ilyen szociális, társadalmi ügyel foglalkozó imánk mennyire önző tud lenni.
3: But if we persevere, God will say, well, why do you want this? He'll show you the wrong in your heart, and he will change your heart.
4: De akkor Isten, hogyha kitartunk, akkor megmutatja, hogy igazából mi van a szívünkben, és megváltoztatja azt, hogy megfelelő legyen az indítékunk.
3: Pray for your city because you love it.
4: Amikor azért imádkozunk a városunkért, mert szeretjük,
3: and you love it unconditionally,
4: és feltétlenül szeretjük,
3: now you're getting close to the heart of God,
4: közelebb kerülünk Isten szívéhez,
3: and you're getting close to prayers being answered.
4: És közelebb kerülünk az ima válaszokhoz is.
3: The second correction is that he will clarify our prayers.
4: A második helyreigazítás, amit Isten tenni akar, az, hogy az imáink világ egyértelműbbé váljanak.
3: He brings them to sharp focus so that we really hit the target.
4: Isten azt akarja, hogy konkrétan összpontosítsunk az imáinkban a témára, hogy biztos, hogy választ kapjunk. Hogyha így imádkozunk, hogy Istenem, változtass meg a városomat. Isten azt mondja erre, hogy de pontosan mit szeretnél, hogy csináljak, és milyen sorrendben. Amikor az emberek oda mennek Jézushoz, és azt mondják, hogy ó, Uram, segíts!
3: Exactly, do you want me to do?
4: Akkor Jézus megkérdezi, hogy mit szeretnél tőlem pontosan?
3: Lord, if you can do anything, please help me. That's a very insulting prayer to God.
4: Azt mondták, hogy Uram, hogyha tehetsz valamit, akkor kérlek segíts. Isten számára nagyon sértő ima.
3: Jesus said, if I can help you.
4: Jézus azt mondta erre, hogyha tudok segíteni.
3: If you can believe.
4: Hogyha hiheted azt.
3: All things are possible to him that believes.
4: Akkor minden lehetséges a hívőnek.
3: And so he will clarify our asking.
4: Tehát Isten azt akarja, hogy jobban körvonalazzuk a kéréseinket. A harmadik dolog, amit tenni fog, az az, hogy a hitünket
3: fejleszték.
4: Az egyik legjobb bibliai példa erre a Máté 15-ben a démonizált lány anyjának az esete.
3: She was not a Jew, she was a Canaanite woman.
4: Ez a nő nem volt zsidó, ez egy kánaáni asszony volt.
3: She had a passion to see her demonized daughter healed.
4: És nagyon akarta, hogy meggyógyuljon a démonizált lánya.
3: And it's a careful study which I cannot do this morning, but I believe it's on tapes. If you get the tapes on great faith, it teaches these principles.
4: Konkrétan kifejtettem ezt a dolgot, de ma délelőtt nincsen erre időm, szerezzétek meg a kazettát a nagy hitről, és akkor abban ki van ez fejtve.
3: She had teeth and a face like Yahoo.
4: Olyan hite volt, és olyan fogai voltak ennek az asszonynak hitben, vagy szellemben, mint a Yahoo nevű kutyának, ami a Lippi pásztori kutyája. Isten bizonyos kutyákat azért tervezett meg, hogy szellemi dolgokat tanítson rajtuk keresztül. Úgy van megtervezve a hitük ezeknek a kutyáknak, hogyha megragadnak valamit, akkor azt ne engedjék el. Miközben kapaszkodnak abban valamiben, még tudnak lélegezni is közben. Ezért van lapos orruk.
3: Nem engedem el,
4: mondja ugatva.
3: See, just let's take a moment on this.
4: Tehát akkor töltsünk ezzel egy percet.
3: The widow of Nain in Luke chapter 7.
4: A Naini özvegy, aki a Lukács 7-esben van leírva. Ez Jézus irgalomra indult, ez jelent a nő iránt. Ennek az asszonynak nem volt hite.
3: The mourners that came with her had no faith.
4: A vele levő siratóknak sem volt hite.
3: So Jesus used his own faith to get that young man raised from the dead.
4: Tehát Jézus a saját hitét használta ahhoz, hogy a fiatalember föltámadjon a halálból.
3: She became the beneficiary of a miracle that was done for her.
4: Ez az asszony egy olyan csodának volt a kedvezményezetje, amit értetettek, neki megtettek.
3: She went home rejoicing because of the compassion of Jesus.
4: Na, azért ment haza újongva, mert Jézus irgalmas volt iránta.
3: But her faith level was not significantly changed.
4: De nem jelentősen változott meg a hit szintje.
3: Now that's the heart of God. It's full of compassion.
4: Ilyen Isten szíve, tele van irgalommal.
3: But you see the way Jesus treats this Canaanite widow, you think, what's happened to him?
4: De hogyha azt látjuk, hogy Jézus hogyan bánik ezzel a kánaáni asszonnyal, akkor arra gondolunk, hogy mi történt ezzel a Jézussal.
3: Is this the same person?
4: Ugyanaz a Jézus, ez is.
3: She says, Lord, please help me.
4: Azt mondja az, hogy Uram, kérlek, segíts nekem.
3: He totally ignores her.
4: És Jézus teljesen figyelmen kívül hagyja őt.
3: Not a word. So she cries out all the louder.
4: Az asszony még hangosabban folytatja, mert Jézus mással foglalkozik.
3: Why he cannot answer her prayer.
4: És aztán Jézus ad egy teológiai okot annak az asszonynak arra, hogy miért nem válaszolhat a kérésére.
3: You're not a Jew and I cannot yet minister to people who are not Jews.
4: Azt mondja Jézus, hogy te nem vagy zsidó, és még nincs itt az ideje annak, hogy nem zsidóknak szolgáljak. De ez az asszony nem állította le. Ez az asszony akar egy választ. Választ akarok.
3: So then, you see, if you got in the Greek, the word for a dog is a kuno.
4: Tudjátok, a kuno, kuon, az a kutyát jelentő görög szó, kuon.
3: When he gives her all these theological objections, she just comes back to him with worship.
4: Tehát amikor Jézus minden teológiai válaszát megadja az asszonynak azért, hogy miért nem válaszolhat a kérésére, akkor az asszony továbbra is visszajön.
3: She gets to his heart.
4: Nem a teológiát próbálja megcáfolni, hanem Jézus szívét akarja megtalálni.
3: In that particular situation is the word proskuneo.
4: Proskuneo az imádást jelentő szó, amit ebben az igében használ a görög nyelv. Görögül a kutya az pedig kuon, azt jelenti.
3: What we're being told is that she became dog-like in her worship towards him.
4: Tehát itt azt olvassuk, hogy ez az asszony olyanná teszi magát, mint egy kutya abban, ahogyan imádja Jézust.
3: Now, so what she did was this. She behaved like a dog that's worshiping its master, but it wants an answer.
4: Tehát az asszony a következőt tette. Olyan volt, mint egy kutya, aki imádja a gazdáját, de akar választ kapni. Ugyanakkor.
3: I've told this story many times, but it's a good illustration.
4: Sokszor elmondtam már ezt a történetet, de nagyon jó példa.
3: We had a black Labrador dog.
4: Egyszer volt egy fekete labrador kutyánk.
3: She had a passion for ice cream.
4: És nagyon szerette a fagyit.
3: She was perfectly well behaved until she could smell ice cream.
4: Teljesen jól viselkedett, amíg a fagyi szagát meg nem érezte.
3: When we had meals, she would behave perfectly. She would not demand food. She was a perfect dog and until she smelled ice cream.
4: Étkezéseink alkalmával nagyon jól viselkedett, semmi baj nem volt vele egészen addig, amíg a fagyit meg nem szagolta. Egyszer volt egy eset, amikor az egész család fagyit evett.
3: She was going crazy.
4: Ez a kutya teljesen bezsongott.
3: So I said to the children, don't you give her any ice cream.
4: Tehát azt mondtam a gyerekeknek, nehogy adjatok neki fagyit.
3: And the dog realized that I was the problem.
4: És a kutya rájött, hogy én vagyok a probléma oka.
3: So her name was Penny. That was her name, Penny.
4: Penny-nek hívtuk a kutyát.
3: So Penny came to me.
4: Tehát oda jött hozzám Penny.
3: And she went.
4: És így csinált, yeah. Ezt csináltam. És közben fölrakta a mancsát, és...
3: And she worshipped me.
4: És imádott engem, úgymond.
3: And you know, I gave her the ice cream.
4: És tudjátok, a végén kapott fagyit.
3: Now that's exactly what's happening here.
4: Na pontosan ez történt itt is.
3: She comes to worship him like an adoring dog, but she's got a motive in her worship.
4: Ez az, hogy úgy jön Jézushoz, mint egy imádó kutya, de van egy bizonyos szándéka ezzel az imádással.
3: She wants an answer.
4: Választ akar kapni.
3: So now you begin to understand better why Jesus said what he said.
4: Most már jobban megértitek azt, hogy Jézus miért mondta azt, amit mondott.
3: Because then he turns to this woman who's behaving like a dog.
4: Mert aztán odafordul ehhez az asszonyhoz, aki úgy viselkedik, mint egy kutya.
3: And said it's not good to give children's bread and give it to dogs.
4: És azt mondja, nem jó a gyerekek kenyerét a kutyáknak adni.
3: Now, when you can see what he's really saying there.
4: Tehát most már értitek, hogy mit mond Jézus igazából. Képzeljétek ezt el a gyülekezetetekben.
3: Let's take ecstasy in Graz.
4: Vegyük itt a grácsi ecstasy gyülekezetet.
3: Someone needs in the church.
4: Ezt csináltam. És közben fölrakta a mancsát, és...
3: And she worshipped me.
4: És imádott engem, úgymond.
3: And you know, I gave her the ice cream.
4: És tudjátok, a végén kapott fagyit.
3: Now that's exactly what's happening here.
4: Na pontosan ez történt itt is.
3: She comes to worship him like an adoring dog, but she's got a motive in her worship.
4: Ez az, hogy úgy jön Jézushoz, mint egy imádó kutya, de van egy bizonyos szándéka ezzel az imádással.
3: She wants an answer.
4: Választ akar kapni.
3: So now you begin to understand better why Jesus said what he said.
4: Most már jobban megértitek azt, hogy Jézus miért mondta azt, amit mondott.
3: Because then he turns to this woman who's behaving like a dog.
4: Mert aztán odafordul ehhez az asszonyhoz, aki úgy viselkedik, mint egy kutya.
3: And said it's not good to give children's bread and give it to dogs.
4: És azt mondja, nem jó a gyerekek kenyerét a kutyáknak adni.
3: Now, when you can see what he's really saying there.
4: Tehát most már értitek, hogy mit mond Jézus igazából. Képzeljétek ezt el a gyülekezetetekben.
3: Let's take ecstasy in Graz.
4: Vegyük itt a

0: She wants an answer.
1: Választ akar kapni.
0: So now you begin to understand better why Jesus said what he said.
1: Most már jobban megértitek azt, hogy Jézus miért mondta azt, amit mondott.
0: Because then he turns to this woman who's behaving like a dog.
1: Mert aztán odafordul ehhez az asszonyhoz, aki úgy viselkedik, mint egy kutya.
0: And said it's not good to give children's bread and give it to dogs.
1: És azt mondja, nem jó a gyerekek kenyerét a kutyáknak adni.
0: Now, when you can see what he's really saying there.
1: Tehát most már értitek, hogy mit
0: now
1: mond Jézus igazából. Képzeljétek ezt el a gyülekezetetekben.
0: Let's take Exousia in Graz.
1: Vegyük itt a Grazi Exousia gyülekezetet. Valaki nagyon nagy szükségben van a gyülekezetben.
0: They call Pastor France and say, France, I have a serious problem.
1: Felhívja az illető Franz pásztort, és azt mondja, Franz, nagyon nagy problémám van.
0: And I desperately need your help.
1: És nagyon nagy szükségem van a segítségedre.
0: But you're not Austrian, you're Croatian.
1: De nem Ausztriában vagy, hanem Horvátországban.
0: And Franz says, oh, I haven't got time for dogs, and puts the phone down.
1: És erre Franz azt mondja, ó, most nincs időm kutyákra, és leteszi a kagylót.
0: How would you feel?
1: Hogyan éreznéd magad ettől?
0: There would be a great temptation for offense.
1: Nagyon nagy kísértésed lenne arra, hogy megsértődj.
0: Now, if you're going to persist in prayer,
1: de hogyha imában kitartasz,
0: and get answers to prayer,
1: és válaszokat kapsz az imádra,
0: you have to be totally delivered from offense, particularly offense with God, because he doesn't answer you when you think he should, in the way he should.
1: Akkor teljesen meg kell szabadulnod a sértődéstől, különösen Istenre nem sértődhetsz meg azért, mert nem válaszol az imádra akkor, amikor szeretnéd, úgy, ahogy szeretnéd, értitek? Sok-sok keserű ember van az egyházban,
0: because he did not do what they wanted.
1: Aki meg van sértve Istenre azért, mert Isten nem tette azt, amit ők akartak.
0: Now this woman passed the offense test.
1: Ez az asszony átment a megbotránkozási vizsgán.
0: It would be very understandable if she said, call me a dog.
1: Nagyon érthető lett volna, ha azt mondta volna, hogy kutyának nevezel engem. Végeztem veled, stb.
0: And she would have walked off with her offended pride.
1: És elgyalogolt volna a sértett büszkeségével együtt.
0: She would still have a demonized daughter.
1: És a lánya továbbra is demonizált lett volna.
0: But she turns back to Jesus.
1: De ez az asszony visszafordul Jézushoz.
0: Gives him this fantastic answer.
1: És ezt a fantasztikus választ adja neki.
0: Yes, Lord, he's got these teeth. I'm going to get an answer.
1: Igen, Uram, tehát ott van a fogaival,
0: yes,
1: fogja a választ.
0: Even the dogs can eat the crumbs that fall from the children's table.
1: Igen, Uram, de a kutyák is megehetik azot a morzsát, ami a gyermekek asztaláról leesik.
0: Now do you understand what she's saying?
1: Most már értitek, hogy mit mondott, ugye?
0: Jesus bursts into laughter.
1: Aztán Jézus nevetésben tör ki.
0: That's fantastic.
1: És azt mondja, ez fantasztikus.
0: Woman, great is your faith.
1: Asszony, nagy a te hited.
0: Woman, great is your faith.
1: Asszony, nagy a te hited.
0: Your daughter's healed.
1: Meggyógyult a lányod.
0: Now, if he'd healed the daughter immediately, she would never have been developed in that warrior faith.
1: Hogyha Jézus azonnal meggyógyította volna a lányát, akkor az asszonyban soha nem fejlődött volna ki ez a harcos hit.
0: Now the widow of Nain had a raised son, but no change in her faith.
1: A Naini özvegyasszonynak feltámadt a fia, de a hite nem változott meg.
0: The Canaanite woman,
1: a kánaánita asszonynak volt egy gyógyult lánya,
0: she had warring faith,
1: de volt már harcos hite is.
0: That she could use again and again in many other situations.
1: Amit sok további helyzetben újra és újra használhatott.
0: You see, Jesus was training her for war. Hello.
1: Tudjátok, Isten a harcra képezte őt ki.
0: Now that's why you get delays to the answers to your prayer.
1: Ezért késik néha a válasz az imátokra.
0: So Lord, pray this prayer with me.
1: Imádkozzátok ezt most velem
0: együtt.
1: Szellemben.
0: I want to look like Yahoo.
1: Olyan akarok lenni, mint Yahoo kutya.
0: And behave like Yahoo.
1: És úgy akarok viselkedni, mint
0: Yahoo. I want to get my teeth into what I need to get from you.
1: Meg akarom fogni a fogaimmal azt, amire szükségem van tőled.
0: And I will not let go until you answer.
1: És nem fogom elengedni, amíg nem válaszolsz.
0: Amen.
1: Amen.
0: Let's move on.
1: Akkor menjünk tovább.
0: I won't spend more time on that.
1: Ezzel nem fogok több időt tölteni.
0: We talked about casting out demons. We take away the armor on which he's relied.
1: Tehát az erős ember esetében elveszük a fegyverzetet, amiben ő bízott.
0: We rob him of all what he thinks are his possessions.
1: És aztán ellopunk tőle mindent, amiről ő azt gondolja, hogy az övé.
0: Everybody he thinks he's already got captive, we're going to set them free.
1: Mindenkit, akiről az ördög azt gondolja, hogy az ő fogja, szabaddá teszünk.
0: Every piece of property, every territory he thinks this is mine. We're going to say no, it isn't. This is Jesus.
1: Minden területre, amiről azt gondolja az ördög, hogy az övé, azt fogjuk mondani, nem ez Jézusé.
0: The hill where Jesus is going to be glorified.
1: Ez nem a te hegyed, hanem az a hegy, ahol Jézus

0: meg fog dicsőíteni.
1: Amen. Let's move on because I haven't time to develop these things.
0: Menjünk tovább, mert nincs idő most ezeket a dolgokat kifejteni.
1: But as there are then two distinct battles to be won.
0: Tehát két különálló csatát kell megnyerni.
1: And they have to be won in the right order.
0: És ezt a megfelelő sorrendben kell tennünk.
1: Many Christians go into military warfare before they've won the legal battle.
0: Sok keresztény belemegy a katonai csatába, mielőtt a jogi csatát megnyerte volna.
1: And that makes them ineffective in the military battle.
0: És ettől hatástalanok lesznek a katonai csatában. Tehát folytassuk itt.
1: Jesus only mentions the church twice by name.
0: Jézus csak kétszer említi az egyházat név szerint.
1: Once in Matthew 16.
0: Egyszer a Máté 16-ban.
1: Once in Matthew 18.
0: Egyszer pedig a Máté 18-ban.
1: And the first thing he says about the church.
0: Az első dolog, amit az egyházról mond.
1: It's going to have the power to bind and loose everything in the heavenly and the earthly realm.
0: Az, hogy ennek ereje és hatalma lesz arra, hogy a mennyei helyeken is a földön is mindent megkössön és megoldjon.
1: He gives to Peter the representative building material, the keys to the kingdom.
0: Ahogy láttuk, Jézus odaadja Péternek, aki az építőkőnek a jelképe, a kulcsokat, amik a királyságot nyitják.
1: I'm going to give you an authority to close things that need to be closed and to open things that need to be opened.
0: És azt mondja, hogy hatalmat adok neked arra, hogy amit be kell zárni, az bezárhass, és amit ki kell nyitnod, az kinyithat. Tehát menjünk a Lukás 18-ra.
1: Let's look at this legal battle.
0: És nézzük meg ezt a jogi csatát.
1: And here in Luke chapter 18.
0: Itt a Lukás 18-ban.
1: We're not going to read it. We're just going to point out some things.
0: Nem olvassuk fel, hanem rámutatok néhány dologra.
1: God is portrayed as a heartless judge, and he doesn't want to hear this widow that nags him, worries him.
0: Isten szívtelen bírónak ábrázolja ez a példázat, aki nem akarja meghallgatni ezt az asszonyt, aki egyre zaklatja.
1: Now, she's coming with a definite petition.
0: Ez az asszony egy konkrét kéréssel jön.
1: And this word comes four times in these short eight verses.
0: Ebben a rövid 8 versben többször előfordul ez a szó.
1: This is the word that she uses.
0: A következő szót használja.
1: I want to be legally avenged of my adversary.
0: Azt akarom, hogy az ellenségemmel szemben jogilag szolgáltass nekem igazságot.
1: Now that wording is very, very important.
0: Nagyon-nagyon fontos ez a megfogalmazás.
1: She wants vengeance.
0: Az asszony bosszút akar.
1: Against a particular adversary.
0: Egy bizonyos ellenséggel szemben.
1: And that vengeance that she's asking for is absolutely legal.
0: És ez a bosszú, amit ő kér, ez teljesen törvényes, jogos.
1: In other words, she has a legal grievance which has to be properly resolved if there is any justice.
0: Más szóval van egy jogi sérelme ennek az asszonynak, amit helyre kell rakni, hogyha egyáltalán van igazság a világon.
1: Now, there's not immediately an answer.
0: Nem azonnal kap választ erre a kérésre.
1: It seems like the judge is indifferent and doesn't care.
0: Úgy tűnik, mintha a bíró közömbös lenne és nem törődne vele.
1: And when you start praying for a city or you start praying for a nation, you often feel, well, I feel more burdened than God seems to be.
0: És amikor elkezdetek imádkozni egy városért vagy egy nemzetért, akkor sokszor azt érzitek, hogy ez a teher sokkal jobban rajtatok van, mint Istenen.
1: That's not true, but that's what it seems like.
0: Ez persze nem igaz, de így tűnik.
1: And to explain the mystery of delay, the only answer is in the perfect righteousness of God.
0: És egyedül úgy lehet megmagyarázni, hogy miért késik a válasz, hogyha Isten tökéletes igazságosságát vesszük figyelembe.
1: We have a phrase in English.
0: Angolul van egy kifejezés.
1: The end justifies the means.
0: Ami úgy szól, hogy a cél szentesíti az eszközt.
1: In other words, if the purpose is good, I can use improper methods to get to that good purpose.
0: Más szóval, hogyha jó célom van, akkor a nem megfelelő eszközöket is felhasználhatom annak érdekében, hogy elérjem ezt a jó célt.
1: God is not at all like that.
0: De Isten egyáltalán nem ilyen.
1: God's purpose is good.
0: Istennek a célja is jó.
1: And his method of getting there is also perfectly righteous.
0: És az is tökéletesen igaz, az a mód, ahogyan el akarja érni ezt a célt.
1: He won't cut any corners to get to the right goal.
0: Ő nem fog ilyen rövidebb utakat vágni, kanyarokat levágni azért, hogy a megfelelő célját elérje.
1: Every particle of sin had to be fully paid for, and the wrath of God was poured out on his very own son.
0: Amikor az ember megigazulásáról volt szó, akkor a bűn minden egyes részecskéjéről meg kellett fizetni, azért a büntetést ki kellett fizetni, és Isten az ő fiára öntötte ezt a büntetést. A keresztből nagyon sok mindent megtanulhatunk. De az egyik dolog, amit megtanulhatunk a keresztből, az Istennek a tökéletes igazságossága.
1: He could not just forgive sin.
0: Ő nem bocsáthatta csak úgy meg a bűnt.
1: He could not simply forget sin.
0: Egyszerűen nem felejthette el a bűnt.
1: There's something in the nature of God which is called wrath in English.
0: Van valami
1: it's not
0: Isten.
1: Anger, it's legal retribution, legal punishment for sin.
0: Istennek a haragja, ez nem egy ilyen érzelmi felgerjedés, hanem egy igazságos büntetés a bűnnel szemben.
1: And sin is not paid for until the penalty is fully paid.
0: És a bűn nincs kifizetve addig, amíg teljes bűnhődés nem történik a bűnér.
1: It tells us in Isaiah 53.
0: Az Ézsaiás 53-ban olvassuk ezt.
1: It pleased the Lord to bruise him.
0: Istennek kedveltelt abban, hogy Jézus megsebesítette. Ő szomorította meg Jézust. Ő gyötörte meg.
1: The chastisement of God the Father was upon the Son.
0: Az Atya Istennek a büntetése rajta volt a
1: fiún.
0: Engedjétek, hogy a szellemetekbe bejusson ez az igazság. Ne engedjétek el. Két dolgot fogtok megtanulni belőle.
1: The awesome righteousness of God.
0: Az egyik Istennek a félelmetes igazságossága.
1: And the absolute horribleness of sin.
0: A másik a bűn rettenetes borzasztósága.
1: When you see that your sin made the Father do that to his very own Son, you come to hate sin the way God hates sin.
0: És amikor rájöttök arra, hogy a ti bűnötök érte azt el, hogy az Atya Isten ezt tegye a saját fiával, akkor ugyanúgy fogjátok gyűlölni a bűnt, ahogy Isten gyűlöli.
1: And you won't play around with sin anymore.
0: És nem fogtok többé játszadozni a bűnnel.
1: Oh, God's forgiven me.
0: Ó, Isten megbocsátott nekem.
1: Thank you.
0: Nem probléma.
1: Okay.
0: Köszönöm.
1: Now, in this particular situation, in prosecuting the devil, God's case has to be absolutely righteous.
0: Ebben a konkrét esetben, amikor Isten az ördöggel perel, akkor Isten ügyének kell teljesen igazságosnak lennie.
1: Victory over the devil.
0: Amikor Isten győzelmet ad az embernek az ördög fölött,
1: taking all of creation from the devil and giving it back to man,
0: és elveszi az egész teremtett világot az ördögtől és visszaadja az embernek,
1: it has to be absolutely right.
0: Akkor ezt teljesen igazságosan kell tennie.
1: And so part of the mystery of God is that he allows the devil to defend himself.
0: Tehát az Istennel való kapcsolatos titok egyik része az, hogy engedi, hogy az ördög védje magát.
1: And in the process he hangs himself.
0: És ebben a folyamatban az ördög saját magát akasztja fel.
1: Amen. Because when he makes his case why he should not be judged, he actually condemns himself by the case that he presents.
0: Mert amikor elkezdi az érveket felhozni azzal kapcsolatban, hogy miért nem kéne, hogy ő ítéletet kapjon, ez által mondja azokat a dolgokat, amik alapján megítéltetik.
1: And so we have to learn to persist in the battle.
0: Tehát meg kell tanulnunk kitartani a csatában.
1: If you had a legal case in the courts,
0: hogyha a bíróságon egy pered lenne,
1: you had perfect evidence to condemn the accused.
0: És tökéletes bizonyítékod van, aminek alapján az alperest elítélhetik.
1: But the defendant is allowed to obviously to defend himself.
0: De természetesen az alperes védheti magát.
1: Now, if you give up halfway through the case,
0: hogyha a per közepén te feladod,
1: even though your case is absolutely perfect, you're going to get a verdict.
0: No, teljesen a te oldaladon van az igazság, és a te oldaladra fog eldőlni a per.
1: And the defendant's case is so weak, he's definitely going to be punished.
0: És az alperes ugye annyira gyenge az ő érvei, hogy biztos, hogy veszíteni fog.
1: But if you give up in the middle of the case,
0: de hogyha a per közepén feladod,
1: although the judge is on your side,
0: noha a bíró is a te oldaladon van,
1: he's waiting to give a legal verdict in your favor,
0: már alig várja, hogy a te oldaladra dőlhessen el az ítélete,
1: out of weariness in the middle of the trial,
0: de hogyha te a per közepén kimerülsz és feladod,
1: what happens?
0: Mi történik?
1: The judgment is given to the defendant, even though it's not righteous.
0: Az alperes javára születik ítélet akkor is, hogyha nem az ő ügye az igaz.
1: And that happens again and again with Christians.
0: Ez a keresztényekkel újra és újra megtörténik.
1: They start to prosecute and then they give up before the prosecution is complete.
0: Elkezdik vádolni az alperest és feladják, mielőtt az ítélet megszületne.
1: Now the devil is the master crooked lawyer.
0: Az ördög az a legagyafurtabb ügyvéd.
1: He understands how to exploit the righteousness of God to the maximum effect.
0: Tudja, hogy hogyan kell a leghatékonyabban kihasználni Isten igazságosságát.
1: So not only is he wriggling in the court while his case is being heard.
0: Tehát ő nem csak ott kígyózik és vonaglik a bíróságon, miközben az ügyét hallgatják meg.
1: Accusing and intimidating the witness, so they are afraid to continue with the case. Hello.
0: Hanem vádolja és megfélemlíti a tanút is, nehogy az ügy, a tanú bizonysága alapján meg legyen nyerve, tehát kitartó az ördög, és ugyanakkor bátor is.
1: But if we press it through, we will get the victory.
0: De ha mi kitartóak és bátrak leszünk, akkor mi győzünk. Megkapjuk az ítéletet a saját javunkra. És Jézus ezt tanítja itt nekünk.
1: Okay? Once the judgment has been obtained,
0: miután az ítélet megszületett,
1: and here's the crucial point.
0: És ez a döntő pont.
1: We'll just stop and wait for the tape to change. Once, hello, Sam, my, oh here it is. Once the verdict has been given,
0: tehát miután megszületett az ítélet,
1: and it's a just cause,
0: és ez egy igaz ügy,
1: God can do something that he was not able to do before.
0: Isten végre tehet valamit, amit korábban nem tehetett meg.
1: He's able to release angels to come and enforce the judgment that's been given in that heavenly court.
0: Elküldhet angyalokat, akik jönnek és foganatosítják ezt az ítéletet, ami a mennyei bíróságon megszületett.
1: So if you obtain the victory in the heavenlies,
0: tehát hogyha győzöl a levegő égben,
1: and you receive the verdict in your favor,
0: és a te javadra dől el az ítélet.
1: Now you take that verdict and you go down to earth to enforce what you have obtained in the heavenly realm.
0: Most foghatod ezt az ítéletet, lejöhetsz a földre és foganatosíthatod ezt az ítéletet, ami a levegő égben megszületett.
1: But when you legally do that in the spirit,
0: de amikor ezt szellemben törvényesen megteszed,
1: you will not be on your own, you'll have legions of angels, mighty angels with you to make sure that that verdict's enforced.
0: Akkor már nem leszel egyedül, hanem veled lesz a hatalmas angyaloknak a légiója, amely gondoskodik arról, hogy az ítélet megvalósuljon.
1: The whole dynamics of the next stage of the battle.
0: És ez teljesen megváltoztatja az erőviszonyokat a következő csatában.
1: If I'm gonna take a city,
0: ha el akarok foglalni egy várost,
1: I want to feel this two or three legions of angels working with me and with the Lord to see this thing happen.
0: Akkor nagyon szeretném látni, hogy két-három légiói angyal velem és az Úrral együttműködik annak érdekében, hogy ez megtörténjen.
1: I have no desire to be a James Bond doing it on my own.
0: Egyáltalán nem akarok olyan lenni, mint James Bond, aki egyedül csinálja végig az egészet.
1: And that's where many Christians go wrong. They get into the military battle without the backup power and fellowship of the angelic realm.
0: És sok keresztény itt rontja el, hogy belemegy a katonai csatába, mielőtt az angyali világnak a teljes támogatását élvezné.
1: And in these battles at the end of the age,
0: ezekben a csatákban itt a korszak végén,
1: as we learn to cooperate properly with God and with the angelic realm,
0: ahogy megtanulunk megfelelő módon együttműködni Istennel és az angyalokkal,
1: there's going to be a lot more close cooperation between angels and men in order to bring the glory of the kingdom upon earth.
0: Sokkal több lesz az emberek és angyalok közötti közeli együttműködés annak érdekében, hogy Isten királyságának a dicsősége megjelenjen a földön. Ez már kezd történni.
1: It's going to become a powerful feature of end-time spiritual warfare.
0: De az utolsó idők szellemi harcának egy nagyon jelentős vonása lesz.
1: Now to work with angels,
0: angyalokkal együttműködni,
1: there's got to be a measure of purity and holiness so that we are compatible with each other.
0: Ehhez a tisztaságnak és a szentségnek egy bizonyos szintjén kell lennünk ahhoz, hogy összepasszoljunk az angyalokkal.
1: There's got to be a sensitivity in the spirit realm so that we can actively communicate with each other.
0: Szellemileg érzékenyek kell lennünk, hogy megfelelő módon tudjunk kommunikálni egymással.
1: And when we see that, we understand that the legal battle must come before the military battle.
0: És amikor ezt megértjük, akkor azt is meglátjuk, hogy a jogi csatának meg kell előzni a katonai csatát.
1: Go and enforce the heavenly verdict.
0: És ha az már megvan, akkor mehetünk és a mennyei határozatot megvalósíthatjuk.
1: Once we have the legal authority from the heavenly court,
0: ha már feljogosítást kaptunk a mennyei bíróságtól, és az angyali seregek kísérnek minket,
1: we're ready for military war.
0: Készek vagyunk a katonai harcra.
1: The legal battle needs to be only one person.
0: A katonai harchoz elég, vagy a jogi harchoz elég egy ember.
1: When we're talking about the legal conflict, the words are one, two, two or three, the numbers are very small.
0: Amikor a jogi összecsapásról van szó, akkor nagyon kis számokról beszélünk. Egy ember, kettő, kettő vagy három.
1: But when it comes to military warfare, then the numbers become larger.
0: De amikor a katonai csatáról van szó, akkor nagyobbak lesznek
1: a
0: számok.
1: So, they've got to be a multiplication of the right kind of person.
0: De még akkor is a megfelelő fajta emberekből kell sok.
1: You see, the story of Gideon is quoted in the book of Isaiah to be the methodology by which we bring the kingdom in.
0: Tudjátok, Gedeon történetét idézi Ézsaiásnak a könyve, amikor leírja, hogy milyen módon kell Isten királyságát behozni a földre.
1: As at the battle of Midian, that's what it says.
0: Úgy fogjuk Ausztriát is elfoglalni, ahogy a midianiták elleni csatában történt.
1: Tehát
0: Gedeon 32,000 boldog tapsoló karizmatikussal kezdte el.
1: But more than half of them actually had fear in their hearts.
0: De ezeknek több mint a felének félelem volt a szívében.
1: So the first division was to send home all the fearful.
0: Tehát először úgy kellett megosztani a sereget, hogy haza kellett küldeni mindenkit, aki félt.
1: Now, John Paul Jackson has written a very confusing book, and I want to say publicly, it's done a lot of harm to the understanding of spiritual warfare.
0: John Paul Jackson írt egy könyvet, amit nyilvánosan el akarok mondani, hogy nagyon sok kárt okozott a szellemi harcról való felfogásunknak.
1: Not here to debate the pros and cons, but just to tell you that it's produced fear in many people.
0: Nem akarom itt most az ellenérveket és a mellette való érveket felsorolni, de nagyon sok ember szívébe félelmet hozott ez a könyv, és ezért abba hagyták a csatázást.
1: At first I was really upset about this, and I told him. I've said all this to his face, he knows exactly how I feel.
0: Először nagyon haragudtam rá, ezt meg is mondtam a szemébe, tehát pontosan tudja, mit gondolok erről a könyvről.
1: But I'm beginning to wonder whether maybe God was not sharpening the army.
0: De most már azon gondolkodok, hogy ezzel a könyvvel nem Isten akarta-e szétválogatni a sereget. Mert a szellemi csatában nem akarunk félelemmel teli embereket látni. Tehát az alapelvek most is ugyanazok. Aki fél, az menjen haza.
1: And let those who are not fearful, let them be the warriors that win the war.
0: És aki nem fél, azok legyenek azok a harcosok, akik megnyerik a háborút.
1: And then there was a second division.
0: Aztán volt egy második megosztás a csapatnak.
1: There were 10,000 left.
0: 10,000 maradtak az első után.
1: They came thirsty and desperately dry to a wonderful pool of water.
0: És nagyon kiszáradva és szomjasan odaértek egy tóhoz.
1: When they saw the water,
0: amikor meglátták a vizet,
1: they rushed to meet a legitimate need.
0: És odarohantok, hogy egy jogos szükségüket betöltsék.
1: But here's the point of this story.
0: De ez a történetnek a lényege.
1: The vast majority,
0: hatalmas többsége ezeknek az embereknek
1: soldiers on active service.
0: Elfelejtette, hogy ő éppen szolgálatban levő katona.
1: They were totally focused on meeting a legitimate need. Man, I'm thirsty.
0: Csak arra koncentráltak, hogy egy jogos szükséget betöltsék. Hát ember, szomjas vagyok.
1: They abandoned their weapons and they ran to the water and just drank without any concern that they could be targets of the enemy.
0: Elhagyták a fegyvereiket, és odarohantak a vízhez inni, és teljesen elfelejtették azt, hogy ők az ellenség célpontjai lehetnek éppen ebben a pillanatban.
1: If you spend time in the forests, or in the jungles of Africa and watch wild animals.
0: Hogyha valaki Afrikában vagy Ázsiában a dzsungelben töltött időt és a vadállatokat figyeli az ember.
1: They have to go to the waterhole to get water.
0: Akkor oda kell menniük az állatoknak a vízhez,
1: but
0: hogy
1: ijanak. They also know this is the most dangerous point of the day.
0: De azt is tudják ezek az állatok, hogy a napjukban ez a legnehezebb időszak.
1: Because the predator is waiting for them.
0: Mert a ragadozók ott várnak rájuk.
1: So when they come to drink water,
0: tehát amikor jönnek inni,
1: they do it with intense watchfulness.
0: Akkor nagy figyelemmel teszik ezt, nagyon óvatosan.
1: See, that's what's being taught here.
0: Ezt tanuljuk itt is.
1: All but 300 ran to the water in total abandonment.
0: 300 ember kivételével mindenki mindent elfelejtve rohant a vízhez.
1: 300, remember, they were soldiers on active service.
0: De 300-an emlékeztek arra, hogy ők szolgálatban levő katonák.
1: So they drank like dogs.
0: Tehát úgy ittak, mint a kutyák.
1: They had their weapons ready.
0: Készen álltak a fegyvereik.
1: They knew they could be attacked.
0: Tudták, hogy megtámadhatják őket.
1: They were doing it watchfully, so their meeting their legitimate need was not going to be their point of destruction.
0: És nagyon figyelmesen ittak, tehát a szükségüket úgy töltötték be, hogy közben ez nem lehetett az elbukásuk oka.
1: And God said, they're the 300 that you will use to save the nation.
0: És azt mondta Isten, hogy ezt a 300-at használd arra, hogy a nemzetet megmentsd. Mit jelent ez?
1: Active service.
0: Azt, hogy mi mindig szolgálatban állunk.
1: It says in the book of Timothy.
0: A Timóteusi levélben is ez van.
1: Active service.
0: Szolgálatban levő katona.
1: Entangle himself with the things of this life.
0: Nem keveredik bele ez élet dolgaiba.
1: See, here's a danger point.
0: Tehát ez egy veszélypont.
1: Fantastic young person in the church.
0: Van egy fantasztikus fiatal hívő a gyülekezetben.
1: Jesus and loving him with all their heart.
0: Ég Jézusért és teljes szívével szereti őt.
1: And they get an opportunity to go to university.
0: És aztán lehetőséget kap arra, hogy elmenjen az egyetemre.
1: And study philosophy and psychology.
0: Filozófiát, pszichológiát, vagy valami egyéb haszontalan dolgot tanuljon.
1: And they go into the atmosphere of the university.
0: És akkor bemegy ez a fiatal ember az egyetem légkörébe.
1: A soldier on active service, they go to university like a dog.
0: Hogyha éppen szolgálatban levő katona, akkor úgy megy el az egyetemre, mint egy kutya.
1: They will take the information.
0: Beszedi az információkat onnan.
1: All the time for pollution and for that information to be their destruction.
0: De állandóan figyel arra, hogy beszennyezi őt ez az információ, és elvonja a figyelmét Isten dolgairól. Nagyon akar képzést kapni az illető.
1: With complete abandonment.
0: És ugye teljesen belefeledkezne ebbe.
1: They drink in all that they're being taught, they become confused in their minds, and they are lost for the purpose of Jesus Christ.
0: És mindent megenne, meginna, amit az elméjébe tömnek, és nem figyelne oda a dolgokra, akkor Jézus szolgálata számára elveszne az illető. Több ezer szer láttam ezt megtörténni.
1: Rachel, she went to university.
0: Saját lányom Rachel is elment egyetemre.
1: She did a double honors degree in chemistry and biochemistry.
0: És biokémiában és kémiában is aranydiplomát kapott. Vörös diplomát.
1: This was in London University, England.
0: Ez a londoni egyetemen volt Angliában.
1: In the first lecture, the biology lecturer went crazy.
0: Az első biológia órán a biológia professzor teljesen bezsongott tőle.
1: He spoke in sneering terms about those pathetic people that believed in creation.
0: Mert ez a professzor nagyon gyalázó módon beszélt azokról a profétikus emberekről, akik hittek a teremtésben.
1: He called them unintelligent imbeciles and also
0: értelmetlen fajankóknak nevezte őket.
1: And when he had finished his lecture, there was a time for questions.
0: És amikor befejezte a tanítását, akkor kérdéseket tettek fel a diákok.
1: So my daughter Rachel stood up. This was the first lecture.
0: Tehát felállt a lányom Rachel. Ez volt az első órája az egyetemen.
1: I better let them know where I am.
0: Azt mondta, hogy hát jobb, hogy rögtön megmondom nekik, hogy én hol tartok ebben.
1: She said, sir, I don't have a question, but I want to make a statement.
0: Azt mondta, uram, én nekem nem kérdésem van, hanem szeretnék mondani valamit.
1: And this is my statement.
0: Ez a következő dolog.
1: I am one of those ignorant imbeciles you've just been talking about.
0: Én oda tartozom a tudatlan fajankók közé, akikről nem beszélt most.
1: To debate with you.
0: És kész vagyok vitatkozni önnel.
1: Of the theory of evolution versus the creative power of God. So I'm prepared to debate it with you scientifically.
0: Tehát kész vagyok önnel tudományosan vitatni, hogy milyen ostobaság az evolúció elmélete és a teremtés az mennyire valóságos dolog. Bármikor
1: so
0: hajlandó vagyok ezzel vitatkozni.
1: A debate for 20 minutes and this guy said, he said, okay, I surrender.
0: Tehát következett akkor egy 20 perces vita közben és a professzor között, és a végén a professzor azt mondta, megadom magam. Azt mondja a professzor, elgondolkodtatott engem.
1: He had great respect for Rachel.
0: És attól a naptól kezdve nagyon tisztelte a lányomat.
1: Now she went there, she studied, she got very good good level of degree.
0: A lányom sokat tanultott és nagyon jó jegyeket kapott.
1: But she drank it cautiously.
0: De nagyon óvatosan itta azt, amit adtak neki.
1: I won't allow these things to pollute my mind.
0: Nem engedte, hogy az elmét beszennyezzék ezek a dolgok.
1: I'm not going to swallow everything they tell me.
0: Nem nyert le mindent, amit mondtak neki.
1: In many ways the devil can trap you.
0: Az ördög nagyon sok módon ejthet minket csapdába.
1: Here's a young woman longing to be married.
0: Mondjuk van egy fiatal hölgy, aki nagyon meg akar, férjhez akar menni.
1: And the first man comes along that seems possible, she drinks it all in.
0: És a hölgy az első férfiút, aki megfelelő partnernek tűnik, rögtön megissza az egészet.
1: He's a man.
0: Mert férfiről van szó.
1: A slob who's half interested in the things of God.
0: De ő csak félig meddig érdeklődik Isten dolgai iránt.
1: He's overweight and he's lazy, but at least he says he's a Christian.
0: Tehát elég lusta is, de legalább azt mondja magáról, hogy keresztény.
1: And he's the best I can find right now, so maybe this is the will of God for me.
0: És azt mondja a lány, hogy jelenleg ő a legjobb, akit találhatok, tehát lehet, hogy Isten őt akarja számomra.
1: And this Jesus young woman marries this fat slob, thinking she's going to change him.
0: És ez a csodatos fiatal asszony, aki ég Jézusért, összeházasodik ezzel a tunya keresztényel, és azt gondolja, hogy meg fogja változtatni.
1: I've seen this so many times.
0: Nagyon sokszor láttam ezt megtörténni.
1: And she ends up now unequally joined, and she's not free to pursue the calling of God upon her life.
0: És végül ez a nő egy felemásigába találja magát, és nem tudja Istennek az elhívását az életére vonatkozólag megvalósítani. Hogyha valaki a Gedeoni hadsereg tagja,
1: you really mean that the kingdom comes first?
0: Akkor azt komolyan kell vennünk, hogy Isten királyság az első.
1: And you live in military obedience to every bit of the will of God.
0: És katonai módon engedelmeskedünk Isten akarata minden pontjának.
1: And you find again and again in Scripture.
0: És újra és újra azt találjuk az igében.
1: But it's that committed covenant community that win the battle on behalf of everybody else.
0: Hogy ez az elkötelezett szövetségi kapcsolat Isten és te közted az, ami mindenki másnak megnyeri a jogi csatát. Az a 300 ember Gedeon seregében megmentette a nemzetet.
1: About 3 million people were the beneficiaries of what 300 obtained for them.
0: Körülbelül 3 millió ember látta a hasznát annak, amit 300-an megtettek értük.
1: The covenant community that went with Abraham to rescue Lot and slaughter the four kings were another similar band.
0: Hasonló hadsereg volt azok az emberek, akik Ábrahámmal együtt mentek, akik szövetségbe voltak vele, és megmentették Lótot.
1: David and his mighty.
0: Dávid és az ő hatalmas harcosai szintén egy hasonló társaság voltak, szövetségbe voltak egymással.
1: The upper room community in the new church was another similar band.
0: A hasonló társaság volt a felházban összegyűlt csapat is, akik az új egyházat beindították. Amikor gyógyító összevetelekről van szó,
1: Jesus would have between 20 and 50,000 people come healing.
0: Jézus összevetelén 20-50 ezer ember is részt vehetett a gyógyító szolgálatokon.
1: When he rode into Jerusalem before he was crucified, there was a vast crowd making a great charismatic noise.
0: Amikor Jézus győzelmesen bevonult Jeruzsálembe szenvedése előtt, akkor egy hatalmas, zajos, karizmatikus tömeg vette
1: őt
0: körül.
1: But he wasn't fooled by any of these things.
0: De Jézus nem tették bolondá ezeket a dolgot.
1: When he gave certain clear instructions,
0: amikor adott Jézus bizonyos konkrét parancsokat,
1: 120 people obeyed him.
0: Akkor végül is 120-an engedelmeskedtek
1: neki. 120 obtained deliverance for the vast multitude.
0: 120-an megszabadultak a hatalmas tömegtől.
1: And so that's how it is still to this day.
0: Tehát a mai napig ugyanígy van ez a dolog.
1: We need to identify those who are of that heart and of that spirit.
0: Azonosítanunk kell azokat, akiknek ilyen a szívük és a szellemük.
1: And their lives will be characterized by that kind of discipline and that kind of focus. They're not going to be distracted by other things.
0: És az ő életüket ez a fegyelem és ez az összpontosítás fogja jellemezni, nem fogja semmi elterelni a figyelmüket a lényegről.
1: They won't just watch television to relax. They'll be very careful what they watch.
0: Nem csak tévét fognak nézni azért, hogy pihenjenek, hanem nagyon figyelni fognak arra, hogy mit néznek
1: meg. They're soldiers on active service.
0: Mert ők szolgálatban levő katonák.
1: It's okay to relax.
0: Jó dolog pihenni,
1: kikapcsolódni.
0: De figyeljünk arra, hogyan kapcsolódunk ki.
1: Members of the churches in San Antonio, Texas.
0: San Antonioban, Texasban vannak olyan gyülekezeti tagok.
1: They are more familiar with the baseball statistics than they are with the word of God.
0: Akik jobban ismerik a baseball statisztikákat, mint Isten igéjét.
1: When San Antonio Spurs won the world championship,
0: amikor a San Antonio-i csapat megnyerte a világbajnokságot,
1: it's amazing how much intercession went up.
0: Megdöbbentő, hogy hányan jártak értük közben.
1: They were there to pray in the crucial game.
0: Ott volt mindenki, hogy imádkozzon a döntőben.
1: But I thought, man, I wish I could get them to pray the same way for the city.
0: Nagyon szeretném őket rávenni ugyanilyen intenzív imádkozásra a városért.
1: These things are okay.
0: Nem baj, ilyeneket imádkozni.
1: I got my San Antonio Conqueror's hat because it was given to me by David Robinson. He gave one to me.
0: David Robinson adott nekem egy ilyen San Antonio-i győztesek sapkáját. Nekem is van ilyenem.
1: He's a Christian. He's a wonderful man.
0: Ez egy csodálatos ember, Istenért égő keresztény, ez a sportoló. De amikor egy korábbi világbajnokságon a döntőre került a sor a csapatával.
1: And he was the leading star of that basketball team.
0: És ennek a kosárlabda csapatnak ő volt a vezetője.
1: It was a crucial game. They said,
0: és ez volt a döntő.
1: What will you do if you lose?
0: Megkérdezték tőle, hogy mit fog tenni, hogyha vesztenek.
1: And this is what he said on national television.
0: És a következőt mondta az országos tévében ez az ember.
1: It's just a game.
0: Mondta, ez csak egy játék.
1: He said, there are two far more important things in my life.
0: Az életemben van két dolog, ami sokkal fontosabb
1: annál. My relationship to God through Jesus Christ.
0: Az Istennel való kapcsolatom Jézus Krisztus által.
1: And my family.
0: És a családom.
1: Whether we lose or win, they'll still be the same.
0: És akár győzünk, akár vesztünk, ez a két dolog ugyanilyen fontos marad a számomra.
1: What a fantastic answer.
0: Milyen fantasztikus válasz.
1: Whether we lose or win, they'll still be the same.
0: Akár nyerünk, akár vesztünk, ez ugyanaz akkor is.
1: He's a professional and very successful sports star.
0: Ez az ember egy profi, nagyon sikeres sportember, sportcsillag, de nagyon vigyázva iszik.
1: So God can use him in that very, very difficult situation.
0: És Isten tudja őt használni ebben a nagyon nehéz helyzetben.
1: Amen.
0: Amen.
1: So will you make those decisions also?
0: Tehát ti is megtennétek ezeket a döntéseket?
1: Lord, teach me how to pray and win these legal battles.
0: Uram, taníts meg engem imádkozni, hogy hogyan nyerjem meg ezeket a jogi csatákat.
1: May I be pure enough in spirit that I can work openly and actively with the angelic realm.
0: Hogy legyek elég tiszta szellemben ahhoz, hogy nyíltan együtt tudjak működni az angyali seregekkel.
1: And may I always behave like a soldier on active service.
0: És hadd viselkedjek mindig úgy, mint egy szolgálatban levő katona.
1: That as I partake of the legitimate things of this life,
0: hogy ahogy részesülök ebben az életben azokból a dolgokból, amik jogosan az enyémek lehetnek,
1: I don't drink them with such abandonment,
0: ne igyom ezeket olyan elfeledkező magamról,
1: my spiritual walk with God. Amen?
0: Hogy beszennyezzék az Istennel való szellemi kapcsolatomat.
1: And if we will live that way,
0: és ha így élünk,
1: there's only one or 200 of us,
0: akkor bármely 200-300 közülünk elég lesz arra, hogy egy várost elfoglaljon Istennek.
1: We'll be sufficient to take a nation.
0: És elegek leszünk arra, hogy egy nemzetet
1: and we'll
0: elfoglaljunk.
1: Have the power and the authority to transform Europe.
0: És akkor erőnk és hatalmunk lesz arra, hogy Európát megváltoztassuk.
1: Amen?
0: Így van.
1: All right, let's move on in our notes.
0: Akkor menjünk tovább a jegyzetben.
1: I've got certain things about this military battle.
0: Erről a katonai csatáról írtam bizonyos dolgokat itt.
1: And you can read them, I'm not going to spend time on them.
0: Ezeket elolvashatjátok, nem akarok időt tölteni vele.
1: I want you to come with me to page 24.
0: Ha a 24. oldalra jönnétek velem.
1: And it's under the heading 6.
0: Ez a 6-os pont alatt van.
1: The power of Jesus' blood shed at Calvary to remove the curse upon the land.
0: Jézus Kálvárián kiontott vérének az ereje ahhoz, hogy a földről az átkot
1: eltávolítsa.
0: Ez a szellemi had stratégiájához tartozik.
1: You cannot learn it from a rule book.
0: Ezt nem lehet egy szabálykönyvből megtanulni.
1: You can go to a conference.
0: Nem lehet egy konferencián megtanulni.
1: Get some help of some of the methods.
0: Kaphatunk segítséget a módszerekre vonatkozólag.
1: But the only way to accomplish successful military spiritual warfare.
0: De egyedül úgy lehet sikeresen befejezni a katonai szellemi harcot.
1: You are so in touch with the commanding officer himself.
0: Hogyha annyira kapcsolatban állunk magával a főparancsnokkal.
1: That he's telling you precisely what you have to do in your particular situation.
0: Hogy pontosan meg tudja nekünk mondani, hogy a mi konkrét helyzetünkben mit kell tennünk a győzelemért.
1: There's no other way to do it.
0: Ez az egyetlen mód erre.
1: Principles.
0: De azért van néhány alapelv.
1: And I'm just going to mention this here.
0: Most ezeket csak meg akarom itt említeni.
1: Much of the earth, of the land on the earth is now under a curse.
0: A föld területének nagy része jelenleg átok alatt van.
1: It should not be caused. It's become cursed through violence and murder resulting in the illegal spilling of blood.
0: Az erőszak és a gyilkosság által lettek ezek a területek átkozottak, amik a jogtalan vérontásból fakadtak.
1: Have often retaliated by speaking curses at the time.
0: Nagyon sokszor azok, akik sérelmezetek voltak ezekben az esetekben, átkokat mondtak ki a vétkesekre, és bosszút kiáltottak.
1: Barrenness and sickness upon the inhabitants.
0: A szegénység, a betegség és a meddőség átkát mondták ki az adott földterület lakóira. És ilyen módon a föld is gyümölcstelen.
1: These curses are often reinforced by further acts of violence and revenge, resulting in further bloodshed.
0: Ezeket az átkokat nagyon sokszor további erőszakos cselekményekben és bosszú állásban foglalatosítják, ami további vérontásokhoz vezet.
1: Only the spilt blood of Jesus can deal with this curse.
0: Csak Jézus kiontott vére bánhat el ezekkel az átkokkal.
1: His blood, that is the blood of Jesus, speaks better things than the blood of Abel.
0: Az ő vére, Jézus vére jobb dolgokat beszél, mint Ábel vére.
1: If you go and study this in Genesis and other places, I've not time to do it.
0: Az egy Mózesben is más helyeken tanulmányozhatjuk, ezt most nincs időm ezzel foglalkozni mélyebben.
1: When Cain illegally murdered Abel,
0: amikor Cain jogtalanul megölte Ábelt,
1: it brought a curse upon the land.
0: Ez átkot hozott a földre.
1: That there's going to be a sevenfold curse upon that act of wicked violence.
0: Ami végül is egy hétszeres hétrétű átok volt, miatt az erőszakos cselekmény miatt, tehát a gyilkosság és az erőszak és a bosszú az emberi faj életének a részévé vált ettől.
1: Now when you get into the Bible, you discover that by the time you get to Cain's grandson, the curse has been multiplied 70 times.
0: Hogyha elolvassuk ezt a Bibliában, akkor mire Káin unokája is élt, addigra ez az átok már 70-szeresére növekedett. Mert ő maga is erőszakos emberré vált,
1: and that violence produced more violence,
0: és ez az erőszak még több erőszakot szült,
1: and as a result, the land's become horribly cursed.
0: És ennek eredményeként ez a földterület szörnyen átkozott lett.
1: As you start to dig into the history of your nation, you will find these areas which have to be dealt with in a proper way.
0: Ahogy elkezditek tanulmányozni a saját nemzetetek történelmét, meg fogjátok találni azokat a területeket, amelyeken ugyanilyen módon el kell ezzel bánni. Ezen a konferencián nem ez a témám.
1: We probably need a separate special conference.
0: Valószínűleg egy külön konferenciát kell tartanunk ebben a témában.
1: And having taught the principles, then we can start to get into the practice.
0: És miután megtanítottuk az alapelveket, átmehetünk a gyakorlatba.
1: So I just want to mention it in passing here.
0: Tehát itt most csak futólag szeretném ezeket említeni.
1: That if you want to win these military battles, you've got to fight wisely.
0: Hogyha meg akarjátok nyerni a katonai csatát, akkor bölcsen kell harcolni.
1: Enthusiasm is not enough.
0: A lelkesedés nem elég.
1: Zeal will not accomplish it.
0: Az érzelmi tűz nem végzi el a feladatot.
1: A God-given strategy that releases the land from this curse.
0: Istentől kapott stratégiára van szükségünk ahhoz, hogy a földet felszabadíthassuk az átok alól.
1: Africa is full of this kind of stuff.
0: Afrika tele van ilyesmivel.
1: So is Europe.
0: Európa is.
1: And as you dig into it, so is the United States.
0: És hogyha igazán belásunk a dolgokba, az Egyesült Államok
1: is. I'm convinced the whole earth is bathed with many, many curses because of the violence of blood wrongly shed.
0: Meg vagyok győződve arról, hogy az egész föld meg van fürdetve ezekben az átkokban, mert nagyon sok helyen jogtalan vérontások történtek. És bizonyos dolgoknak történni kell ahhoz, hogy ezek az átkok felszálljanak a földről.
1: The quickest way to see resolving of this,
0: a leggyorsabban úgy lehet ezt megoldani,
1: is for the offended ones or their descendants to freely forgive the offending ones.
0: Hogyha a sértettek vagy az ő leszármazottaik megbocsátanak a vétkeseknek.
1: And then the appropriate use of the blood of Jesus can bring release from these things.
0: Aztán Jézus vérét megfelelő módon, ha használjuk, akkor felszabadulhat a terület az átok alól.
1: I'm serious, we could do a whole conference on this. Perhaps we need to do this.
0: Most nem akarok erről többet beszélni, mert komolyan mondom, hogy egy külön konferenciát kéne erről tartani, talán meg is fogjuk tenni.
1: We need to do the appropriate research.
0: Megfelelő módon kell kutatnunk a dolgok után.
1: Now I'm getting more and more familiar with what's holding America, the United States up. There are certain things we got to deal with.
0: Én egyre inkább megtudom azt, hogy az Egyesült Államokat mi tartja fogságban és mivel kell elbántunk.
1: God is opening amazing doors for me to get right to the heart and root of some of these deep-seated problems.
0: És Isten megdöbbentő módokon ajtókat nyit nekem arra, hogy megértsem, hogy ezek a mélyen fekvő problémák igazán miben gyökereznek.
1: I just want to quicken you to this so that don't think spiritual warfare doesn't work.
0: Csak szeretném, hogyha tudatában lennétek annak, hogy tudjátok, hogy a szellemi harc az működik.
1: But it's got to be done in the right way.
0: Csak a megfelelő módon kell csinálni.
1: To be effective,
0: ahhoz, hogy hatékony legyen,
1: this release often has to be implemented by specific action.
0: Gyakran konkrét cselekedetekkel kell hatályba helyezni ezeket
1: vocalizing
0: a változásokat.
1: Vocalizing forgiveness on the part of those offended.
0: A sértetteknek meg kell fogalmazniuk, hogy megbocsátanak, ki kell mondaniuk.
1: And there has to be a decision by the offended ones to remit the sins through forgiveness.
0: És a sértetteknek el kell dönteniük, hogy elengedik ezeket a bűnöket bűnbocsánat által.
1: It's one thing to do that in a personal way.
0: Egy dolog ezt személyes módon megtenni.
1: It's another thing to do it in a national or regional way.
0: De más dolog ezt nemzetileg vagy térségileg megtenni.
1: I gave you the illustration the other day.
0: Már az egyik nap erre mondtam egy példát.
1: Stephen could have cried out for vengeance.
0: István kiáltatott volna bosszúért.
1: When he was stoned by those murderous Jews, he could have said, Lord, make them pay for this.
0: Amikor azok a gyilkos érzelmű zsidók megkövezték őt, mondhatta volna, hogy Uram, fizessenek meg ezért.
1: And God would have been bound by his righteousness. He could not release Saul to be his apostle the way that he wanted to.
0: És akkor Isten az ő igazságossága kötötte volna ehhez a dologhoz, és nem szabadíthatta volna fel Sault arra, hogy ilyen nagy apostol legyen belőle.
1: But it was the free forgiveness of Stephen,
0: de az István részéről gyakorolt szabad bűnbocsánat volt az,
1: allowed salvation to come to the mad crazy a Pharisee who became the apostle Paul.
0: Ami lehetővé tette az, hogy a teljesen bezsongott, elvakult agyú farizeus, aki Saul volt, valóban megtérhessen. És Pál apostol legyen.
1: Now, what was done in on an individual basis sometimes has to be done on a corporate basis.
0: Néha testületileg meg kell tenni azt, amit István egyénileg tett.
1: Now, a horrible example of this in scripture.
0: Az igében erre van egy borzasztó példa.
1: Where people would not forgive.
0: Amikor az emberek nem akartak megbocsátani.
1: It's found in 2 Samuel 21.
0: Ez a 2 Sámuel 21-ben van.
1: Now, I'll just tell you the story quickly.
0: Most csak gyorsan elmondom nektek a történetet.
1: Joshua made a covenant with the Gibeonites.
0: Józsué szövetséget kötött a Gibeonitákkal.
1: They deceived him, but it did not change the binding power of that covenant.
0: Ők átverték Józsuét, de ez nem változtatott azon, hogy ennek a szövetségnek kötelező érvénye volt.
1: So when Saul began to murder and persecute the Gibeonites, he brought vengeance upon all the people of God because they had violated a covenant.
0: Tehát amikor Saul elkezdte üldözni és megölni a Gibeonitákat, akkor ezzel Isten egész népére Isten bosszúját zúdította rá.
1: Famine came, the land was cursed.
0: Jött egy nagy éhínség, és átkozott lett a föld.
1: And David cried out, said, God, what's the problem?
0: És Dávid Istenhez kiáltott, hogy Uram, mi a probléma?
1: Now David was not the cause of the covenant or of the breaking of the covenant.
0: Nem Dávid okozta magát a szövetségkötés, sőt, annak a megszegését sem.
1: He didn't even know about these things.
0: Nem is tudott ezekről a dolgokról.
1: But he was the victim of the power of that curse upon the land.
0: Mégis áldozata volt a földre zúduló átok erejének.
1: Now the tragedy is this.
0: A tragédia következő.
1: That the descendants of Gibeon were not prepared to freely forgive. Say, that's fine. We just absolve you. We forgive you.
0: A Gibeonitáknak a leszármazottjai nem voltak hajlandók egyszerűen megbocsátani Saulnak.
1: He said, we want this paid for.
0: Hanem azt mondták, hogy bosszút akarunk.
1: So they demanded. Was it 9 sons of or descendants of Saul? They hung them on trees to clear the curse.
0: Tehát azt követelték, hogy Saulnak 9 leszármazottját akasszák föl fákra, és ilyen módon az átok eltávolodott a földről, és akkor a föld megtisztult.
1: If you are a Croatian and you're bitter about what other nations have done to you, don't have the heart of the Gibeonites.
0: Tehát, hogyha horvát vagy, és keserű a szíved a más nemzetekkel szemben, akik sértették a te nemzetedet, vigyázz ne, hogy olyan legyen a szíved, mint a Gibeonitáké.
1: Otherwise you'll put a curse on that other nation and they'll never get free until you joyfully release them.
0: Mert akkor átkot helyezel arra a másik nemzetre, és ők soha nem lesznek szabadok, amíg te örömmel szabadon nem engeded őket.
1: But if you release them and forgive them,
0: de ha megbocsátasz nekik és szabadon engeded őket,
1: God can powerfully come and transform them.
0: Akkor Isten erőteljesen meglátogathatja őket és megváltoztathatja őket.
1: Your mightiest allies in establishing the kingdom.
0: És Isten királysága megszilárdításában ők lehetnek a legerősebb szövetségesei.
1: Now many of these sort of things have got to go on and be cleansed and set free in Europe. And it's not my subject, but I just want you to introduce you to the subject.
0: Most nem ez a témám, de szeretném bemutatni nektek ezt a témát, hogy Európában is olyan sok dolognak kell történnie, hogy ilyen megtisztulások, felszabadulások történjenek. Isten meg fogja nekünk adni a bölcsességet és a stratégiát ahhoz, hogy pontosan hogyan tegyük ezt meg.
1: Amen.
0: Így van.
1: Right, we're just coming to an end of the first session.
0: Akkor befejezzük most ezt az első alkalmat ma.
1: Okay. I think I'm going to move on. I think we're going to close now.
0: Azt gondolom, most abba fogjuk hagyni.
1: Let's leave it sharply focused on that point.
0: De koncentráljunk erre a pontra továbbiakban is.
1: Let's leave it focused. Let's pray.
0: Imádkozzunk és koncentráljunk erre.
1: Let's ask God to teach us and bring us to this kind of warring ability.
0: Kérjük Istent arra, hogy tanítson meg minket, hogy hogyan kell ilyen módon harcolni.
1: Lord, bring forth the Canaanite woman mentality in many of us.
0: Uram, sokunkban hozd felszínre a kánaáni asszonynak a mentalitását.
1: Give us bulldog teeth in the spirit.
0: Adj nekünk szellemi bulldog fogakat.
1: May we be unoffendable.
0: Hogy ne legyünk megsérthetőek.
1: Never accuse you of indifference or carelessness, because we know that's not true.
0: És soha ne vádoljunk téged gondatlanságra vagy közömbösségre, mert tudjuk, hogy te nem vagy ilyen.
1: But we're gonna We're going to cry out to you.
0: Hozzád akarunk kiáltani.
1: For a full glorious answer to our legitimate needs.
0: Azért, hogy a jogos szükségeinkre adjál teljes maradéktalan válaszokat.
1: Lord, teach us how to win the legal battle.
0: Uram, taníts meg minket a jogi csata megnyerésére.
1: And obtain that heavenly court order.
0: Hogy hogyan kapjuk meg a mennyei bíróságtól az ítéletet.
1: Which legally declares.
0: Ami jogilag kijelenti.
1: Austria belongs to Jesus.
0: Hogy Ausztria Jézusé.
1: Poland has been bought by the blood of Jesus.
0: És Lengyelországot is megvette Jézus vére.
1: Croatia, Slovenia.
0: Horvátországot, Szlovéniát.
1: Hungary.
0: Magyarországot.
1: Every nation that we prayed for.
0: Minden nemzetet, amiért imádkoztunk már.
1: There's a title deed for their total deliverance.
0: A teljes szabadulásokra megvan a tulajdonlapunk.
1: And we're going to court in Jesus' name.
0: És Jézus nevében megyünk a bíróságra.
1: To obtain that heavenly court order.
0: Hogy megkapjuk a mennyei bíróságtól ezt az utasítást,
1: Lord, will you, according to your word?
0: És Uram, kérünk, hogy a te igéd szerint.
1: Will you release legions of angels?
0: Szabadíts fel angyalok légióit.
1: And may we become fit and holy enough to live compatibly with these angels.
0: És hadd váljunk elég szenté és elég megfelelővé arra, hogy együtt éljünk ezekkel az angyalokkal.
1: Teach us how to work powerfully together.
0: Taníts minket arra, hogyan tudunk erőteljesen együttműködni velük.
1: To go to war.
0: Hogy elmenjünk a harcba.
1: Effectively.
0: Harc hatással.
1: Strategically.
0: Stratégiailag.
1: To win victory after victory.
0: Hogy egyik győzelmet a másik után arassuk.
1: To take large pieces of the land of Europe.
0: Hogy Európa földterületének nagy részeit meghódítsuk.
1: Set them free from every curse.
0: És megszabadítsuk minden átoktól.
1: And fill them with the glory of your kingdom.
0: És megtöltsük őket a királyságod dicsőségével.
1: Lord, raise up the Gideon-hearted warriors.
0: Uram, támaszd a gedeoni szívű harcosokat.
1: Who are without fear.
0: Akik nem félnek.
1: And understand they are soldiers on active service.
0: És akik tudják, hogy szolgálatban álló katonák.
1: They live a life of purity.
0: És tisztán élnek.
1: Where they cannot be compromised in any way.
0: Ó, semmilyen módon nem alkusznak meg.
1: We're not asking for thousands and thousands.
0: Nem sok ezer ilyen embert kérünk.
1: But all I'm asking in each nation represented here.
0: Uram, de azt kérem, hogy minden nemzetben, amelyikből itt van itt valaki,
1: that you will raise up a Gideon band.
0: Mindegyikben támasz egy ilyen gedeoni sereget.
1: Of at least 300.
0: Vagy legalább 300
1: fős. Who fulfill all these conditions.
0: Akik mindezeket a feltételeket betöltik.
1: And can save their nation.
0: És meg tudják menteni a nemzetüket.
1: In Jesus' mighty name.
2: Elhangzott Ellen Vincent, Dávid Csátora című tanítássorozatának 12. része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során. We'll be right back.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Yeah, good evening.
4: Jó estét.
3: I'm very excited to be here again.
4: Nagyon izgatott vagyok attól, hogy újra itt lehetek.
3: We just got off the plane a few hours ago.
4: Csak egy pár órával ezelőtt szálltunk le a gépről.
3: But when I come into Polly's house, I said I feel like I'm coming home.
4: De amikor a Paliék házába megérkeztünk, már úgy érzem magam, mint hogyha hazaérkeznék.
3: I'm excited about this weekend.
4: Nagyon izgatott vagyok emiatt a hétvége miatt.
3: You've heard me say before that I feel like Europe is coming into a place of awakening, that this is Europe's time.
4: Hallottátok már az én számból azt, hogy Európában itt van az ébredésnek az ideje, és hogy Európának az ideje elérkezett.
3: I still believe it, but you know the place where I first heard this or felt this, I should say, was here.
4: Még mindig ez a véleményem, és így gondolom, de tudjátok, az legelőször ezt ezen a helyen hallottam.
3: So Cheryl and I are very happy to be back.
4: Tehát Cheryl-le együtt nagyon boldogok vagyunk, hogy újra itt lehetünk.
3: And also happy to have Nigel Reed with us.
4: És annak is nagyon örülök, hogy Nigel Reed is velünk van.
3: Nigel's been a good friend for just the last few years.
4: Nigel az elmúlt néhány évben nagyon jó barátunk.
3: Another partner in HarvestNet.
4: A HarvestNet-nek ő is tagja, és a partnerünk a HarvestNet-ben.
3: You know I'm a firm believer in team.
4: Tudjátok, hogy én határozottan hiszek a csapatmunkában.
3: We fulfill the great commission together.
4: És abban, hogy a nagy elhívást, a nagy küldetést, azt csak együtt tudjuk betölteni.
3: One of the reasons I like bringing somebody every year when I come.
4: És ezért szeretek minden évben, amikor jövök, valakit magammal hozni.
3: But Nigel pastors in Dublin, Ireland.
4: Nigel Írországban, Dublinban pastorol.
3: Also one of the apostolic leaders for that nation.
4: És ő az apostoli vezetője annak a nemzetnek, az egyik.
3: He's a great preacher.
4: Egy nagyszerű prédikátor.
3: In fact, I know what he's speaking on tonight, and I can't wait to hear.
4: Én alig várom már, hogy halljam a ma esti szolgálatát.
3: But he has a great group in Dublin. He also, I know he likes to garden outside.
4: Van egy nagyszerű csapatod Dublinban, és tudom, hogy szeretnek kertészkedni is.
3: And every time I see him, he has a thick history book that he's reading.
4: Mindig, amikor elmegyek hozzájuk, akkor van egy ilyen vastag történelem könyve, amit olvasgat.
3: I know you're going to enjoy his ministry, and I believe for tonight he's carrying a word for us, which I, as I said, I'm very eager to hear.
4: Biztos vagyok benne, hogy ma este egy üzenetet fog átadni mindannyiunk számára, ami szólni fog, és nagyon várom a szolgálatát.
3: So let's welcome Nigel Reed.
4: Köszöntsétek Nigel Reedet, kérlek.

0: Gyrem mílim a hagat. Agus...
1: Ez most valami ír nyelven volt.
0: That's Irish. That's the Gaelic language. And I'm pretty sure you weren't able to translate that.
1: Igen, hát szóval, hogy ez ilyen ír nyelven volt, és nagyra értékeli, hogy ezt le tudom fordítani majd.
0: The language is spread across Europe.
1: Ez a nyelv terjedt el egész Európában.
0: From west
1: Nyugatról
0: to east.
1: Keletre.
0: Just one minute.
1: Csak egy pillanat.
0: We met yesterday.
1: Tegnap találkoztunk.
0: In the hospital.
1: A kórházban.
0: So good to see you tonight.
1: Úgyhogy nagyon jó téged itt látni ma este.
0: As I stood over you yesterday.
1: Ahogyan tegnap ott álltam fölötted.
0: I couldn't understand the language that was going on.
1: Nem értettem a nyelvet, hogy mit beszélnek ott fölötted.
0: As Pali prayed over you.
1: Ahogyan Pali imádkozott feletted.
0: But I felt the Lord wanted me to pray.
1: De úgy éreztem, hogy az Úr azt akarja, hogy imádkozzam,
0: that your back will come into alignment.
1: Hogy a te hátad visszaálljon a rendje szerinti helyzetre.
0: So stretch your hands.
1: Tehát nyújtsátok ki a kezeiteket.
0: Towards my brother.
1: A testvérünk felé.
0: And Father, we speak over this brother now.
1: És Atyám, szólunk most a mi testvérünkbe.
0: We call every ligament and every part of his back into alignment again.
1: Minden részében egy helyreállást szólunk, egy helyreigazodást szólunk most.
0: We speak the proper created order.
1: A teremtésnek az eredeti rendjét szóljuk.
0: For his back right now.
1: A te gerincedben most, a hátadba.
0: And we speak. And we speak that his back will be stronger.
1: És imádkozunk azért, és azt mondjuk, hogy a te derekad legyen erősebb.
0: Coming out of this incident.
1: Ahogyan kijössz ebből a balesetből.
0: And the Lord wants to say over you.
1: És az Úr azt akarja mondani feletted.
0: That just as you were knocked down yesterday.
1: Hogy ahogyan levoltál tegnap dőlve a lábadról.
0: And you're standing up straight again today.
1: És a mai napra újra felálltál.
0: The enemy will try to hit you and knock you down.
1: Az ellenség megpróbál téged ledönteni újra.
0: But the Lord says, I will lift you up.
1: De az Úr azt mondja, hogy én fel foglak emelni téged.
0: And each time you are lifted up.
1: És minden alkalommal, ahogyan felemel az Úr,
0: I will make you stronger.
1: Erősebbé tesz téged.
0: I will put a rod, a steel rod.
1: Egy acél rudat teszek
0: in your backbone.
1: A te hátgerincedbe.
0: To deal with the spiritual knocks.
1: Hogy elbánjak a szellemi ellenféllel.
0: That the enemy would try to bring against you.
1: Amivel az ellenség próbál téged megtámadni.
0: So Lord, we bless this brother now.
1: Atyánk, megáldjuk a testvérünket most.
0: Fill him with your spirit afresh this evening.
1: Töltsd be őt a te szellemeddel frissen ma este.
0: Let your grace and your mercy and your love flow over him.
1: Hadd áradjon keresztül rajta a te kegyelmed, a te szereteted és a te irgalmad.
0: Are you a policeman?
1: Rendőr vagy?
0: So we honor the police force today in this country.
1: Megtiszteljük ma a rendőrséget ebben a nemzetben.
0: And let him represent all the good that will permeate through this police force.
1: És hadd legyen a képviselője a János annak a tisztességnek, ami a rendőrségben ott van.
0: May they uphold the righteousness of God in this nation.
1: Hogy ők Istennek az igazságosságát tudják megőrizni ebben a nemzetben, vagy azt védeni.
0: And the man of God said,
1: és Amen. Isten népe mondja azt, hogy Amen.
0: Amen. Amen. Bless you.
1: Amen. Isten áldjon.
0: I just saw him come in, and I recognized him from yesterday. Pali and I were in Budapest.
1: Tegnap Palival Budapesten voltunk, és ahogy ma este bejöttem ide, egyből láttam, hogy a János itt van.
0: And on the way back, he got a message that he was in hospital.
1: Tegnap este, amikor Budapestről Palival jöttünk hazafelé, útközben kapta az üzenetet Pali, hogy János a kórházban van.
0: And being the great pastor, he went straight to the hospital.
1: És miután egy fantasztikus pásztor, ezért rögtön a kórházba mentünk.
0: And prayed over him.
1: És imádkoztunk a Jánosért.
0: And he's here today.
1: És ő ma már itt van.
0: That's good.
1: Az Úrnak. Ez nagyon jó.
0: That's good.
1: Nagyon jó.
0: Budapest is a beautiful city.
1: Budapest egy csodálatos város.
0: It's the first time I've been there yesterday.
1: Tegnap első alkalommal voltam ott.
0: I would say this city is a beautiful city.
1: Azt kell mondjam, hogy ez a város is egy nagyon szép város.
0: If I could pronounce it.
1: Hogyha ki tudnám ejteni, akkor mondanám a nevét is.
0: But it looks good from where I've been so far.
1: De nagyon jó, nagyon szépnek láttam azokat a részeket, amiket eddig láttam belőle.
0: Which is mainly Pali's house, actually.
1: Ami igazából csak a Palinak a háza volt.
0: With great cooking from Kite.
1: Katinak a nagyon klassz főztjével együtt.
0: Let me just briefly introduce myself.
1: Hadd mutassam be magam röviden.
0: Barry has welcomed me. We are part of Harvest Nest.
1: Barry köszöntött már engem, és említette, hogy mindketten a Harvest Netnek a tagjai vagyunk.
0: And Barry is the apostolic leader of the movement.
1: És ennek a vonulatnak Barry az apostoli vezetője.
0: And it's great to travel with him and be with him.
1: És fantasztikus ővele együtt lenni, Cheryllel is együtt lenni és velük utazni.
0: I'm from Ireland.
1: Én Írországból jöttem.
0: I'm Irish born and bred.
1: Én ír születésű vagyok.
0: And I live just outside Dublin.
1: Dublinnak egy elővárosában lakom.
0: The best capital city in Europe.
1: Ez Európának a legklasszabb fővárosa.
0: Next to Budapest.
1: Budapest után, vagy Budapest mellett.
0: And I believe, as Barry said,
1: hiszem azt, ahogy Barry említette,
0: that God has a really great plan for Europe that is beginning to move right now.
1: Hogy Istennek egy fantasztikus terve van Európa számára, ami most kezd beindulni.
0: But he is doing things in his people.
1: De Isten az ő népén, az ő emberein keresztül végez el dolgokat.
0: To enable them,
1: hogy alkalmassá tegye őket,
0: to handle the great outpouring of his spirit upon this continent.
1: Tehát, hogy képessé tegye az ő népét arra, hogy Isten szent szellemének a nagymértékű kiáradását kezelni tudják ezen a kontinensen.
0: There is a verse that says,
1: van egy vers, ami azt mondja,
0: keep in step with the Spirit.
1: Maradj és lépj a szent szellemmel együtt.
0: And so we are learning certain things.
1: Tehát tanulunk most dolgokat, bizonyos dolgokat.
0: So we can keep in step with what God is doing in our continent.
1: Azért, hogy benne tudjunk maradni, és együtt tudjunk lépni Istennek azzal a mozdulásával, ami eljön erre a kontinensre, a kontinensünkre.
0: In my part of Europe,
1: ami az én részemet, szerepemet illeti Európában,
0: the big phrase at this moment in time,
1: ebben az időpillanatban egy nagy kijelentés vagy szó,
0: is Brexit.
1: A Brexit.
0: Have you heard of Brexit?
1: Hallottatok már a Brexitről, biztosan?
0: Britain's exit from Europe.
1: Ez a britek kilépése Európából.
0: It's very contentious.
1: Ez nagyon
0: it's very
1: ellentmondásos.
0: Because nobody knows what's going to happen.
1: Mert senki nem tudja, hogy mi fog történni.
0: And everybody is very nervous.
1: És mindenki ideges ettől.
0: We've never been this way before.
1: Soha nem voltunk még ilyen helyzetben korábban.
0: And Britain is the first country to leave the European Union.
1: És Nagy-Britannia az első ország, ami kilép az Európai Unióból.
0: And we hear a lot about Brexit in our news in Ireland.
1: Mi nagyon sokat hallunk Írországban a híradásokból, az újságokból a Brexitről.
0: Because we are Britain's nearest neighbor.
1: Mert mi vagyunk a briteknek a legközelebbi szomszédai.
0: And it has a big impact on our economy.
1: És ennek nagy hatása van a mi gazdasági helyzetünkre is.
0: And I've been thinking about Brexit.
1: És ahogy gondolkoztam a Brexitről.
0: And in particular, the importance of an exit strategy.
1: És különösen annak a fontosságáról, hogy milyen stratégiával lépnek ki a britek.
0: And in business,
1: az üzleti világban,
0: if you're making a change,
1: hogyha egy változást viszel végbe,
0: you need to have a strategy for your exit.
1: Akkor szükséged van arra, hogy legyen egy stratégiád, hogy azt hogyan fogod végbevinni, hogyan fogsz kilépni.
0: An exit strategy.
1: Egy kilépési stratégia.
0: So that those who are moving,
1: azért, hogy azok, akik mozdulnak,
0: have some idea of what will happen next.
1: Legyen elképzelésük arról, hogy mi lesz a következő lépés.
0: And as I was thinking about this,
1: és ahogyan ezen gondolkodtam,
0: God started to speak to me,
1: Isten elkezdett szólni hozzám,
0: about Jesus exit strategy from the earth.
1: Jézusnak a földről való eltávozási stratégiájáról.
0: I call it.
1: Én ezt úgy hívom.
0: Jexit.
1: Jexitnek.
0: Jexit. Brexit. It's John Jexit. Chapter 14.
1: A János 14. fejezetében.
0: Through to John chapter 18.
1: Egészen a 18. fejezetig.
0: Jesus' disciples have walked with him.
1: Jézus tanítványai vele jártak.
0: For 3 years.
1: 3 évig.
0: Now he says, I'm going to leave you.
1: És azt, akkor azt mondja nekik, hogy most elmegyek, elhagylak benneteket.
0: What should they do next?
1: Mi lesz a következő lépés, amit majd tennetek kell ezután?
0: They have walked with Jesus day by day for 3 years.
1: 3 évig nap mint nap Jézussal jártak.
0: And now he's going.
1: És most ő elmegy.
0: And there is a shock for them that he's going.
1: És ez sokkolta a tanítványait, hogy elmegy.
0: And so he takes them aside.
1: Ezért félre vonult velük,
0: and he starts to lay out for them,
1: és elkezdett számukra lefektetni
0: some of the really important issues,
1: néhány nagyon fontos dolgot,
0: that they will have to face,
1: amikkel szembesülni fognak majd
0: on the earth,
1: a földön,
0: when he's not here,
1: mikor Jézus már nem lesz itt.
0: And those same issues,
1: és ugyanazok a dolgok,
0: are issues.
1: Ezek a témák,
0: that you and I face today in the same way as his disciples.
1: Amikkel te és én ezekben a napokban is ugyanúgy szembesülünk, ahogyan Jézus tanítványai akkor, mikor ő elment.
0: They span the whole section from John 14 to 17.
1: Egy egész sorozatot tartottak, ami a János evangélium 14-től 17-ig van megírva.
0: We could spend the whole weekend looking at it.
1: Mi pedig egy egész hétvégét fogunk ezzel tölteni, hogy ezt megnézzük.
0: But I want to focus in on one piece this evening.
1: De ezen az estén ennek az egész üzenetnek egy kis darabjára szeretnék fókuszálni.
0: And as I was coming in and saw all the men,
1: és ahogyan bejöttem és láttam a férfiakat,
0: and the number has grown since I came here.
1: És a szám az számban szépen növekedtetek, mióta bejöttem.
0: I thought to myself, oh God, is this what you want to say?
1: Azt gondoltam, hogy ó Istenem, tényleg ezt akarod, hogy mondjam?
0: And just as that happened,
1: és ahogyan, amint ez megtörtént,
0: there was a song on in the background inside.
1: Volt itt benn hátul egy dal, szólt.
0: I'm no longer a slave to sin.
1: Ami úgy szól, hogy nem vagyok többé már szolga.
0: I am a child of God.
1: Hogy bűnben éljek, hanem Isten gyermeke vagyok.
0: And I felt the Lord confirm.
1: És úgy éreztem, hogy az Úr megerősítette.
0: That it's okay to talk about this with the men tonight.
1: Hogy ez rendben van, hogy erről beszéljek a férfiaknak ma este.
0: I thought you met every month like this.
1: Azt gondoltam, hogy minden hónapban találkoztok így egyszer.
0: And then Polly said you hadn't met for about 10 years as men like this.
1: Aztán Polly mondta, hogy hát már vagy 10 éve nem volt ilyen férfi összejövetel.
0: So I'm quite intimidated.
1: És ez egy kicsit
0: scared.
1: Kicsit izgatottá tesz engem.
0: Talking to all you men.
1: Hogy nektek férfiak beszéljek erről.
0: So turn with me to John chapter 14.
1: Kérlek, hogy lapozzatok velem a János 14. fejezetéhez.
0: The Gospel of John.
1: János evangéliumának 14. fejezetéhez.
0: Now, how do we do this?
1: Na most hogy csináljuk?
0: I should really tell them that bit. Will I read 4 or 5 verses and you, or will we just let them read and I'll read in English? What do you think?
1: You read first and after.
0: Maybe 4 verses you can read. Yeah. Is that okay? You sure? Yeah. So I'll do it about 4 verses at a time.
1: Okay.
0: We've agreed that. John chapter 14.
1: felerősítette,
0: that it's okay to talk about this with the men tonight.
1: Hogy ez rendben van, hogy erről beszéljek a férfiaknak ma este.
0: I thought you met every month like this.
1: Azt gondoltam, hogy minden hónapban találkoztok így egyszer.
0: And then Pali said you hadn't met for about 10 years as men like this.
1: Aztán Pali mondta, hogy hát már vagy 10 éve nem volt ilyen férfi összejövetel.
0: So I'm quite intimidated.
1: És ez egy kicsit
0: scared.
1: Kicsit izgatottá tesz engem.
0: Talking to all you men.
1: Hogy nektek férfiak beszéljek erről.
0: So turn with me to John chapter 14.
1: Kérlek, hogy lapozzatok velem a János 14. fejezetéhez.
0: The Gospel of John.
1: János evangéliumának 14. fejezetéhez.
0: Now, how do we do this?
1: Na most hogy csináljuk?
0: I didn't need to tell them that bit. Will I read 4 or 5 verses and you, or will we just let them read and I'll read in English? What do you think?
2: You read first and after.
0: Maybe 4 verses you can read. Yeah. Is that okay? Okay. You sure? Yeah. So I'll do it about 4 verses at a time.
2: Okay.
0: We've agreed that. John chapter 4.

0: scared.
1: Kicsit izgatott át ezt engem.
0: Talking to all you men.
1: Hogy nektek férfiak beszéljek erről.
0: So turn with me to John chapter 14.
1: Kérlek, hogy lapozzatok velem a János 14. fejezetéhez.
0: The Gospel of John.
1: János evangéliumának 14. fejezetéhez.
0: Now, how do we do this?
1: Na most hogy csináljuk?
0: I didn't need to tell them that bit. Will I read four or five verses and you, or will we just let them read and I'll read in English? What do you think?
1: You read first and after.
0: Maybe four verses you can read. Yeah. Is that okay? Okay. You sure? Yeah. So I'll do it about four verses at a time.
1: Okay.
0: We've agreed that. John chapter 14, verse 1.
1: János evangélium 14. fejezete első vers.
0: Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I'm going to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, so that you also may be where I am. You know the way to the place where I'm going.
1: Tehát János 14:1-4. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok. Az utat is tudjátok.
0: Thomas said to him, Lord, we don't know where you're going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really knew me, you would know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him.
1: Mondta neki Tamás, Uram, nem tudjuk hová megy. Hogyan tudhatnánk azért az utat? Mondta neki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt.
0: Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus answered, Don't you know me, Philip, even after I've been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father?
1: Mondta neki Fülöp, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és elég nekünk. Mondta neki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégse ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi ezeket a dolgokat.
0: Don't you believe that I am in the Father, and that the Father is in me? The words I say to you are not just my own. Rather, it is the Father living in me who is doing his work. Believe me when I say that I am in the Father, and the Father is in me. Or at least believe on the evidence of the miracles themselves. I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I've been doing. He will do even greater things than these, because I am going to the Father.
1: Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek nekem. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az atyához megyek.
0: And I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name, and I will do it.
1: És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek,

0: Tek az én nevemben, én megcselekszem azt.
1: If you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever, the Spirit of Truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives within you and will be in you.
0: Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama szellemét, akit e világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.
1: I will not leave you as orphans. I will come to you. Now, as this is translated, I want you to really stop and think about this verse for a moment.
0: Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Szeretném, hogyha itt megállnánk egy kicsit, és egy percig gondolkodnátok ezen a mondaton.
1: I will not leave you as orphans.
0: Nem hagylak titeket árvákul.
1: Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him.
0: Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem, mert én élek, ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, és én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
1: Then Judas, not Judas Iscariot, said, but Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world?
0: Mondta neki Júdás, nem az Iskariótes, Uram, mi dolog, hogy nekünk jelentett ki magadat, és nem a világnak?
1: Jesus replied, if anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me.
0: Felelte Jézus, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem.
1: All this I have spoken while still with you. But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I've said to you. Peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.
0: Ezeket beszéltem nektek, amíg veletek voltam. Az a vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom én nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen.
1: You heard me saying, I'm going away, and I'm coming back to you. If you love me, you would be glad that I'm going to the Father, for the Father is greater than I. I've told you now before it happens, so that when it does happen, you will believe. I will not speak with you much longer, for the prince of this world is coming. He has no hold on me. But the world must learn that I love the Father, and I do exactly what the Father has commanded me.
0: Hallottátok, hogy én azt mondtam nektek, elmegyek és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, elmegyek az Atyához, mert az én Atyám nagyobb nálamnál. És most mondtam meg nektek, mielőtt meglenne, hogy amikor majd meg lesz, higgyetek. Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. De hogy megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint az én atyám parancsolta nekem, keljetek fel, menjünk el innen.
1: Come now, let us leave.
0: Gyertek, menjünk el innen.
1: And so Jesus heads off with his disciples.
0: És Jézus elindult a tanítványai előtt.
1: Towards the Mount of Olives.
0: Az olajfák hegye felé.
1: And ultimately towards his death on the cross on Calvary.
0: És a Kálvárián elszenvedett kereszt halála felé.
1: And these words are so important because these are the words he wants his disciples to know when he is leaving.
0: És ezek a szavak annyira fontosak és olyan nagy jelentőségűek, mert ezek azok a mondatok, amiket ő feltétlenül szükségesnek tartott, hogy a tanítványainak elmondja, mielőtt ő távozik.
1: There are two words that dominate what we read.
0: Két szó van ebben az üzenetben, amit olvastunk, ami dominál benne.
1: Love,
0: szeretet,
1: and Father.
0: És az Atya.
1: And in the middle of all that,
0: és mindez közben,
1: he says this little phrase.
0: Azt mondja, ezt a kis kifejezést mondja.
1: I will not leave you as orphans.
0: Nem hagylak benneteket árvákul.
1: What a very strange phrase to say as he leaves his disciples.
0: Milyen különös mondat ez, miközben éppen elhagyja a tanítványait.
1: Did they not have moms and dads at home?
0: Nem volt otthon apjuk és anyjuk?
1: We hear a little bit about some of the disciples' parents.
0: Itt-ott hallunk a tanítványok, Jézus tanítványainak a szüleiről.
1: Peter certainly had a mother-in-law.
0: Péternek például biztosan volt anyósa, ezt tudjuk.
1: Mother-in-law?
0: Yeah.
1: Yeah. And yet Jesus is concerned that they might think themselves orphans.
0: És mégis Jézus na gondja van arra, hogy biztosítsa erről a tanítványait, hogy nem hagyja őket árván.
1: This subject is so important that Jesus speaks about it as he's leaving this earth.
0: Ez annyira fontos téma és olyan fontos kijelentés, hogy Jézus beszélt erről, miközben elhagyta a földet.
1: There are lots of issues that are stirred up with us as orphans.
0: Sok olyan dolog van, ami felgerjed, feljön bennünk, amikor úgy gondolunk magunkra, mint árvákra.
1: This applies whether we are men or women.
0: Vonatkozik ránk akkor is, hogyha férfiak vagyunk, vagy hogyha nők.
1: But sometimes as men, we are very good at hiding behind our walls.
0: De időnként férfiakként nagyon jók vagyunk abban, hogy falak mögé rejtsük el magunkat.
1: And we keep covered.
0: És ezáltal elfedezettek vagyunk.
1: Those signs that we think we are orphans.
0: És ez egy olyan apró jel, ami arra utalhat, hogy árvák vagyunk.
1: Now Jesus says, I'm going away.
0: Jézus tehát azt mondja, hogy én elmegyek.
1: Those first couple of verses,
0: az első néhány vers,
1: seem strange to us in our culture.
0: Különösnek tűnhet számunkra a mi kultúránkban.
1: But understand this.
0: De értsük meg a következőt.
1: This is bridegroom language.
0: Ez a vőlegénynek a nyelve.
1: Is that okay? Can you understand that? Okay. You see, in our culture and probably here,
0: tudjátok, a mi kultúránkban és valószínűleg itt is,
1: in Hungary,
0: Magyarországon,
1: a bride leaves her house,
0: a menyasszony elhagyja a szüleinek a házát,
1: and she goes to the church,
0: elmegy a gyülekezetbe,
1: and Paul says some nice things over her,
0: és Pali elmond néhány szép
1: nice
0: dolgot
1: words,
0: nekik,
1: and then they exchange rings,
0: aztán gyűrűt cserél az ifjú pár,
1: and do you sign a document here?
0: Yeah.
1: Yes, so you sign a registry here.
0: Aláírnak egy dokumentumot, az anyakönyvet.
1: Gabor, this is all ahead of you.
0: Gábor, mindez előtted áll.
1: And from the moment it's signed,
0: attól a pillanattól, hogy aláírták,
1: you're married.
0: Házasok vagytok.
1: But in this culture,
0: de ebben a kultúrában, Jézus kultúrájában,
1: that's not the way it worked.
0: Ez nem így működött.
1: Two families arranged the marriage.
0: Két család hozta össze, szervezte meg a házasságot.
1: Maybe that's the way it works here in this church, is it?
0: Lehet, hogy ebben a gyülekezetben is így működik ez, nem?
1: And they assign a contract between the two families.
0: Előre a két család egy szerződést írt erről.
1: From that moment,
0: attól a pillanattól,
1: the couple are engaged.
0: A pár el volt jegyezve.
1: But it's a legally binding contract.
0: Ez egy jogszerűen megkötött szerződés volt.
1: They are betrothed.
0: Eljegyezték egymást.
1: Okay with that word?
0: Uh-huh.
1: Yeah. That's why it says that Mary was betrothed to Jesus or to Joseph. Sorry,
0: azért,
1: Mary was betrothed to Joseph.
0: Ezért mondja azt, hogy Mária el volt jegyezve Józsefnek.
1: That was much more than just our engagement.
0: Ez sokkal többet jelentett, egy mélyebb dolog volt, mint a mi jegybenjárásunk.
1: So when Mary had to say to Joseph that she was pregnant with child.
0: Ezért, amikor Máriának azt kellett mondani a Józsefnek, hogy várandós,
1: his first thought was she has broken our contract.
0: Az első gondolata az volt, hogy bizonyára József fel fogja bontani ezt a jegyességünket.
1: But the bridegroom then goes home.
0: De azután a vőlegény hazamegy.
1: Without his bride.
0: Ha hazamegy a mennyasszonya nélkül.
1: And he and his family prepare rooms for that bride to come and live in with her bridegroom.
0: Akkor a vőlegény és a vőlegény családja elkészíti a helyet, ahol majd együtt fog élni a mennyasszonyával.
1: They just add some extra rooms to their house.
0: Esetleg hozzáépítenek néhány szobát még a házukhoz.
1: You live with your in-laws.
0: És együtt élsz az apósoddal, anyósoddal.
1: And when the rooms are ready, I know, oh, dreadful. When the rooms are ready,
0: amikor a szobák kész vannak,
1: a feast is arranged.
0: Akkor egy ünnepséget, egy bulit szerveznek.
1: And the bridegroom comes from his house.
0: És a mennyasszony eljön az ő szülői házából.
1: And collects his bride.
0: És tehát a vőlegény eljön a szülői házból és elviszi a mennyasszonyát.
1: And brings her to the feast that has been prepared.
0: És elviszi a mennyasszonyt abba arra az ünnepére, az ünnepségre, amit szerveztek neki.
1: And then they go and live in their new rooms.
0: És aztán birtokba veszik az új szobákat és ott élnek.
1: And that's why Jesus says,
0: ezért mondja Jézus,
1: I am going to prepare rooms for you.
0: Hogy elmegyek és helyet készítek nektek.
1: In my father's house are many mansions.
0: Az atyám házában sok hely van.
1: But in the meantime,
0: de egyidejűleg,
1: we are the bride.
0: Jelenleg mi vagyunk a mennyasszony.
1: It's more than just an engagement.
0: Ez több, mint csak egy eljegyzett állapot.
1: It's a legal contract.
0: Ez egy jogi szerződés.
1: That won't be broken by either side.
0: Amelyet nem lehet felbontani egyik oldalról sem.
1: Do you know?
0: Tudjátok?
1: If the bridegroom died,
0: hogyha meghalt a mennyasszony
1: during that betrothal,
0: az eljegyzés időszaka alatt,
1: the bride still got her inheritance.
0: A mennyasszony akkor is megkapta az örökségét
1: from the bridegroom.
0: A vőlegénytől.
1: That's why we live today.
0: Ezért élünk mi ma.
1: In this period where Jesus has gone to prepare rooms for us.
0: Abban az időszakban, amikor Jézus előre ment, hogy helyet készítsen nekünk.
1: And he is coming back.
0: De ő vissza fog jönni.
1: To take us as his bride.
0: Azért, hogy magával vigyen minket, mint a mennyasszonyát.
1: To live in his father's house.
0: Hogy az ő atyának a házában lakjunk.
1: And we will have the wedding supper of the Lamb.
0: És mi részesei leszünk a bárány mennyegzői vacsorájának.
1: Revelation talks about it.
0: Aki a jelenések könyve beszél erről.
1: But he knew that in the meantime.
0: De ő tudja, hogy most
1: We had to live on this earth.
0: Ezen a földön kell élnünk.
1: And we would face all sorts of trials and temptations.
0: És a legkülönfélébb kihívásokkal és kísértésekkel szembesülünk.
1: As the bride of Christ.
0: Krisztus mennyasszonyaként.
1: Living between the time the contract is signed at Calvary.
0: Abban az átmeneti időszakban, ami a Kálvárián megkötött szerződés között,
1: to the time that he comes back for us one day.
0: És aközött van, amikor majd egy napon visszajön értünk.
1: That's why he says.
0: Ezért mondja azt,
1: in my father's house are many mansions.
0: Hogy az atyám házában sok hely van.
1: I'm going to prepare a place for you.
0: És elmegyek, hogy helyet készítsek nektek.
1: But I'll come back to get you.
0: De visszajövök értetek.
1: And he tells them about the father's love.
0: És beszél nekik az atya szeretetéről.
1: And says you will not be orphans.
0: És azt mondja, hogy nem lesztek árvák.
1: I don't know if you've ever, maybe some of you even are orphans.
0: Nem tudom, hogy van-e köztetek olyan, aki árva.
1: In the natural sense of the word.
0: A szónak a természetes értelmében.
1: But there are certain, would you understand traits? Certain traits or certain characteristics.
0: De vannak, van néhány olyan jellemvonás.
1: About an orphan.
0: Ami az árvákat jellemzi.
1: That Jesus wanted to warn his bride about.
0: Amitől Jézus meg akarta óvni az ő követőit, vagyis az ő mennyasszonyát.
1: And we are so subject to being tempted to those things.
0: És mi pedig ki vagyunk annak téve, hogy ezek a dolgok ezek megkísértsenek bennünket.
1: And as men,
0: férfiakként,
1: we sometimes
0: időnként
1: don't want to face up to those things.
0: Nem akarunk ezekkel a dolgokkal szembesülni.
1: The first thing Jesus constantly says.
0: Az első dolog, amit Jézus újra és újra mond,
1: is that I am going to my father.
0: Az, hogy elmegyek az atyámhoz.
1: And he's your father too.
0: És ő a ti atyátok is.
1: If you have a father,
0: hogyha van atyátok,
1: then you're not an orphan.
0: Akkor nem vagytok árvák.
1: But so often,
0: de nagyon gyakran
1: we don't realize,
0: nem veszük észre,
1: that we have a father in heaven,
0: hogy van egy atyánk a mennyben,
1: who constantly looks after us as a true father.
0: Aki folyamatosan gondoskodik rólunk egy igazi, valódi jó atyaként.
1: Look at the number of times.
0: Nézzétek meg azokat az helyzeteket.
1: Jesus talks about love in this little section.
0: Hogy Jézus ebben a rövid szakaszban hányszor beszélt a szeretetről.
1: I read the whole chapter.
0: Végigolvastam az egész fejezetet.
1: And had it translated as well.
0: Meg én is elolvastam, tehát a magyar változatot is elolvastuk.
1: Because if you forget everything else tonight. If you forget everything else I say tonight.
0: Mert hogyha mindent elfelejtetek, amit ma este mondok,
1: I want you to hear.
0: Szeretném, ha meghallanátok
1: Jesus words.
0: Jézus szavait.
1: The Father loves you.
0: Az Atya szeret titeket.
1: And Jesus loves you.
0: És Jézus is szeret titeket.
1: And he will never leave you.
0: Soha nem hagy el benneteket.
1: Let me say that again.
0: Hadd mondjam ezt újra el.
1: The Father loves you.
0: Az Atya szeret benneteket.
1: And Jesus loves you.
0: Jézus szeret benneteket.
1: And he will never leave you.
0: És soha nem fog elhagyni benneteket.
1: Now let me say this to you men.
0: Hadd mondjam ezt nektek férfiak.
1: I'm sure many of you are married.
0: Biztos vagyok abban, hogy sokan közületek férfiak, házasok vagytok, nősek vagytok.
1: You know how important love is.
0: Ti tudjátok, hogy a szeretet mennyire fontos, még akkor is, hogyha csak jegyességben jártok.
1: It is important that we are told that we are loved.
0: Nagyon fontos az, hogy Jézus itt azt mondja nekünk, hogy szeretettek vagyunk.
1: Jesus told us in this chapter so many times.
0: Jézus elmondja nekünk ezt ebben a fejezetben olyan sok alkalommal.
1: We are loved.
0: Hogy szeretettek vagyunk.
1: I'm not going to ask you to raise your hand again.
0: Nem akarlak kérni benneteket, hogy tegyétek fel újra a kezeiteket.
1: But for a moment.
0: De egy percig.
1: I want you to stop and think.
0: Szeretném, hogyha nem lecsendesítenétek a gondolataitokat.
1: When is the last time?
0: hogy mikor volt az utolsó alkalom,
1: I told my wife,
0: amikor mondtam a feleségemnek,
1: I loved her.
0: Hogy szeretem őt.
1: You see, most men,
0: látjátok, a legtöbb férfi
1: can drift through life,
0: végig tud menni az életen,
1: without thinking too much about love.
0: Anélkül, hogy nagyon sokat gondolkodna a szereteten.
1: At least they think they can.
0: Legalábbis úgy gondolják, hogy ezt meg tudják tenni.
1: But every woman,
0: de minden asszony
1: wants to know,
0: tudni akarja,
1: that she is loved,
0: hogy szeretik, hogy szeretve van.
1: And when she's loved,
0: és amikor szeretve van,
1: she will look after you in every way possible.
0: Akkor minden lehetséges módon a gondotokat fogja viselni.
1: Irish men,
0: az ír férfiak,
1: are very bad,
0: nagyon rosszak,
1: at telling our wives,
0: abban, hogy a feleségüknek,
1: that we love them,
0: elmondják, hogy szeretik őt.
1: They need to be told,
0: pedig nekik szükségük van erre,
1: every day,
0: minden nap.
1: Stop and think about that for a moment.
0: Egy kicsit gondoljátok végig ezt most.
1: If you saw your wife today,
0: hogyha találkozom a feleségeddel,
1: have you told her you loved her?
0: Vajon mondtad-e már neki ma, hogy szereted?
1: And if you haven't, or if you have,
0: ha nem, vagy igen,
1: go home tonight,
0: menj haza ma este,
1: and just tell her, I love you.
0: És csak mondd ezt a feleségednek, hogy drágám, szeretlek.
1: I am married 30 years this year.
0: Ebben az évben volt a 30. házassági évfordulónk.
1: We were very young when we got married.
0: Nagyon fiatalok voltunk, amikor összeházasodtunk.
1: I still tell my wife I love her all the time.
0: Még mindig újra és újra elmondom a feleségemnek, hogy szeretem.
1: That's not because I am a girly man.
0: Nem azért, mert egy ilyen lányos fiú vagyok.
1: Like every other Irish man,
0: mint az összes többi ír férfi.
1: I have walls.
0: Nekem is vannak falaim.
1: But I have trained myself.
0: De kiképeztem magam arra,
1: to say to my wife,
0: hogy azt mondjam a feleségemnek,
1: honey, well, actually I don't say honey, that's American. I say Louise.
0: Nem azt mondom neki, hogy drágám, a honey, mert hogy ez egy amerikai szó.
1: Because that's her name.
0: Hanem,
1: because that's her name. Louise, I love you.
0: Hanem azt mondom neki, hogy Louise, szeretlek téged, mert hogy Louise-nak hívják.
1: Yeah, and you need to go home and do that, men.
0: Fiúk, nektek is haza kell mennetek, és meg kell tennetek a feleségeitekkel.
1: Pally, wouldn't it be good if our men from tonight went home and told their wives they loved them?
0: Pally, nem lenne az klassz, hogyha hazamennének ma a férfiak, és azt mondanák a feleségeiknek, hogy szeretünk titeket?
1: Maybe Hungarian men are really good at that.
0: Lehet, hogy a magyar férfiak nagyon jók ebben.
1: But I saw the statues down in the Square of Heroes yesterday.
0: De láttam tegnap szobrokat a Hősök terén.
1: And Hungarian men look pretty rough to me.
0: És a magyar férfiak ott elég keménynek tűntek
1: on
0: nekem.
1: On those statues.
0: Azokon az emlékműveken, szobrokon.
1: They need to know they're loved.
0: A feleségeinknek szükségük van arra, hogy tudják, hogy szeretjük őket.
1: But I want to speak to you fathers as well.
0: De szeretnék szólni apák, hozzátok is.
1: Some of you may have young children.
0: Néhányatoknak talán vannak kisgyerekeik.
1: Some may have grown children.
0: Vannak köztetek, akiknek felnőtt gyerekeik vannak.
1: My son is big, much bigger than me.
0: Az én fiam nagyobb, mint én.
1: Hairy.
0: Nagy darab.
1: Fat. A bit fat.
0: Egy kicsit testes.
1: And married.
0: És házas.
1: And yet I still tell him.
0: És még mindig ezzel együtt is elmondom neki.
1: Son, I love you.
0: Fiam, szeretlek téged.
1: I have two very beautiful daughters.
0: Két csodálatos lányom van.
1: At least I think they're very beautiful.
0: Legalábbis én nagyon szépnek látom őket.
1: And I constantly tell them.
0: Folyamatosan mondom nekik.
1: I love them.
0: Szeretlek titeket.
1: Let me stop for a minute.
0: Hadd álljak meg egy pillanatra.
1: And fathers, I want to tell you why.
0: És apák, hadd mondjam el nektek, hogy miért teszem ezt.
1: What my son sees in me as his father.
0: Amit a fiam lát bennem, mint apában,
1: he will see in God.
0: Azt fogja látni Istenben.
1: As his heavenly father.
0: Mint az ő mennyei atyában.
1: If he knows that my father tells me all the time he loves me.
0: Hogyha tudja azt, hogy a földi apja újra és újra elmondja neki, hogy szereti,
1: then when people say about my heavenly father,
0: Amikor az és akkor amikor az emberek a mennyei atyáról
1: that he loves me.
0: A mennyei atya is azt mondja, hogy ő is szeret.
1: Then I will understand that easier.
0: Akkor azt sokkal könnyebben meg fogom érteni.
1: When my daughters grow up.
0: Amikor a lányaim felnőttek.
1: They are grown up.
0: Már fel is nőttek.
1: Understanding their father loves them.
0: Úgy nőnek fel, hogy értik azt, hogy az apukájuk szereti őket.
1: And tells them they're beautiful.
0: És azt mondja nekik, hogy nagyon szépek vagytok.
1: Then I am confident.
0: Akkor ezzel felelősséget vállalok arra,
1: that when other men come smoothly along,
0: hogy amikor más férfiak ilyen finoman megközelítik őket,
1: they are not looking for other men to affirm them.
0: Akkor nem más férfiaktól fogják várni azt, hogy megerősítsék őket abban, hogy szépek.
1: Because their father has told them.
0: Mert az apukájuk már mondta nekik,
1: that they are beautiful.
0: Hogy szépek, hogy csodálatosak.
1: Start from an early age.
0: Kiskortól elkezdve.
1: Some of you are young men with families.
0: Néhányan itt fiatal férfiak vagytok, családosak.
1: Tell your children.
0: Mondjátok a gyermekeiteknek.
1: They are beautiful.
0: Hogy csodálatosak, szépek.
1: And you love them.
0: És szeretitek őket.
1: And they will grow up.
0: És fel fognak nőni.
1: With a very positive view.
0: Egy nagyon pozitív látásmóddal arról,
1: of the love of the father.
0: Hogy az atya szereti őket.
1: The second thing is this.
0: A következő dolog.
1: Orphans always feel.
0: Az árvák mindig úgy érzik.
1: A little measure of abandonment or a big measure of abandonment.
0: Mindig éreznek egy bizonyos mértékű elvetettséget, vagy kisebb mértékűt, vagy nagyobbat.
1: Is this word abandonment easy in Hungary? Because this is a big word.
0: Ez egy nagyon fontos szó, az elvetettség.
1: Jesus needed to tell his disciples.
0: Jézus szükségét érezte annak, hogy elmondja a tanítványainak,
1: that he was not abandoning them.
0: Hogy nem hagyja el őket, nem hagyja el őket.
1: And that is why he said, I will not leave you as orphans.
0: Ezért mondja azt, hogy nem hagylak benneteket árvákul.
1: Because when they saw Jesus go,
0: mert amikor látták, hogy Jézus elmegy,
1: they might have felt abandoned.
0: Akkor úgy érezhették, elhagyottnak érezhették volna magukat.
1: But Jesus said, I am sending the Holy Spirit.
0: És Jézus azt mondta nekik, hogy elküldöm a Szent Szellemet,
1: to live inside you,
0: hogy bennetek éljen,
1: and to teach you,
0: és tanítson benneteket.
1: You will not be abandoned.
0: És nem lesztek elhagyottak.
1: The enemy constantly wants to tell each of you.
0: Az ellenség folyamatosan azt akarja mondani mindegyik őtöknek,
1: that God has abandoned you.
0: Hogy Isten elhagyott benneteket.
1: But Jesus said, leaving this world.
0: De Jézus azt mondta, miközben elhagyta ezt a világot,
1: I have to go.
0: El kell mennem.
1: To be with the Father.
0: Hogy az atyával legyek.
1: But he is going to send.
0: De ő el fogja küldeni.
1: The Holy Spirit.
0: A Szent Szellemet.
1: To be with you.
0: Hogy veletek legyen.
1: Which is why it's so important.
0: És ezért annyira fontos az,
1: that every one of us understands.
0: Hogy mindannyian értsük meg.
1: The Holy Spirit lives inside of us.
0: Hogy a Szent Szellem bennünk él.
1: And we can be filled every moment of every day.
0: És minden napnak minden percében belehetünk töltekezve, belehetünk telve.
1: By the Holy Spirit.
0: A Szent Szellemmel.
1: You may wonder, do I just not to be, need to be filled once?
0: Azt gondolhatod, hogy hát nem elég egyszer betöltekeznem?
1: I think it was the great English preacher Spurgeon.
0: Azt gondolom, hogy volt egy nagy brit prédikátor Spurgeon,
1: who said, I need to be filled every day.
0: Aki azt mondta, hogy minden nap be kell töltekeznem.
1: 'Cause I leak.
0: Mert eresztek, lyukas vagyok.
1: And every one of us leaks a little bit every day.
0: És egy kicsit minden nap vesztünk a Szent Szellemből, elesztünk.
1: And so we come back for a filling of the Holy Spirit.
0: És ezért kell újra visszatérnünk és betöltekezni a Szent Szellemmel.
1: The third thing about an orphan is this.
0: A harmadik dolog az árvákkal kapcsolatban a következő.
1: They never know who's going to provide for them.
0: Soha nem tudják azt, hogy ki fog gondoskodni róluk.
1: Jesus said,
0: Jézus azt mondta,
1: if you ask the Father,
0: hogyha kéritek az atyát,
1: for anything in my name,
0: bármit kértek az atyától az én nevemben,
1: I will give it to you.
0: akkor azt megadom nektek.
1: We need to understand.
0: Meg kell értenünk,
1: that God is our provider.
0: Hogy Isten az, aki ellát bennünket.
1: It is not our jobs.
0: Nem a munkánk.
1: Our employment.
0: Nem a foglalkozásunk.
1: Our families.
0: Nem a családjaink.
1: Our inheritance.
0: Nem az örökségünk, amit a családunktól örökölünk.
1: It is God who is our provider.
0: Hanem Isten, aki gondoskodik rólunk, aki betölti a szükségeinket.
1: And the enemy wants to tell you.
0: És az ellenség azt akarja mondani nektek,
1: that your father in heaven,
0: hogy a mennyei atyátok
1: will not provide for you.
0: Nem fog gondoskodni rólatok.
1: When I in growing up in Ireland,
0: Írországban nőttem fel.
1: I grew up in a Christian family.
0: Egy keresztény családban.
1: My dad and my mom and my brother and my sister were all Christians.
0: Az édesapám, az édesanyám, a testvérem, a fiú és a lány testvérem mindannyian keresztények voltak.
1: I never really had a problem.
0: Soha nem volt igazán problémám azzal,
1: understanding that God loved me.
0: Hogy megértsem azt, hogy Isten szeret engem.
1: My dad told me.
0: Az atyám, apukám mondta is ezt nekem.
1: He loved me.
0: Hogy szeret engem.
1: So when I read that my heavenly father loves me.
0: Ezért aztán, amikor azt olvastam, hogy a mennyei atyám szeret.
1: I understand that.
0: De akkor megértettem azt.
1: But we were not a well-off family, a wealthy family.
0: Nem voltunk egy gazdag család.
1: And so often, and I was the youngest child.
0: És én voltam a legfiatalabb gyerek.
1: So it often felt as if there was not enough for me.
0: És gyakran mindig úgy éreztem, hogy nekem már nem jut elég.
1: My brother was very, very clever.
0: A bátyám nagyon bölcs volt.
1: And he went to university.
0: Elment az egyetemre.
1: And became a doctor.
0: Orvos lett.
1: And in our culture of evangelical Christianity.
0: És a mi evangéliumi keresztényi kultúránkban.
1: In Ireland.
0: Írországban.
1: We married daughters off young.
0: Nagyon fiatalon házasodunk meg.
1: So my sister got married.
0: És fiatalon adjuk férjhez a lányainkat, tehát a nővérem férjhez ment korán.
1: Very young.
0: Nagyon fiatalon.
1: And in Ireland.
0: És Írországban.
1: The bride's father.
0: A vőlegénynek az apja.
1: Pays for the wedding.
0: Fizeti az esküvőt.
1: Does that happen here?
0: Little bit. Megtörténhet ez itt. Nem jellemző.
1: And so I had in my mind.
0: Így aztán én nekem az járt a fejemben.
1: My father loves me.
0: Az atyám szeret engem.
1: But there's never enough in the family for me.
0: De soha nincs a családnak elég anyagi forrása ahhoz.
1: And one day.
0: Mármint az én számomra, és egy napon.
1: My wife was out walking with me.
0: A feleségemmel együtt sétáltunk.
1: And I was complaining or moaning.
0: És magyarázkodtam neki.
1: That it felt like God wasn't providing.
0: Hogy néha úgy érzem, mint hogyha Isten nem gondoskodna rólam.
1: And she said to me.
0: Azt mondta nekem.
1: You have to get over.
0: Túl kell lépned ezen.
1: That your brother spent all the family money on his education.
0: Hogy a bátyád a családnak az egész anyagi tartalékát felélte a képzéséhez.
1: And that your sister got all the family emotion.
0: És hogy a nővéred pedig a felélte a családnak az egész érzelmi tartalékát
1: for her wedding.
0: A menyegzőjére.
1: And there was nothing left for you.
0: És nem maradt neked semmi.
1: You see, I had let an orphan spirit come into my life.
0: Látjátok, ebben a helyzetben én megengedtem, hogy az árvaságnak a szelleme bejöjjön az életembe.
1: I absolutely knew God loved me.
0: Abszolút módon tudtam és tisztában voltam vele, hogy Isten szeret engem.
1: But I never thought there was enough in heaven for me.
0: De azt soha nem mondták nekem, hogy van számomra elég a mennyben.
1: For 20 years.
0: 20 évig.
1: I worked in business.
0: Dolgoztam az üzleti életben.
1: In insurance.
0: Biztosítással foglalkoztam.
1: And every month.
0: És minden hónapban.
1: My salary arrived.
0: Megérkezett a fizetésem.
1: On the same day.
0: Ugyanazon a napon.
1: Almost no matter how hard I worked.
0: Majdnem függetlenül attól, hogy milyen keményen dolgoztam.
1: And then I stepped out into ministry.
0: Aztán kiléptem a szolgálatba.
1: And my salary didn't arrive on that day anymore.
0: És többé már nem jött meg a fizetésem azt megszokott napon.
1: And I had to rely on the provision of my heavenly father.
0: És meg kellett tanulnom a mennyei atya ellátására támaszkodni.
1: And often I wondered.
0: És gyakran gondolkoztam.
1: Lord, is it going to come today?
0: Uram, vajon ma fog jönni?
1: I am 20 years.
0: 20 évig
1: in ministry.
0: 20 éve, ministry. 20 éve vagyok teljes idejű szolgálatban.
1: This June.
0: Ebben a most júniusban.
1: Every bill is paid.
0: Minden számlám ki van fizetve.
1: But it's a journey.
0: De ez egy olyan utazás.
1: To get rid of.
0: Hogy miközben meg kell szabadulnunk.
1: My orphan mindset.
0: Az árva gondolkodásmódtól.
1: That my father won't provide.
0: Ami azt mondja, hogy az atya nem gondoskodik rólad.
1: For some of you.
0: Néhányatok számára.
1: It may be the issue of love.
0: Lehet, hogy a szeretetnek a dolga témája az.
1: For some of you,
0: másoknak pedig.
1: It may be the issue of abandonment.
0: Lehet, hogy az elutasítottságnak az érzése.
1: For some of you,
0: és másoknak, megint másoknak.
1: It might be the issue of provision.
0: Lehet, hogy az ellátásnak a kérdése az.
1: Some of us who are older.
0: Ahogyan az árvaság megnyilvánul. Számunkra, akik már idősebbek vagyunk.
1: We haven't always lived with credit cards.
0: Nem éltünk mindig olyan korban, amikor hitelkártyák vannak.
1: And easy access to finance.
0: És ilyen módon könnyen el lehet érni anyagi forrásokat.
1: And all that the European Union gives us.
0: És az egész Európai Unióban ezt mindenhol megtehetjük.
1: Sometimes we had to save for something. First.
0: Időnként azt kellett tennünk, hogy félre kellett tennünk pénzt arra, hogy valamit meg tudjunk venni először.
1: Let me say to some of you young men.
0: Hadd mondjam azt néhányatoknak, fiatal emberek,
1: who are growing up right now.
0: Akik most nőttök fel éppen.
1: It doesn't help to accumulate debt.
0: Hogy az nem nagyon segít, hogyha te felhalmozol.
1: It's much more.
0: Aha. Tehát ez nem segít, hogyha az adósságot felhalmozod.
1: It's much more fun.
0: Sokkal nagyobb öröm az.
1: To save together.
0: Hogy együtt félreteszel, takarékoskodsz.
1: And then walk into the shop.
0: És utána a pénzzel a zsebedben belépsz az üzletbe.
1: And put the money that you've saved.
0: És leteszed a pénztárosnak a pénzt, amit megspóroltál, amit összegyűjtöttél.
1: On the counter. Or on the work surface. God is your provider.
0: Isten, aki gondot visel rólunk, aki betölti a szükségeinket.
1: Whether he has given you a job,
0: akár ad neked egy munkát,
1: through which he provides every month,
0: amin keresztül gondoskodik rólad minden hónapban,
1: on the same day,
0: ugyanazon a napon,
1: or whether he asks you,
0: vagy pedig akár megkérdezi tőled,
1: to walk by faith,
0: hogy hitben járjál,
1: day by day,
0: nap mint nap.
1: He's still your provider.
0: Mégis mindkét esetben ő a te ellátásodnak a forrása.
1: As part of what God is doing in Europe.
0: Annak a részeként, amit Európában végez az Úr most.
1: And right across the Western world.
0: És szerte az egész nyugati világban.
1: He is putting into each one of us.
0: Ő mindannyiunkba belénk nyomul.
1: An identity as sons.
0: Belénk helyezi, belénk nyomja a fiúságnak az identitását.
1: He says to every one of you.
0: Azt mondja mindannyiótoknak egyen-egyenként.
1: You are not orphans.
0: Nem vagytok árvák.
1: You are sons.
0: Hanem fiak vagytok.
1: Tomorrow's sessions.
0: Holnapi alkalmakon majd.
1: We might deal with that some more.
0: Majd ebben még egy kicsit részletesebben belemegyünk.
1: Tonight he wants to tell every one of you.
0: Ma este mindnyájatoknak azt akarja mondani.
1: You are sons.
0: Fiak vagytok.
1: Of the living God.
0: Az élő Isten fiai vagytok.
1: You can call God Abba Father.
0: Istent Abba atyának szólíthatjátok, így hívhatjátok őt.
1: Every one of you can enjoy the Father's love.
0: Mindannyian élvezhetitek az atyának a szeretetét.
1: Every one of you can express that love to those your loved ones.
0: Mindannyian kifejezhetitek a szeretteitek felé az atyának a szeretetét.
1: None of you have been abandoned.
0: Egyikötöket sem hagyott el Isten.
1: The Holy Spirit is dwelling in each one of you.
0: A Szent Szellem mindannyiatokban ott él.
1: You can be filled afresh tonight with the Holy Spirit.
0: Be tudtok ma este is frissen töltekezni a Szent Szellemmel.
1: And God is your provider.
0: És Isten, aki gondoskodik rólatok.
1: Sometimes as men,
0: időnként férfiakként,
1: we think we're the breadwinner in the family.
0: Mi vagyunk az anyagi ellátója a családnak.
1: And that is good because God has given us a role in the family.
0: És ez jó, mert ezt a szerepkört Isten adta nekünk a családban.
1: But when we think it only depends on us.
0: De amikor úgy gondolkodunk, hogy ez csak magunkon múlik,
1: and not on our heavenly Father's provision.
0: És nem a mi mennyei atyánk ellátásából fakad.
1: Then an orphan spirit gets hold of us.
0: Akkor az árvaság szelleme ezáltal megragad bennünket.
1: And we begin to think.
0: És elkezdünk úgy gondolkodni.
1: That Father God's not interested in me.
0: Hogy az Atya Isten nem törődik velünk.
1: But God says.
0: De Isten azt mondja.
1: You have the right.
0: Jogotok van.
1: To be called.
0: Hogy?
1: A son of God.
0: Isten fiainak hívjanak benneteket.
1: And to call our heavenly Father.
0: És hogy a mennyei atyát.
1: Abba Father.
0: Abba atyának szólítsuk.
1: And so we can sing that song that I heard inside.
0: És így énekelhetjük azt a dalt, amit hallottam ott hátul.
1: With hearts wide open to Him.
0: Szélesre tárva szívünket felé.
1: I'm no longer a slave to sin.
0: Hogy nem vagyok többé már szolga, hogy bűnben éljek.
1: I am a child. It should be I am a son.
0: Hanem Istennek a fia vagyok, mert hogy azt mondja, hogy Isten gyermeke vagyok, de lehetne az is, hogy Isten fia.
1: Of God.
0: Istennek a fia vagyok.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Polly, I've finished speaking now. I don't know if that's too soon.
0: Nem sokára abba hagyom.
1: What I'd like to do,
0: amit szeretnék tenni,
1: is to do some ministry.
0: Az az, hogy szeretnék szolgálni.
1: The Lord has laid something very particular on my heart.
0: Az Úr valami nagyon határozott dolgot helyezett a szívemre.
1: To do.
0: Hogy megtegyek.
1: Which is to for Barry and I.
0: Hogy Barry és én.
1: He's going to join me.
0: Ő fog csatlakozni hozzám.
1: To first of all pray for the spiritual fathers in this house.
0: Mindenek előtt, hogy imádkozzunk az ebben a házban lévő szellemi atyákért.
1: They are the elders.
0: Ők a vének.
1: And maybe some of the older men who aren't elders but are still spiritual fathers.
0: És lehetnek még olyan idősebb férfiak, akik ugyan nem vének, de mégis szellemi atyaként működnek.
1: I think they need to be older than 40.
0: Úgy gondolom, hogy talán 40 felettieknek kell lenniük.
1: Is that okay?
0: Rendben van ez.
1: And we'll pray for them. And then we want
0: fogunk imádkozni értük.
1: We want to release the fathers in this house.
0: Aztán pedig kibocsátjuk ennek a háznak az atyáit.
1: To go and pray for the sons.
0: Hogy menjenek és imádkozzanak a fiakért.
1: I am so excited, Polly.
0: Nagyon izgatott vagyok, Polly.
1: That I see a whole lot of young men here.
0: Hogy ilyen sok fiatal férfit látok itt.
1: You are going to rise up to be spiritual fathers in the nation of Hungary.
0: Úgy fogtok felkelni, felnövekedni, mint Magyarország nemzetének a szellemi atyai elkövetkező.
1: But you must learn to do that.
0: De meg kell tanulnotok ezt megtenni.
1: Under the covering. Does that make sense?
0: Yeah.
1: Under the spiritual covering of the existing spiritual fathers. And for you, the spiritual fathers in this house.
0: Tehát ezt úgy kell megtanulnatok megtenni, hogy a most meglévő szellemi atyáknak a szellemi befezetettsége alatt végezzétek ezt.
1: And you can be released into all sorts of incredible things.
0: És ki lesztek bocsátva elképesztő különféle nagyon fontos dolgokra.
1: When you know that you are loved by your heavenly Father.
0: Hogy amikor fogjátok azt tudni, hogy a mennyei Atya szeret benneteket,
1: and the spiritual fathers of the house that God has called me to,
0: és annak a háznak, ahova az Úr elhívott, a szellemi Atya is szeret,
1: also release me into the fullness of spiritual walk.
0: És hogy ő is felszabadít engem és kiküld arra, hogy szellemben járjak.
1: So we're going to get the fathers out here for a moment, Pali. I don't. You better come out and tell who's to come out.
0: Te szeretnénk, and you're the first one. Hogyha kijönnének a szellemi atyák ide előre, te gyere ki elsőként nyilván, és jól lenne, hogyha megmondanád, hogy kik azok, akik jönjenek ide előre. Én.
1: You call me. Get some of these spiritual fathers out. Yeah, it's not so much about a title.
0: Ez nem annyira most a címtől függ.
1: I'm sure there are many young men.
0: Biztos vagyok benne, hogy van sok fiatalabb ember is,
1: who carry a responsibility.
0: Aki felelősséget hordoz.
1: But tonight I want to get the spiritual fathers.
0: De ma este szeretnék szellemi atyákat.
1: Who carry an authority in the heavenly realm.
0: Akik felelősséget, hatalmat hordoznak a szellemi valóságban.
1: And then we release you.
0: És ki szeretnénk küldeni benneteket.
1: To go and pray for the sons in the house.
0: Hogy menjetek és imádkozzatok a házban lévő fiakért.
1: Yeah, this man here. Definitely. I want to prophesy over you. Come on out.
0: Szeretem volna profétálni feletted, gyere csak kifelé.
1: Come on, pray. You stand up across the front there.
0: Álljatok itt föl keresztbe, elől. Azért itt maga.
1: The prophet Malachi,
0: Malakiás proféta,
1: said that the prophet Elijah would come.
0: Azt mondta, hogy Illés proféta eljön.
1: And he would turn the hearts of the fathers to the children.
0: És az atyák szívét a fiakhoz fogja fordítani.
1: And the hearts of the children to the fathers.
0: És a fiak szívét pedig az atyákhoz.
1: And the reason there is so much tension between the generations.
0: És a generációk között lévő feszültségnek az oka
1: is because the enemy does not want generations walking together.
0: Az, hogy az ellenség nem akarja azt, hogy a generációk együtt járjanak.
1: You see, if the sons know the fathers are covering them.
0: Tudjátok, hogyha a fiak tudják azt, tisztában vannak vele, hogy az atyák elfedezik őket.
1: And the fathers understand that their sons are loyal to them.
0: És az atyák pedig tudják azt, hogy a fiúk pedig lojálisak feléjük.
1: They can release them to reach a nation.
0: Akkor fel tudják őket szabadítani, ki tudják küldeni őket arra, hogy elérjenek egy nemzetet.
1: You see, I know my natural son.
0: Tudjátok, én ismerem a testi fiamat.
1: I trust him.
0: Bízom benne.
1: Sometimes he does stupid things.
0: Időnként ostoba dolgokat tesz.
1: But he's my son, and I cover those things.
0: De ő az én fiam, és elfedezem ezeket a dolgokat.
1: Most of the time.
0: Leggyakrabban, legtöbbször.
1: I know.
0: Tudom.
1: That what I have put into him.
0: Hogy amit belé vetettem, belé helyeztem.
1: Over the last 25 years.
0: Az elmúlt 25 évben.
1: Will bring about good things.
0: Jó dolgokat fog hozni.
1: Because it's good seed.
0: Mert jó magot vetettem.
1: And it'll bear good fruit.
0: És ez jó gyümölcsöt fog teremni.
1: And these fathers.
0: És ezek az atyák. Tudni fogják.
1: That the good seed.
0: Hogy az a jó mag.
1: Will go in.
0: Lesz jó mag lesz elvetve.
1: Are you happy to come around the side there? I know you can. Can we just bring him around the side there?
0: Oda, gyere, te is oda, Zsolti.
1: I know it may be difficult, but I just feel that.
0: Yeah. Úgy érzem, okay, neked is ott a helyed.
1: Right, Barry, this is when you come on board with me. Come on, we'll just...
0: We're going to do this.
1: Barry and I are going to do this together over every one of them.
0: Együtt fogjuk Berivel ezt mind a ketten csinálni egyesével mindannyiótok fölött.
1: We are learning to walk as fathers in the Spirit.
0: Tanuljuk azt, hogy hogy járjunk együtt atyánként a szellemben.
1: We have good examples.
0: Jó példáink vannak.
1: This house knows Alan Vincent.
0: Ebben a házban ismeritek Alan Vincentet.
1: And I'm sure Barry has other spiritual fathers.
0: Biztos vagyok benne, hogy Alannek, Barrynek is voltak más szellemi atyai is.
1: And so do I.
0: És hasonlóképpen én is, nekem is.
1: My spiritual father lives in England.
0: Az én szellemi atyám Angliában él.
1: I met him 28 years ago.
0: 28 évvel ezelőtt találkoztam vele.
1: He still walks with me today.
0: A mai napig is velem jár.
1: He prays for me every day.
0: Minden nap imádkozik értem.
1: He knows I am in Hungary tonight ministering.
0: Tudja, hogy ma este itt szolgálok köztetek Magyarországon.
1: He's praying for me.
0: És imádkozik értem.
1: He dedicated my children.
0: Elkötelezett a gyermekeim felé is.
1: He's been involved in their lives.
0: Része volt az életeiknek.
1: My son has just started to work in the church that he leads.
0: A fiam most kezdett el abba a gyülekezetbe dolgozni, amit ő vezet.
1: Because 28 years ago,
0: mert 28 évvel ezelőtt,
1: God said to him,
0: Isten azt mondta neki,
1: take this young Irish man,
0: fogd ezt a fiatal ír embert,
1: under your wing,
0: vedd a szárnyaid alá.
1: And this is a real privilege. No matter what, whether you're a full-time apostolic pastoral leader like Paul,
0: ez egy kitüntetés, hogy akár te egy teljes idejű apostoli ajándékot hordozó szolgáló vagy, mint Pali,
1: or whether you're working in the police force,
0: vagy a rendőrségen dolgozol, mint a János,
1: there is still a call on everyone to raise up spiritual sons.
0: Mégis mindannyiunkon ott van az az elhívás, hogy szellemi fiakat neveljünk fel.
1: And I look forward to the day.
0: És nagyon várom azt a napot.
1: That we hear Hungary is moving in the power of God.
0: Amikor arról fogunk híreket hallani, hogy Magyarország Isten erejében jár.
1: And the generations are moving together.
0: És a generációk pedig együtt dolgoznak ebben, együtt mozdulnak.
1: So we'll start to. Would you be happy just to play for a minute in the background? Anything.
0: Bármit, egy picit valamit játsszál a háttérben.
1: We're going to start. We just pray for the spirit of Elijah to rest on them.
0: Imádkozzunk Illés szellemért, hogy nyugodjon meg rajtuk.
1: Father, just let your spirit of Elijah rest on this man.
0: Hadd jöjjön Illésnek a szelleme erre az emberre. Hogy az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyához fordítsa.
1: Father, let your spirit, the spirit of Elijah,
0: atyám, Illés szelleme, nyugodjon meg ezen a férfin, fordítsa
1: az
0: atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz. Töltsd be frissen ma a te szellemed.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
3: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Szőlőtő és a szőlővesző. János 15-ből olvastuk föl az első 8 verset az Imre vezetésével az összejövetelünk elején. Jézus ott egyértelműen leszögezte, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. És az atyám a szőlőműves. És mi vagyunk a szőlőveszők, és azokat a szőlőveszőket, ami nem terem gyümölcsöt, lemetszi. És azokat a gyümölcstermő veszőket pedig, akik szép fürtöket hoznak, megmetszi, megtisztítja. Az egyiket lemetszi, másikat megmetszi. Senki nem tudja elkerülni, ezek szerint minden egyes szőlővesző a meccéssel találkozik. Utána azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki bennem marad, én ő benne, a sok gyümölcsöt terem. És azt mondja Jézus, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok. Ezt el tudod képzelni, hogy kérjetek, amit csak akartok. Hát ott megnéztem, hogy ne legyen félreértés. Tehát amit csak vágytok, el tudtok gondolni, el tudtok képzelni, meg lesz nektek. A feltétel az, hogy én bennem maradtok, és a beszédeim bennetek maradnak. Mert abban dicsőítetik meg az én atyám, mondja Jézus, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nekem az én tanítványaim. Megnéztem, táplálék és étel nélkül egy madár, nyilván madárfajtától függ, de általában 9 napig bírja ki. Egy ember ugye általában 40 nap, 40 napos bőjt, az átlag mondjuk kevesebb, a kutya az csak 20 napot bír ki étel nélkül, egy teknős már 500 napot kibír étel nélkül. Aztán a halak van úgy 1000 napot kibírnak, és vannak rovarok, bogarak, több mint 1000 napot kibírnak, 3,5-4 évet kibírnak élelem nélkül. Úgyhogy nem pusztulnak el. Igen, a poloskák lehet. De az mindenképpen igaz, hogy Isten minden teremtményének táplálékra van szüksége. Isten minden teremtményének ételre, elederre van szüksége. És Isten törődik az övéivel, törődik veled és velem, és Isten megoldása is, gyógymódja ugyanaz az éhségre. Ő azt mondja, hogy együnk. A János evangélium 6. fejezetében volt egy kis kiakasztó beszéde is. Azt mondta az embereknek, miután már az ingyen kenyérért jöttek a kenyérszaporítás után, azt mondta, hogy most egyetek meg engem. Eddig ettétek az ingyen kenyeret, most egyetek meg engem. Egyétek meg a testemet, igyátok meg a véremet. Miért éhezik mégis szerintetek sok keresztény szellemileg? Ugye, vagy azért, mert nem eszik eleget, vagy azért éhezik, mert nem emészti meg megfelelő módon a bevett táplálékot, vagy pedig hát csak ilyen gyorsétermi kaját eszik szellemileg. Hogyha ilyen gyorsétermi kajával élünk, akkor hát nem tudom, a ti gyomrotok hogy áll be. Nekem nem veszi már úgy be a gyomrom. Megfekszi. Nem jó. Egy olyan világban élünk, hogy túlságosan rohanunk, túlságosan sietünk, és a természetes szinten is az étkezéssel sokszor nem fordítunk megfelelő figyelmet, gondot, hangsúlyt, nem adunk időt. Mert az étkezésnek nem csak az a szerepe, hogy kalóriát, meg ezt, azt, amaszt vegyünk magunkhoz, hanem annál sokkal több, közösségteremtő ereje is van. Ha még nem alapítottál az otthonodba, az új családodba szokásokat, akkor kérlek, hogy fontold meg a házastársaddal azt, hogy legyenek olyan étkezések, amit mindenképpen hatodik, ha szakad, együtt fogtok étkezni, akár reggel, akár este, akár délbe. Nyilván az időbeosztásotoktól, a munkabeosztásotoktól is függ. Gyakran az a probléma, hogy nem szívódik föl megfelelő módon az étel és a táplálék bennünk. A János 15:7, a hetes vers azt mondja, ha megmaradtok én bennem, beszédeim megmaradnak bennetek, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz nektek. Tehát a szőlővesző ott van a szőlőtőkén, fölszívódik a tápanyag, és hogyha meg van metszve, akkor megfelelő mennyiségű és minőségű gyümölcsöt fog hozni. Ha megnézzük ezt a verset, ez az egyik legfantasztikusabb ígéret a Bibliába, Isten részéről, mert azt mondja, hogy bármit kérsz, akármit kérsz, amit csak akarsz, amire vágysz, ha Krisztusban vagy, ha Krisztusban maradsz, ha az ő beszéde benned van, mindent megad. Ez egy, nem azt mondom, hogy feltétel nélküli, mert feltételes ígéret, de határok nélküli ígéret. És érdemes ezt megragadni, és ezen gondolkodni, mert kérhetünk és kaphatunk ezek szerint Istentől bármit, ha betöltjük a feltételeket. Nézzük csak meg, hogy mit is jelent az, hogy benne maradni. Ugye ez a keresztényekről mindenképpen tudjuk, akár ez alapján, a kép alapján is, hogy létfontosságú szó szerint életet adó, hogy Krisztusban legyél. Lét, élet fontosságú, hogy mint szőlővesző a tőkén, Krisztuson, ő benne legyünk, és ennek a szónak a jelentése az, hogy szükséges az élet fenntartásához, a létfontosságú. Ez azt jelenti, hogy nem elhanyagolható, nem kikerülhető ahhoz, hogy éljek. Ha létfontosságú a szőlővesző számára, és a gyümölcstermés számára, hogy a tőkén legyünk, akkor az azt jelenti, hogy nem lehet kikerülni a Jézus Krisztusban való életet, a vele való közösséget, a szerves hozzákapcsolódást. Ez a létfontosságú életet adó azt sugallja, hogy valami, ami szükséges egy dolog folyamatos létéhez, például akár a levegő, az étel, vagy a víz az élő lények számára, lényeges és elhagyhatatlan. Ilyen módon függünk Krisztustól, hogy akár a szellemi oldalról étel, szellemi oldalról az ital, szellemi oldalról a lélegzet, a levegő is szükséges, hogy életben maradjunk. Ezt kiírtam, hogy valaki azt mondta, hogy az ember körülbelül ugye 40 napot kibír élelem nélkül, körülbelül 3 napot kibír víz nélkül, és körülbelül maximum 8 percet bír ki levegő nélkül. Orvos van itt, aki csóválja a fejét, hogy próbáld meg. De szellemi módon a János Evangélium 6. fejezet 57-es verse azt mondja, aki engem eszik, az él általam. Tehát Jézus az maga étel. Az ő teste étel. Tehát enni kell, vagy az ő beszéde étel más helyütt. Ennünk kell, és élnünk kell ezzel az étellel, táplálékkal. A másik János 4-ben, emlékeztek a szamáriai asszonnyal való találkozáskor, ott a 13-as, 14-es versben mondja Jézus, hogy ő az élet vizének a forrása. Tehát az azt jelenti, hogyha befogadjuk őt a szívünkbe, befogadjuk a Szent Szellemet a szívünkbe, akkor fölfogad egy olyan forrás, amiből állandóan tudsz meríteni. És a harmadik a levegő, a Szent Szellem, a pneuma görögül, vagy ott van héberül a ruach, az levegő, lehelet, lélegzet, ezt is jelenti a szellem kifejezés. Vagyis azt jelenti, hogy elengedhetetlen, sokszor úgy van, hogy Isten beszéde, tehát az étel, ha ritkábban veszed magadhoz, még akkor is meg tudsz maradni hitben, egy tanítványi létben. Aztán ott van az ital, de ha nem merítesz onnan belülről, a vele való közösségből, sűrűbbre kell venni, akkor hát elpusztul. Az a belső ember elernyed, és nem tud élettel teli megerősödni. De van egy dolog, amit újból meg újból sokkal sűrűbben rá vagyunk szorulva, a lélegzetvétel, a levegővétel. Rá vagy szorulva arra, hogy a Szent Szellemtől függ. Rá vagy szorulva arra, hogy átad magad a vezetésének, szóljon hozzád, ezedbe juttassa Jézus Krisztus szavait, kibontsa a betűnek a burkát, adja az ő ajándékait, és lehetne sorolni. Mit is jelent az, hogy benne maradni? Ez a ige, ez a maradni, ez azt jelenti az ő jelenlétében tartózkodni, ott maradni, azt hiszem azt is kiírtam, türelmesen hordani és viselni, stabilan ott maradni valahol egy állapotban rögzülni, vagy várni. Ki tudjátok ezt vetíteni? Köszönöm szépen, azt hittem, hogy sikerül. Tehát megmaradni, ez jelenti, hogy ott tartózkodni az ő jelenlétében. Megmaradni én bennem, egyszerűen türelmesen hordani, béketűréssel viselni, amit dicsőítés közben a Máté 11-ből a végén is felolvastam, az ő terhét és az ő igáját. Benne maradni, az azt jelenti, hogy emberek véleménye, beszéde, érzések, gondolatok, körülmények se ingatnak meg abba, hogy Jézus Krisztus tanítványa legyek. Egy állapotban rögzültem a Krisztusban. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok a változásra nyitott és képes, hiszen újból és újból nap mint nap változtat és alakít, de olyan állapotváltozásra nem vagyok nyitott, hogy nem leszek hívő. Nem leszek Jézus tanítványa. Megmaradni azt is jelenti, hogy várni. Ugye a megmaradás valamilyen módon nem cselekvéshez kötődik így a asszociációinkba, hanem a létezéshez. Ő benne maradni, ő benne létezni. Tehát a keresztény életvitelhez kapcsolódóan tesszük ugye a következőket, hogy olvasunk Bibliát, imádkozunk, közösségbe járunk, ima összejövetelre eljövünk, bizonyságot teszünk, Isten által előre elkészített jó cselekedeteket hitből megcsináljuk, kikerüljük a bűnt, ellenállunk a gonosznak, ez mind-mind hitbeli cselekedet, és enélkül nem tudsz ő benne maradni. Bár a megmaradás az nem cselekedetek, hanem az létezés. De az ő benne létezés cselekedeteket generál. Az ő benne megmaradás cselekedeteket eredményez. Mert a hit cselekedetek nélkül meghal, elpusztul. A hit onnan lehet látni, hogy az élő hit, hogy vannak cselekedetei. Tehát most nem kérdezem meg, hogy mikor olvastál utoljára a Bibliát, mert Isten tisztelet előtt olvastunk itt közösen. Úgyhogy tuti, hogy ma olvastál. Ott helyben, hogyha később kapcsolódtál be, János 15:1-8-ig tartó verseket olvastuk fel közösen, de azt megkérdeztetem, nem kell erre válaszolni. Mikor voltál utoljára összejövetelen? Mikor voltál utoljára istentiszteleten? Vagy ima összejövetelen? Házi csoportos összejövetelen? Online is lehet, hibridek vannak, hibrid összejövetelek vannak már nagyon sok házi csoportban, tehát ha személyesen szeretnél elmenni, ott van a hírlevél utolsó oldalán a házi csoportok listája, ahol már személyesen is tudtok találkozni, és ott van a lista, ahol online is tudtok találkozni. Ha viszont ezeket a dolgokat, akár a bibliai olvasás, összejövetelre elmenés, imádkozás, dicséret, stb. Vagy adakozás, csak azért csináljuk, mert azt gondoljuk, hogy ezt a saját erőmből meg tudom csinálni, és akkor ez kedves Istennek, akkor eltéveztem a célt. De hogyha azért csinálom, mert a Krisztusban létezek, ő benne vagyok, ő benne élek, és az ő benne való létezésemnek a gyümölcsei ezek. Az ő benne való létezésemnek a mutatói ezek. Akkor az azt jelenti, hogy a Krisztussal való személyes kapcsolatot fogja kibontani számodra mindez a hitbeli cselekedet. Krisztusban maradni annyit jelent, hogy létező üzemmódba vagy ő benne. Krisztusban létezel. Tehát nem csak egyszer beleléptünk, nem csak egyszer belemerítkeztünk, hanem benne létezek, élek, mozgok, vagyok, ő benne. A Krisztusba való tartózkodás, Krisztusba való maradás azt jelenti, hogy egy bensőséges kapcsolatot ápolsz vele. Ugye mondja valaki, hogy hát persze, hogy szoktam magamba beszélni, hát kell valaki... Nem csak az, hanem valaki értelmes. Nem ez, hanem. De magadban jó, hogyha beszélsz a mesterrel. Jó, hogyha magadban, hogy beszélgetsz a Szent Szellemmel, vagy az Atyával. Úgy megbeszéled vele, elmondod neki bármikor, hogy mész az úton, biciklizel, vagy sorban állsz, de akkor is egyszerűen tudsz magadba beszélgetni, és ettől te nem vagy flug, hanem ő benne létezel. A vele való személyes kapcsolatba mozogsz, és él az egész lényed. Mert a kapcsolat sokkal fontosabb, mint azok a dolgok, amiket csinálunk. De mégis azokat a hitbeli cselekedeteket, amiket csinálunk, az adja a mennyasszonynak a hófehér ruháját. Honnan lehet fölismerni például egy esküvőn, vagy egy lakodalmon a sokaság közül sok fiatal lány, sok fiatal férfi ott van, honnan ismered föl elsőre, hogy az a mennyasszony? A fehér mennyasszonyi ruháról. Onnan lehet fölismerni, hogy a mennyasszony része vagyok, hogy a mennyasszonyhoz tartozok, hogy a hitbeli cselekedeteket csinálom. Mert a hitem a cselekedetekben megnyilvánul. És messziről föl lehet ismerni, a mennyasszonyhoz tartozol. A mennyasszony része vagy, Krisztus testének a része vagy, Jézus tanítványa vagy. És minél inkább ő benne vagy, ő benne élsz, ő benne mozogsz, ő benne tartózkodsz, annál jobban hallod a hangját, annál jobban látod az ő célját, az ő terveit. Ő benne maradni, ő benne létezni azt jelenti, hogy egyre többet megtapasztalható módon átéled a jelenlétét. Számomra Istennek a jelenléte, ugye tudjuk, hisszük, elfogadjuk, megvalljuk, hogy ő itt van, jelen van, így van. Elhiszed ezt? Mondd ki velem együtt, hiszem Úr Jézus Krisztus, hogy itt vagy jelen. De egészen más az ő jelenléte, ahogy úgy van ott, hogy megtapasztalható, érezhető, szemmel látható következményei vannak. A másik dolog, ami a Krisztusban maradásról bennem volt, hogy az egy folyamat. Nem tudom egyik napról a másikra ezt megélni, hogy most én mától kezdve, ettől a pillanattól kezdve holnap reggel 6-ig Krisztusban vagyok, és akkor Krisztusban maradtam. Hanem holnap reggel 6-kor is el kell tudnod mondani azt, hogy Krisztusban vagy. Megígértem egy embernek, 4:45-kor holnap keltem reggel. Azt nem ígértem meg, hogy utána nem fekszek vissza. Holnap délelőtt a pihenő napom, de megígértem egy ébresztőt egy embernek. Föl fogom kelteni. Nem te leszel az, de akarod téged is. Nem tudjuk máról holnapra megélni azt, hogy Krisztusban maradunk. Hanem ez egy folyamat, állandóan. Mit is jelent, hogy a föltámadott názereti Jézus Krisztusra fókuszálok? Tehát az ő tisztaságára, erejére, természet fölötti tulajdonságaira, alázatára, szentségére, áldozatkész és csodákat tenni képes természetére, ezen jártatom az agyamat, és ezekről gondolkozol, az ő személyéről, a vele való közösségről, ezen jár az agyad, a benne való lakozáson gondolkozol. Amikor szerelmes vagy, emlékezz meg, vagy gondolj most rá, ahogy szerelmes vagy, állandóan az a személy jár az agyadban, akiben szerelmes vagy, nem? Elgondolod, hogy találkozol vele, mit fogsz mondani, hogy néz ki, stb. Mivel ajándékozod meg, mivel kedveskedsz neki. Hasonlóképpen a Krisztusban maradás is azt jelenti, hogy jártatod az agyadat, az elmédet a vele való közösség nem csak a megteremtésén, hanem a vele való közösség megtartásán és mélyítésén. Ezt úgy is lehet mondani, hogy elmélkedni. Egy furcsa érzés, furcsa asszociációi vannak ennek a szónak, hogy meditálni. De az a helyzet, hogy ezt jelenti egyébként, meditálok. Lenyúlták ezt a kifejezést sokan, mert másra gondolsz, hogy meditálunk, és akkor bonga zúgás, vagy valami zúga bongás, vagy valami akármi, nem tudom mi. De más a... Fölolvasom, 1 Timóteus 4.15. Elmélkedj ezeken a dolgokon, add át magad nekik, és törődj ezekkel. Igen, köszönöm szépen. Tehát elmélkedj ezeken a dolgokon, add át magad nekik, ezekkel törődj. Nagyon sok fordítás nem így fordítja, hanem hogy foglalkozzak vele. A foglalkozás is jelenti a gondolkozásmódban való forgatást, de a sokszor ilyen cselekedetre is utal. Ott eredetileg nem cselekedetről van szó, hanem hogy erről gondolkodjak, elmélkedjek, forgassam az agyamba. Emlékeztek, Máriáról volt az a szó, az a kifejezés, hogy Gábriel szólt neki, legyen a te beszéde szerint, és forgatta ezek után az ő szívében ezeket a szavakat. Tehát képzeld el, így forgatni. Tehát forog. Ott benned nincs így elhagyva, magára hagyva az a gondolat, hanem így foglalkozol belül, különböző oldalról megközelíted. Ez a kifejezés azt is jelenti, hogy gondol, elmélkedik, törődik vele, foglalkozik ezzel, gyakorol, törekszik. Tudod, amikor valami nagyon értékes kincset, amit találtál, megszereztél, és törődj ezekkel. Igen, köszönöm szépen. Tehát elmélkedj ezeken a dolgokon, add át magad nekik, ezekkel törődj. Nagyon sok fordítás nem így fordítja, hanem hogy foglalkozzak vele. A foglalkozás is jelenti a gondolkozásmódban való forgatást, de a sokszor ilyen cselekedetre is utal. Ott eredetileg nem cselekedetről van szó, hanem hogy erről gondolkodjak, elmélkedjek, forgassam az agyamba. Emlékeztek, Máriáról volt az a szó, az a kifejezés, hogy Gábriel szólt neki, legyen a te beszéde szerint, és forgatta ezek után az ő szívében ezeket a szavakat. Tehát képzeld el, így forgatni. Tehát forog. Ott benned nincs így elhagyva, magára hagyva az a gondolat, hanem így foglalkozol belül, különböző oldalról megközelíted. Ez a kifejezés azt is jelenti, hogy gondol, elmélkedik, törődik vele, foglalkozik ezzel, gyakorol, törekszik. Tudod, amikor valami nagyon értékes kincset, amit találtál, megszeretett,

ismerkedjek. Forgassam az agyamba. Emlékeztek, Máriáról volt az a szó, az a kifejezés, hogy Gábriel szólt neki, legyen a te beszéde szerint, és forgatta ezek után az ő szívében ezeket a szavakat. Tehát képzeld el, így forgatni. Tehát forog. Ott benned nincs így elhagyva, magára hagyva az a gondolat, hanem így foglalkozol belül, különböző oldalról megközelíted. Ez a kifejezés azt is jelenti, hogy gondol, elmélkedik, törődik vele, foglalkozik ezzel, gyakorol, törekszik. Tudod, amikor valami nagyon értékes kincset, amit találtál, megszereztél, és gondolkozol arról, forgatod a fejedben, arra nézve tervezed a jövődet. Tehát, hogyha most az ötös lottó nyertes cetlie ott lenne a zsebedbe, és nem mostad volna ki, mint ahogy hallottam a hírt, hogy ki mosta a nyertes lottószelvényt az XY, akkor arról gondolkodnál, még ki se váltottad, persze ezt nem azt mondom, hogy most menj el lottózni, mert nem erre bátorítolok, hanem arra bátorítolok, hogy bízzál az Úrba, és az Úr gondviseléséről gondolkodjál, elmélkedjél. De hogyha egy nagy kincsed lenne, akkor erről gondolkodnál, hogy az a nagy kincs hogyan fogja megváltoztatni a holnapomat, a jövőmet. Vajon holnap is ugyanazt fogom csinálni? Egy év múlva is ugyanazt fogom csinálni, mert egy nagy kincsem van. És egy óriási kincsed van, mert Isten királysága bejött az életedbe. Most Isten királysága bejött, megváltoztatta a fontossági sorrendjemet, megváltoztatta a jövőmet, megváltoztatta a kapcsolódási módomat. Igen. Gondolkozzunk ezekkel. És szívjuk magunkba, miközben forgatjuk magunkba, szívjuk magunkba az Isten beszédébe levő tápanyagot. Ezt a Biblia úgy mondja, nagyon érdekes, hogy a jókhoz hasonlít bennünket, az ő tanítványait, Isten. Azok meg, tudjátok, hogy kérődző állatok. A kérődző állat ugye összetett bendője van, összetett gyomra van, és akkor, mikor legel, akkor nem tudom a részeket, ezt nem ismételtem át, bocsássatok, megjavítsatok ki, az első részébe gyűjti össze, és akkor utána, amikor már az tele van, akkor fölböfögi. Ugye? Bendő. Bendő, a recés és az oltó. Bendő, leveles, bendő, recés, leveles, négy is van, azta. Ennyire összetett. Köszönöm szépen. Lényeg az, hogy amikor lelegeli, akkor nem a legmélyére megy, hanem csak az elsőbe, és akkor utána, amikor elkezd kérődzeni, mit csinál? Ilyen kis galacsinokba, a nyálát, meg minden rákcsája. Mint mikor te rágózol. Az a kérődzés a jóknak, meg a marháknak, a szarvasmarháknak. És akkor fölböfögi, és egy kis galacsinokban rágja, és mit csinál ilyenkor? A benne levő tápanyagot kiszívja. Föloldódó képessé teszi, ami abban az ételbe benne van, az összes ásványi anyag meg mindent, maradjunk ennyibe. Tehát mindent, ami abban benne van. Isten beszéde olyan, hogy tartalmazza az Isten beszéde mindazt az erőt, hatalmat, képességet, ami szükséges a te gyógyulásodhoz, a szabadulásodhoz, a békességhez, az üdvösséghez, a megtartáshoz, vigasztaláshoz, örömhöz, fizikai, lelki és szellemi erőhöz. Minden benne van. És mikor először meghallom, vagy elolvasok egy Biblia verset, ami arra adott konkrét helyzetre vonatkozik, akkor kicsit olyan, hogy lenyeltem. Rendben van, lenyeltem, de a benne levő élet, a benne

0: levő gyógyító erő, a benne levő szabadító erő föl tud-e szabadulni? El kell kezdeni kérődzeni, el kell kezdeni gondolkodni, el kell kezdeni elmélkedni, vagy beszélgetni, el kell kezdeni erről, hát például imádkozni, kimondani, megvallani, énekelni, verset írni róla. És miközben ezzel foglalkozol, azt veszed észre, hogy a benne levő, Isten beszédében levő vitalitás, élet, erő, egészség, gyógyulás, vigasztalás, hogy kiárad és betölt fizikailag is. Lelkileg és szellemileg is. Ha megnézzük, egy olyan napokat élünk, ugye az elmúlt héten, elmúlt napokban Izraelt rendkívül sok rakétatámadás érte. Talán tegnap előttig volt valami, ezelőtt 1600 rakétát lőttek ki az elmúlt napokba. Jeruzsálemtől Tel Avivig, kisvárosok ellen, nagyvárosok ellen. Háborús helyzet van, és ebbe a háborús helyzetbe ugye erre nyilván Izraelnek is megvolt a megfelelő válasz, a légicsapások, és volt a palesztin oldalról is volt talán egy, kettő, talán három gyerek áldozat is volt. Zsidó oldalról is volt gyerek áldozat. Érdekes, hogy ezzel nem tiltakozott senki. De az EU nagy hangon tiltakozott, hogy hagyja abba Izrael az agressziót a palesztin Hamas szervezet ellen és a palesztin lakosság ellen. Az Amerikai Egyesült Államok 1948 óta Izrael államot támogatja. Most egy olyan kormány van, ugye a szenátus is baloldali többségű, és most a szenátus éppen tegnap előtt azon tárgyalt, hogy szüntesse meg az Amerikai Egyesült Államok Izrael támogatását. Ilyen 48 óta nem fordult elő. Az EU elítélte Izraelt. Ezt nem politikából mondom, hanem bibliai elvek alapján mondom ezt, és hálás vagyok azért, a Magyar Külügyminisztérium pedig egy nyilatkozatot adott ki, amivel a támogatásuk felől biztosították Izraelt, és kinyilvánította Magyarország, hogy elismerik a védekezéshez való jogát Izraelnek, ezt nem csinálta meg egyik se, hanem pont az ellenkezőjét. Ne értsétek félre, én most nem valakiért kampányolok, vagy valaki mellett, hanem van egy elkötelezettségünk, hogy imádkozzunk Izraelért, és Jeruzsálem békességéért. És nem mehetsz Izrael ellen, és nem mehetsz Jeruzsálem ellen, fizikailag se, lelkileg és szellemileg se, hát negatív következmények nélkül. És nem azért, mert ember, bárki is ezt kimondaná, hanem azért, mert Isten ezt már kimondta néhány ezer éve. Aki téged áld, azt én megáldom. Aki téged átkoz, azt én megátkozom. Ezt nem én mondtam, ezt Isten mondta. Mózes első könyvébe le van írva. Ezt a törvény előtt mondta ki Isten. Ezt nem a mózesi törvény hozta, hanem az Istennel való személyes szövetségi kapcsolatból fakad. Ábrahám és Ábrahám fiainak a jussa és öröksége. És ne felejtsd el, mi is Ábrahám fiai vagyunk. Ábrahám gyermekei vagyunk hitben. Ha megnézzük a Bibliában, Isten Izrael népét nagyon sokszor szőlőhöz hasonlította. Három Biblia részt nézünk meg, a Zsoltárok könyve 80. fejezet 90-es vers. Azt mondja, hogy Egyiptomból szőlőt hoztál ki, kiűszed a pogányokat, azt pedig elültetted. Izajás 5. fejezete egy szerelmes ének, de ebbe a szerelmes énekbe egy ítélet is elhangzik Izrael felől, és azt mondja, hadd énekelje kedvesemről, szerelmesem énekét az ő szőlőjéről. Jeremiás szintén az elején Izraelt egy szőlőként írja le, és azt mondja, én úgy plántáltalak el téged, mint nemes szőlővesszőt. Aztán utána tudjuk, hogy az degenerált hajtásokat növesztett, és vadszőlővé lett, vagyis az azt jelenti, hogy Isten újra és újra szőlőnek nevezi az ő te szerinti népét, Izraelt is. De Jézus az új szövetségben újból előhozza ezt a képet, mert üzenete van számunkra ezzel a képpel, hogy ő a szőlőtő, és mi a szőlővesző. És olvasuk azt, a proféták, amit felolvastam, Izaiás, Jeremiás, Zsoltárok, hogy vannak idegen, elhajolt, elfajzott szőlőveszők. A Jeremiás könyvéből olvasom, ugye, pedig én úgy plántáltalak el téged, mint nemes szőlőveszőt, mindenestől hűséges magot, hogyan változtál hát nekem idegen szőlőnek fattyú hajtásává? Tehát az azt jelenti, hogyha valaki az identitását, a szellemi súlyát, tekintélyét, erejét, képességét, a befolyását, a te szerinti családi, familiáris örökségébe, a te szerinti képességeibe, a keze munkájába veti, az azt jelenti, hogy az egy elhajlott, fattyú szőlőveszővé válik. Pedig nemes szőlőveszőként indult. Mert egyedül Jézus Krisztus az az igazi szőlőtő, aki bele gyökerezve, benne élve, benne maradva, benne létezve, ő benne tudunk nemes szőlőveszőként élni, úgy, hogy gyümölcsöt teremjen az életünk. Olyan gyümölcsöt, ami a gyümölcsünk megmarad, amit tetszik Istennek, és utána ezek a gyümölcsök örökké valóságra is kincsek. Jézus Krisztus élete és a Jézus Krisztusban levő, a szőlő tőkében levő vitalitás, erő, szellemi táplálék, ital és lélegzet nélkül semmit nem ér az életünk. Az legfőjebb 70-80 vagy több vagy kevesebb év itt a Földön, aztán kész. Folyamatosan áradnia kell valahogy beléd az örökkévaló életnek, a krisztusi életnek, ahhoz, hogy az életünk többet érjen ennél a 70-80 vagy 100-120 éves földi létnél. És Isten örökkévaló életre hívott el téged. Nincs más megoldás, mint magunkba kell szívni a tőkén levő életet, a tőkébe, a Krisztusba levő isteni életet, és át kell itatódni vele. Ha gyorsan fölfaljuk az ételt, még a magyar nyelv is megkülönböztetni azt, hogy étkezik, eszik, vagy fal. Vagy hogy mondják még a gyors? Zabál, még jobb. Még jobb. Amikor gyorsan falja valaki, zabálja az ételt, nem tudja ízlelni. Mohón eszik, igen. Habzsol. Tehát ugyanígy van szellemileg is az ember, időt kell szánnunk arra, hogy az üzenet az valóban kiadja a benne levő életet, erőt, és magunkba tudjuk szívni azt az erőt, azt az isteni létezést. Átutatódjunk az Isten szavaival, Isten üzenetével, a benne levő élettel. Vannak kultúrák, ahol úgy étkeznek, és olyan módon étkeznek, hogy megadják a módot, és nem pusztán az ételért, hanem az ízért, a zamatáért eszik. Van úgy, hogy van olyan kultúra, hogy vannak olyan ételek, nem azért, mert rágós, hanem egyszerűen megvan, hogy több percig is rágja azt a falatot. Elmész egy olyan kultúrába, és hamarabb lenyeled, megeszed gyorsan, Ha baráti a kapcsolat, akkor szólnak, hogy ne siess. Ha nem baráti, akkor nem szólnak, csak lezártak. És a kapcsolat megszűnt. Tudomásul veszik, hogy ilyen, és kész. Elengednek. Ha közelükbe akarsz férkőzni, akkor nem azt mondom, hogy rágódnod kell a csonton, hanem csak szép lassan, és rágjad, és ízled. A zamata is hagy járja át, ott a bukéja, belsődet, stb. Stb. A különböző aromák, hogy ki tudjanak jönni, a fűszereknek a különböző élménye át tudja járni az egész lényedet. És tudod, az, hogy benne maradsz Jézus Krisztusba, kérődzöl az ő szavain, annak nagyon sok áldása van. Néhányat megnézünk. Én szeretném, hogyha úgy erre megnyitnád a szíved. Azt mondja János 15:7, amit felolvastunk, egyszerűen magadból fölfakad az ima. Az imádkozásra nem kell erőlködnöd, ahogy ő benne vagy, ő benne létezel, egyszerűen azt mondja, hogy kérjetek, amit akartok, és meg lesz nektek. Kell kérned. De ha ő benne vagy, azt veszed észre, ez nem jelent erőfeszítést, ez nem nehézség, könnyű imádkozni. Egyszerűen a növények, érted, ahogy léteznek, élnek, rügyeznek, kivirágoznak. A Krisztusban való élet, az ő benne levő élet, ő benne létező élet, a lélegzete az imádkozás. Úgyhogy nézd meg a hírlevelet, kedden és pénteken reggel ima összejövetel van, online is van, és itt személyesen is. Egyébként vannak este is ima összejövetelek, illetve vasárnap reggel is van férfi ima itt. Várunk szeretettel. Ahogy természetes az, hogy ég a tűz, és szikrákat, meg lángokat vet, ahogy természetes az, hogy a csillagok világítanak, úgy természetes az, hogyha Krisztusban van az életed, ő benne létezel, imádkozó az életed. Jön az ima belőled. És nem tudom, imádkoztál-e már úgy, hogy úgy érezted, hogy minden megfagyott körülötted, már minden, hogy járkálva, hangosan, letérdelve imádkoztál, de úgy tűnt, hogy nem megy. De hogy Jézus Krisztusban úgy benne forog az agyad, a szíved, a lényed, benne létezel, akkor azt veszed észre, hogy van egy természetes szabadságod az imádkozásban is. Hogy a kegyelem királyi széke körül úgy tudsz ott lenni, feszengés nélkül, mint a király gyerekei a trónszék körül. Ott rohangálnak, és szabadon oda mennek, hogy apa, csináld meg, mert elromlott a játék, stb. Stb. A másik az, erről már beszéltünk, de az imádkozásra tudjátok, mi tud még fölbátorítani és fölgerjeszteni? Az ima meghallgatás, az, hogy sikeres az ima. És mivel te Krisztusban benne vagy, és ő benned van, az azt jelenti, hogy ugyanaz a krisztusi értelem, ugyanaz a akarás van benned, mint ő benne. Ez azt jelenti, hogy János 15:7, kérhetsz, amit akarsz, meg lesz neked. 37-es Zsoltár 4-es verse azt mondja, hogy gyönyörködsz az Úrban, és megadja a szíved kéréseit is. Ez nem úgy van, hogy egyszer rácsodálkozok, és akkor utána akármit akarok, hanem miközben gyönyörködsz az Úrban, de úgy tényleg ő benne feledkezel el mindenről. Biztos lehetsz benne, hogy ami a szívedbe akkor megmarad vágy a jelenlétébe, tisztaságába, szentségébe, azt Isten megadja. Ilyen Istenünk van. Isten megígérte a válaszokat. Ő azt mondta, hogy kérjetek, és mind megkapjátok. Keressetek, és megtaláljátok. Hát, Krisztusban új teremtés vagy. Tehát amikor belekerültél Krisztusba, akkor valami új jött létre. Itt a kérdés az, hogy hogyan lehet a Krisztusba belekerülni, a tőkébe belekerülni. A beleoltás szükséges, egy-egy szabad akaratbeli döntés, megtérés. És utána, hogy víztől és Szent Szellemtől újjászületsz, belemerítkezel, nem pusztán vízbe merítkezel bele, hanem a Krisztusba merítkezel bele. A tőkébe gyökerezel meg, a tőkébe leszel belemetszve, mint szőlővesző, és Krisztusban egy új jön létre, új teremtés, és az a régi teremtés, régi természet elmúlik, de ez Krisztusban van. Régiek elmúltak, és minden újjá lett. Akkor múlt el a régi, ha Krisztusban vagy. Ha ő benne agyalsz, ő róla gondolkozol. Az elmédet, az érzéseidet nem engeded el más felé. Ismered nagyon jól, Krisztusban nincsen már bűntudat, nincsen már kárhoztatás. És ez a kárhoztatás ez se feléd, se részedről más felé nincs, amikor Krisztusba vagyok. Az Efezusi Levél 4. fejezet 32-es vers azt mondja, hogy legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, elengedve, vagyis megbocsátva egymásnak, mint Isten is a Krisztusban elengedett, vagy megbocsátott nektek. Tehát ez az alap, amikor Krisztusba így belemerítkeztél, mint szőlőtő, ott a Krisztus, és te szőlőveszőként benne vagy, átéled a bűnbocsátottságot, és azt veszed észre, hogy nem nehéz megbocsátani. Lehet, hogy fáj, de az új természetem, a krisztusi természet olyan könnyű, képes hamar megbocsátani, hamar elengedni. És igaz az, amit a római levél 1.-2. verse mond, 8. fejezet 1.-2. verse mond, hogy nincs már semmilyen károsztatásuk azoknak, akik Krisztusban vannak. De ebbe benne kell legyél a szőlőtőkébe. Ahogy benne vagy a szőlőtőkébe a Krisztusba, a vádló, a károsztató nem tudja elérni a szíved. A vádló, a károsztató lehet, hogy gondolatokat hoz, de nem tudja leuralni az elmédet. És nem tudja az érzéseidet egyszerűen presszióval depresszálni, és nem leszel depressziós. Ilyen egyszerű. 2. vers azt mondja, hogy a Krisztusban való élet szellemi törvénye megszabadított. Befejezett múlt idő. A Jézus Krisztusban való élet szellemi törvénye szabadított meg. Az igazság tesz szabaddá. Nagyon sokszor azt várják, és most az elmúlt hetekben én is több megkeresést kaptam más városból, más helyről, más közösségekből, és tudom, hogy sok mindennel küzdenek keresztények is az elmúlt egy évben. Különösen ugye föltorlódtak dolgok az elmúlt néhány hónapban, hétben, mert sok közösségnek nem volt fizikai összejövetele. Nem éltek át egy csomó szeretettséget, mert a szeretet önmagába kiűzi a félelmet, anélkül, hogy imádkoznál vala, vagy mit. Vagy az igazság szabaddá, ez anélkül, hogy most szabadító összejövetel lenne, vagy megkötözöm, elűzöm. Egyszerűen hallgatod a prédikált szót, átadod magad, az igazság dolgozik és szabadít. És így csinálja Isten. De azt mondja, hogy a Jézus Krisztusban való élet szellemi törvénye megszabadított a bűn és a halál törvényétől. A Krisztusban való élet, az ő benne való létezés. Ha odaszánom magam egy tanítványi életre, benne létezek, hagyod, hogy az elméd ezen járjon, a gondolataid, az álmaid, a beszéd, a megvallásaink e körül forogjanak, azt veszed észre, a szabadság köszönt be az életedbe. Anélkül, hogy lettél volna valamilyen szabadító összejövetel, nem akarom kicsinyíteni, ne értsétek félre, vagy negálni a szabadítás szolgálatát, mert Jézus mondta, hogy igen, űzzük a démonokat, mint ahogy gyógyítsuk a betegeket, de nagyon sokszor maga az igazság megcselekszi. Az igazság elvégzi. A következő, amit szintén szeretnék nektek mondani, a Krisztusban még egy dolog hozzáférhető, mindenre van erőd, de a Krisztusban. A szőlő tőkén, ahogy a szőlő vesző benne van a szőlő tőkén, az van ereje gyümölcsöt teremni. Nem csak arra, hogy virágozzon, nem csak arra, hogy fürt legyen, hanem arra is van ereje, hogy utána szépen beérjen. A Krisztusban van erre erőm. Vagy a 2. Korintus második fejezet 14-es verse azt mondja, hogy hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet a Krisztusban. A diadalra vezetés is, a győzelem is, tehát mindenre van erőm a Krisztusban, ő az, aki győzelemre vezet, aki diadalra vezet, a Krisztusban van. Ez azt jelenti, egy folyamatos, nem csak időszaki, hanem egy folyamatos tőle való függés. Folyamatos tőle rajta való gondolkodás, agyalás, elmélkedés, benne való létezés. Még például Istennek a gondviselése. Az elmúlt időszakban nagyon sok embert elért a szükség. Mármint az anyagi szükségre gondolom. Tehát nagyon sokan anyagi hiányt éltetek át. Ezt nem üres frázisként akarom mondani, de a Krisztusban van Isten teljes és tökéletes gondviselése. A Filippi levél 4. fejezet 19-es vers. Ismerjük ezeket a Biblia verseket nagyon, de azért ismétlem át veletek, mert ez mind arról szól, hogy benne vagyok szőlőveszőként a tőkébe. Az én Istenem betölti minden szükségedet az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a tőkébe, a Krisztus Jézusban, ő benne. Ahogy benne létezek, nem automatikus, hanem ahogy a tőkében létezek, a tőkében élem az életemet. Az Efezusi levél 1. fejezet 3. verse azt mondja, áldott legyen az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban, a szőlő tőkében. Ahogy a szőlő tőkében benne maradsz, benne élsz, nem engedem el az érzéseimet, nem engedem el a gondolataimat. Van ideje a sírásnak, van ideje a gyásznak. Tudom, hogy van ideje, de az azt jelenti, aminek van kezdete, van vége. Van, aminek van eleje, és van, aminek van vége. Vagyis aminek van eleje, annak van vége. Az örömnek is. Van az örvendezésnek is eleje, meg vége. Mikor lesz vége? Amikor vége lesz az időnek. Nem, mert utána már az örökké valóságban már nem lesz vége. Na, teológiailag megoldjuk. De hogy vigyázzak az agyamra? Hogy vigyázzak a gondolataimra? Hogy vigyázzak az elmémre? Filippi 4, 6, 7. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban, könyörgésetekben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok föl kívánságaitokat az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet fölülhalad, megőrzi a szíveiteket és a gondolataitokat is a Krisztus Jézusban. A Krisztus Jézusban, a szőlőtőkében. Ott van a békesség, ott őrzi meg békességben a gondolataimat, a tőkében őrzi meg a gondolataimat, az érzéseimet is, Isten, a szívemet. Ahogy beszéltünk róla, Róma 6:3, hogyan tudunk bele kerülni a Krisztusba. Belekerültem, amikor befogadtam Jézus Krisztust, és belemerítkeztem ő belé. Már csak az fontos, hogy meg is maradjak ő benne. És ugye pünkösd közeledik, de nem ezért pusztán, hanem egyszerűen azért, mert elengedhetetlen, hogy a ő benne, Krisztusban való élet, az a Szent Szellemmel való együtt járás, együtt lélegzés, együtt fújás, haladás, áradás. Nem tudom másképp megragadni, hogyha láttam már ilyen természetfilmet, ott van a egyiptomi Szahara, vagy afrikai Szahara, és akkor látod a Nílust, vagy akár más folyót messziről, hogy megy egyre magasabbról, akkor látod, hogy mindenfele homok, pusztaság, de amerre a folyó folyik, ott mellette kizöldül, fák gyümölcsöznek, és ott élet van. És az a helyzet, hogy ez szellemben is így van. Jézus Krisztus az életnek a forrás vizét, forrás folyóját fakasztotta föl a bensőnkbe, amit a szamáriai asszonynak mondta. És ahogy meg akarjuk a hétköznapokban, a pusztában is tapasztalni, át akarjuk élni az életet, a gyümölcsözést, oda kell mennünk, ott kell élnünk, ott kell léteznünk, ahol a folyó van, ahol a Szent Szellem van. És amerre fúj, nekem is arra kell mennem. Amikor meg akarjuk tapasztalni Isten életét, oda kell menni, ahol a Szent Szellem fúj, ahol a Szent Szellem folyik. És Jézus azt mondta, emlékeztek a János evangélium 7. fejezetébe, a 38. versbe, aki hisz bennem, ahogy az írás mondja, élő víznek a folyamai kiömlenek, kiáradnak a bensejéből. Egyrészt fölfakad, hogy tudjál belőle inni, amit a szamáriai asszonynak mond, ez az újjászületés. Másrészt, amikor betöltekezel túlcsordulóan a Szent Szellemmel, ezt ki is árad. És a következő dolog az, hogy hagynunk kell azt, hogy a Szent Szellem mozgasson. Egy történetet olvastam, vannak ilyen életrajzok, evangélistákról, hitembereiről, és az egyik leírja, hogy amikor a vidéken járt, látott egy mező, és a túloldalán messze ott volt egy ház. És a ház mellett volt egy férfi, és állandóan fáradhatatlanul, elég nagy sebességgel, kicsit dühösen is, ahogy messziről látta, olyan kézi pumpával szivattyúzta a dolgokat. Tessé? És akkor teljesen fáradhatatlannak tűnt, és akkor közel ment. És ahogy közelebb ért, akkor már látta, hogy nem is férfi az a szivattyúzó, nem genderes a dolog, hanem egy fából készült figura, csak be volt szépen festve ember alakra, férfi alakra, gyakorlatilag egy szivattyúnak a karjához volt hozzá kötve, és akkor úgy tűnt, hogy ő mozgatja a szivattyút, de nem úgy volt, hanem ahogy jött az ártézi víz, a forrás víz, az mozgatta azt a kart, és úgy tűnt, mintha ő szivattyúzná. És kicsit hasonlóképpen van a Szent Szellem is, hogy úgy tűnik, hogy te csinálod a dolgokat, de hogyha hagyod, hogy úgy belül fölfakadjon benned a Szent Szellemnek az ereje, akkor azt veszed észre, hogy elkezd ő mozgatni. Mások azt gondolják, hogy te csinálod, de eszedbe juttatja Jézus Krisztusnak a dolgait, kibontja másiknak a titkát, nem azért, hogy most elárulja, hanem azért, hogy beleszólja az életet, vagy a vigasztalást, vagy a gyógyítást, vagy a szabadítást hozó szót abba az életbe, abba az emberbe, rajtad keresztül. És kívülről úgy tűnik, hogy ezt te csinálod, de ha közelebb mész, aki ismer téged, az tudja, hogy a Szent Szellem csinálja. És add át magad Isten szellemének. Maradj a Krisztusban, olvasd őt, de ne legyünk ilyen gyors étkeztetősek, hanem egyből, együk, rágjuk, gondolkozunk, elmélkedjünk. Hadd itasson át, hadd áradjon úgy benned a Szent Szellem által Istennek a gondolatai, érzései. Egy természetfilmet láttam Alaszkáról. Ott van egy rész, ahol óriási csapadék mennyiség van, ott a közepén van egy furcsa nevű folyó, azt nem jegyeztem meg. És ott van a partján egy kisváros, 559 cm az éves csapadék mennyiség átlag. 559 cm. Centiméterbe. A gumicsizma egyébként a legnépszerűbb cipő abba a kisvárosba, és úgy mondják, alaszkai teniszcipőnek is hívják. Most képzeld el, hogy azon a részen ráadásul van, amikor 150-200 km/h erős szelek is fújnak. Azon a részen van úgy, hogy a föld 5-15, maximum 20 cm-es a termőréteg, alatta pedig köves. Most a fák hogyan maradnak meg? Egy-egy téli esős és szélviharos időszak után némely fa kidől, de a legtöbb állva marad. És tudjátok miért? Mert ahogy gyökeret ver, gyökeret ereszt, a többi gyökerekkel egybe kapcsolódik. És a gyökérzet, ott nem egy fa gyökérzete van már, hanem a fák egymást tartják. És ez Istennek az egybeszerkesztése. És tudod, hogy az egybeszerkesztést a Krisztusban végzi el Isten. Efezus 1:9-10. A Krisztusban csinálom meg. A Krisztusban egy testé szerkeztem az én népemet. Úgyhogy amikor szőlőveszőként benne vagy a szőlőtőkébe, azt vezed észre, egy test vagyunk, egymásnak tagjai vagyunk. Most, amikor kiosztjátok a kenyeret és a bort az úrvacsorához, úgy vegyük majd magunkhoz, hogy ebbe az egybeszerkesztési munkába, mint szőlővesző a szőlő tőkébe is, adjuk bele magunkat, ami rajtunk múlik mindennel.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.